0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 92. Zsoltár. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni korán reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húró hegedővel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel. A te kezednek műveiben örvendezek. Mély nagyok, Uram, a te műveid, igen, mélységesek a te gondolataid. A balga ember nem is tudja, a bolond nem is érti meg ezt, hogy mikor fölsajaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesznek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ime, a te ellenségeid elvesznek, elszélednek mind a hamisság cselekvők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem az én szemeimet az ellenségeimen. Az ellenem támadó gonosztevőkön mulat a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, és növekszik, mint a cédrus a Libanonon. Lánták ők az Úr házában, ami Istenünknek tornácaiba virágzanak. Még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne.
4: A 92. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Sziasztok újra, szép napunk van ma reggel. Reggeli kávé, tea, vagy gyümölcslé, vagy valami mellé. Szeretnék újra Isten beszédéből felolvasni. Először János evangéliumából, első rész, 12.-13. verset. Akik befogadták őt, mármint Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. A másik vers pedig Jakab 1.18. Az ő akarata szült minket az igazságnak beszéde által, hogy az ő teremtményeinek zsengéje legyünk. És amikor olvastam ezt a Jakab levelet először, annyira megérintett engem, és egy kijelentést kaptam arról, hogy nem véletlenül születtünk újjá, hanem Istennek ez egy tudatos szándéka és akarata volt. Hasonlóan, mint amikor egy természetes családba megfogan egy kisgyerek, abba ott van a testnek a vágya, a testnek az akarata, a férfi indulata. Hasonlóképpen, amikor újjászületünk és beleszületünk Isten családjába, ott van benne Istennek az akarata. És nem csak úgy véletlenül így jött össze, hogy éppen meg tudtunk térni, mert a körülmények úgy kedveztek, olyan volt az élethelyzetünk, hanem Isten ezt tudatosan eltervezte. És belegondoltam, hogy sokszor még természetes szinten is az olyan gyerekek, akiket a szülők tudatosan vártak, akartak, eltervezték már a foganás előtt, hogy legyen, sokkal biztosabb identitással rendelkeznek, mint akik hát vagy nem kívánt gyerekként jöttek be valahogy a létbe. Természetesen nem ezen kell agyalni, mert Isten akarata minden élet, amelyik megfogan és megszületik, még erre a látható világra is. De mégis annyira fantasztikus azt látni, hogy a mennyei atya akarta, hogy mi beleszülessünk az ő családjába, és ezzel a szándékkal küldte ki az ő szavát, a logoszát, küldte el a rémáját, hogy meg tudjon elevenedni az egész életünk az ő számára. És a másik, hogy ahol azt olvassuk, hogy férfi indulatából, ott meg eszembe jutott a Filippi levélben, hogy azt mondja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Jézus Krisztusban volt. És ahogy természetes szinten lehet örökölni a szüleinknek az alaptermészetét, hogy valaki esetleg eleve egy higgadtabb típus, vagy nagyon temperamentumos, esetleg könnyen haragra gerjed, de könnyen megbocsát, vagy egy lassabb ember, vagy az érzelmeit nehezebben fejezi ki, ezt lehet bizonyos szintig örökölni. És amikor mi újjászületünk romolhatatlan magból, Krisztusból újjászületünk, akkor az ő természete, az ő indulata is részévé válik az új természetünknek. És Krisztus indulatában, hozzáállásában pedig az engedelmesség van. És szellemi értelemben, genetikailag bennünk van az engedelmesség. Krisztusnak az indulata, hogy minden áron az atyának az akaratát cselekedjük. És igazából nekem ez egy fantasztikus felismerés volt most az elmúlt napokban, hogy az atya akarta azt, hogy te és én beleszülessünk az ő családjába, és megadott mindent, az ő romolhatatlan magja, az ő szava, az ő spermiuma által belénk rakta azt az engedelmes szívet, ami Krisztusban van, és ez tud megnyilvánulni. És hiszem azt, hogy a mai napodat úgy járod, hogy tudatosan figyelsz erre, hogy te egy új teremtés vagy, és újonnan születtél, Isten akaratából. Krisztus indulata, hozzáállása van benned, győztes leszel azokon a területeken is, ahol esetleg eddig nem sikerült győztesen átmenned. És szeretnék áldást mondani erre a mai napra. Mennyei Atyám, hálát adok neked ezért a csodálatos mai napért. Köszönöm, hogy a te szereteted az nem függ az időjárástól, nem függ a mi hangulatainktól. Köszönöm neked, hogy te egy örökkévaló Isten vagy. Köszönöm, hogy volt arra gondod, terved, akaratod, hogy a szavadat kibocsásd a szívünkbe, és egy újra nemzést, egy újjászületést hozzál létre. Köszönöm az én testvéreimet is, akik most hallgatják ezt a rádióműsort, és megáldalak benneteket Jézus nevében egy bátor krisztusi identitással, egy biztos fiúság tudattal, hogy nem véletlenül tértetek meg, nem véletlenül kerültetek bele Isten családjába, hanem ez a mennyei atyának az akaratában, tervében volt, és megáldalak, hogy legyetek győztesek mindabban, amiben jártok ma, legyetek győztesek, mikor vádolnak, és legyetek győztesek minden helyen, kihívásokban.
1: Istenem. Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Ez friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Nem véletlenül tértetek meg, nem véletlenül kerültetek bele Isten családjába, hanem ez a mennyei atyának az akaratában, tervében volt, és megáldalak, hogy legyetek győztesek mindabban, amiben jártok ma, legyetek győztesek, mikor vádolnak, és legyetek győztesek minden helyen, kihívásokban.
1: Isten. Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött föl. Felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára. Megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hájnak. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig.
4: A 93. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Sziasztok újra, szép napunk van ma reggel. Reggeli kávé, tea, vagy gyümölcslé, vagy valami mellé. Szeretnék újra Isten beszédéből felolvasni. Először János evangéliumából, első rész, 12.-13. verset. Akik befogadták őt, mármint Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. Másik vers pedig Jakab 1.18. Az ő akarata szült minket az igazságnak beszéde által, hogy az ő teremtményeinek zsengéje legyünk. És amikor olvastam ezt a Jakab levelet először, annyira megérintett engem, és egy kijelentést kaptam arról, hogy nem véletlenül születtünk újjá, hanem Istennek ez egy tudatos szándéka és akarata volt. Hasonlóan, mint amikor egy természetes családba megfogan egy kisgyerek, abba ott van a testnek a vágya, a testnek az akarata, a férfi indulata. Hasonlóképpen, amikor újjászületünk és beleszületünk Isten családjába, ott van benne Istennek az akarata. És nem csak úgy véletlenül így jött össze, hogy éppen meg tudtunk térni, mert a körülmények úgy kedveztek, olyan volt az élethelyzetünk, hanem Isten ezt tudatosan eltervezte. És belegondoltam, hogy sokszor még természetes szinten is az olyan gyerekek, akiket a szülők tudatosan vártak, akartak, eltervezték már a foganás előtt, hogy legyen, sokkal biztosabb identitással rendelkeznek, mint akik hát vagy nem kívánt gyerekként jöttek be valahogy a létbe. Természetesen nem ezen kell agyalni, mert Isten akarata minden élet, amelyik megfogan és megszületik, még erre a látható világra is. De mégis annyira fantasztikus azt látni, hogy a mennyei atya akarta, hogy mi beleszülessünk az ő családjába, és ezzel a szándékkal küldte ki az ő szavát, a logoszát, küldte el a rémáját, hogy meg tudjon elevenedni az egész életünk az ő számára. És a másik, hogy ahol azt olvassuk, hogy férfi indulatából, ott meg eszembe jutott a Filippi levélben, hogy azt mondja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Jézus Krisztusban volt. És ahogy természetes szinten lehet örökölni a szüleinknek az alaptermészetét, hogy valaki esetleg eleve egy higgadtabb típus, vagy nagyon temperamentumos, esetleg könnyen haragra gerjed, de könnyen megbocsát, vagy egy lassabb ember, vagy az érzelmeit nehezebben fejezi ki, ezt lehet bizonyos szintig örökölni. És amikor mi újjászületünk romolhatatlan magból, Krisztusból újjászületünk, akkor az ő természete, az ő indulata is részévé válik az új természetünknek. És Krisztus indulatában, hozzáállásában pedig az engedelmesség van. És szellemi értelemben, genetikailag bennünk van az engedelmesség. Krisztusnak az indulata, hogy minden áron az atyának az akaratát cselekedjük. És igazából nekem ez egy fantasztikus felismerés volt most az elmúlt napokban, hogy az atya akarta azt, hogy te és én beleszülessünk az ő családjába, és megadott mindent, az ő romolhatatlan magja, az ő szava, az ő spermiuma által belénk rakta azt az engedelmes szívet, ami Krisztusban van, és ez tud megnyilvánulni. És hiszem azt, hogy a mai napodat úgy járod, hogy tudatosan figyelsz erre, hogy te egy új teremtés vagy, és újonnan születtél, Isten akaratából. Krisztus indulata, hozzáállása van benned, győztes leszel azokon a területeken is, ahol esetleg eddig nem sikerült győztesen átmenned. És szeretnék áldást mondani erre a mai napra. Mennyei Atyám, hálát adok neked ezért a csodálatos mai napért. Köszönöm, hogy a te szereteted az nem függ az időjárástól, nem függ a mi hangulatainktól. Köszönöm neked, hogy te egy örökkévaló Isten vagy. Köszönöm, hogy volt arra gondod, terved, akaratod, hogy a szavadat kibocsásd a szívünkbe, és egy újra nemzést, egy újjászületést hozzál létre. Köszönöm az én testvéreimet is, akik most hallgatják ezt a rádióműsort, és megáldalak benneteket Jézus nevében egy bátor krisztusi identitással, egy biztos fiúság tudattal, hogy nem véletlenül tértetek meg, nem véletlenül kerültetek bele Isten családjába, hanem ez a mennyei atyának az akaratában, tervében volt, és megáldalak, hogy legyetek győztesek mindabban, amiben jártok ma, legyetek győztesek, mikor vádolnak, és legyetek győztesek minden helyen, kihívásokban.
2: Istenem. Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.
4: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
5: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
6: Hát én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
5: 25 éve tart az gyerekek, fiatalok számára előadásokat, és önismereti témában, szerhasználat, rengetegféle témában segíted őket. Közben itt kristályosodik számomra, miközben hetek óta tart ez a rovatunk, hogy pedagógusok felé is ugyanúgy szolgálsz. Egyébként amikor arról van szó, hogy ugye szokták mondani, hogy életen át tanulunk, arról van szó, hogy tanulás, tanítás, akkor ez vajon egy kényszerű dolog? Mit tapasztalsz? Lehet igazából örömmel tanulni?
6: Kérdezzük meg Benda Józsefet. 80-as években írt egy könyvet, hogy örömmel tanulni. Akkori humanisztikus kooperatív technikának a magyarországi atyaként említeném őt meg. Józsefet megadta a lehetőséget, hogy vele is együtt dolgozhatok, és most épp nemrég fejeztünk be több tréninget pedagógusok részére is, illetve Erdélyben indult el az oktatás szemléletben egy óriási változtatás a mi segítségünkkel, hogy ne csak az legyen, hogy csak a tanár tanít, hanem a diákok hogyan tudnak egymást tanítani, és létrehoztunk egy együtt tanulás, vagy társas tanulás néven egy projektet, ahol az van benne, hogy a tanár is tanul a diákoktól, a diákok tanulnak a tanártól, a diákok tanulnak egymástól is, illetve egy ilyen támogató közegben a tanár tud tanulni a másik tanár kollégától. Hoztam egy verset, hát így a tanév indításra, az a címe, hogy Tanár vagyok. John V. Schletter írta ezt a gondolatokat, tanár vagyok. Hivatásom folytán egyetlen nap leforgása alap szereplek, mint színész, barát, orvos, ápoló, edző, lélekmentő, régész, pénzkölcsönző, taxisofőr, pszichológus, pótszülő, kereskedelmi ügynök, politikus és a hétvédője. Hiába sok térkép, táblázat, képlet, ragozás, történet és könyv, nincs mit tanítanom, a diákjaim valójában csak is saját maguktól tanulhatnak. Minden erőfeszítésemet latba kell vetnem, hogy segítsek megismerni önmagukat. Tanár vagyok, és ezért minden nap hálát adok az Istennek. Nagyon érdekes ez a gondolat, hogy hány szerepkörben van a tanár?
5: Az volt a legjobb az egészben. Nagyon jó.
6: Tetszik.
5: Nagyon jó. Igen, igen.
6: Csak azt mondták az egyik tanári kolléga, hogy azt mondja, de miért nem kapja ennyi szerepkörbe a fizetését? Tehát hogy,
5: igen,
6: hogy,
5: igen,
6: hogy
5: igen,
6: a tanár, nagyon sokkal úgy gondolkodunk, hogy nyáron úgyse csinál semmit, csak kérdezem, hogy hol vannak azok a gyerekek, akik táborban vannak, ki vigyáz rájuk? Hát a tanárok.
5: Pedagógusok, igen.
6: A nevelők. Szokták mondani azt, hogy hát igen, a tanár az nem csinál semmit, és mindig olyat kérdez, amit a diák nem tud. Szoktam mondani a tanároknak is, hogy néha a diákokat problémában vannak, mert az agyuk kétféleképpen működik. Vagy rágógumi lesz, minden beleragad, és semmi nem jön ki, vagy olyan, mint a teflonedény, amiből minden kifolyik. És van ez a kis mondás, hogy minél többet tanulunk, annál többet tudunk. Minél többet tudunk, annál többet felejtünk. Minél többet felejtünk, annál kevesebbet tudunk. Hát akkor meg minek tanul?
5: Igen.
6: Hát ezt a felejtési indexet, tehát ezt kéne egy kicsit csökkenteni. Hogy amit megtanulok, az meg is maradjon. És a HKT-hez visszatérve, Benda József azt mondta, hogy örömmel tanulni úgy lehet, hogyha a tanulás élmény lesz. Hogyha nem egy bevágandó képlet gyűjtemény lesz, és nagyon sokszor az, amit tanulok, és az, amit tanítok, meg az én élethelyzetem, úgy nincs kapcsolatban egymással. Hitoktatóként is óriási kihívás az, hogy a gyerekeknek a bibliai történeteket ne csak egy bibliai történetté tegyem, hanem az ő történetükké. Hogy ebben a helyzetben Dávid így küzdött meg a Góliáttal, te milyen nehézségekkel, milyen problémákkal küzdesz most. És neki volt 5 kövecskéje, amiből csak egyet kellett használni, neked van 5 kövecskéd? De Dávid is mit csinált? Összegyűjtötte a kövecskéket. A tanulásunkban van egy ilyen összegyűjtési időszak.
5: Mármint mielőtt
6: ment volna Góliáthoz.
5: Tehát 5 kővel ment, és egyet győzte le.
6: És egyet győzte le. De össze kellett gyűjteni. Azt mondja a Biblia, hogy a jó sáfár ót és újat hoz elő a tárházából, de hogy a tárházból legyen mit előhozni, először be kell gyűjteni. És én ilyen gyűjtögető életvitelt folytatok 25 éve, 20 éves koromig utáltam tanulni, soha nem értettem azt, hogy miért jó tanulni, és kényszer volt számomra a tanulás, és 20 éves koromtól adta meg az Isten azt, hogy élménnyel tanulhattam, azt tanulhattam, ami érdekel, kinyílt a világ, azóta meg a fiam, lányom azt mondja, hogy apa, tanulási addikciód van, nem tudod abba hagyni, függőségem lettél, tanulási függő lettem, igyekszek új dolgokat megtanulni, ha van egy tréning, akkor elmegyek, és azt szoktam mondani, hogy ha én elmegyek egy tréningre, és ott valami újat tanulok, akkor nem csak én tanulok, hanem mindazok, akiket én tanítok. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy gondot viselj magadra, a tanításra és a rád bizottakra. Mi fordítva csináljuk. Állandóan a diákokon gondolkodunk, akiket tanítunk, gondot viselünk a diákokra, a tanítás módszertanra, amit tanítunk, de elfelejtjük azt, hogy a gondot kell viselni arra is, aki tanít. Hogy mi lesz azzal, aki tanít? Amivel forrás személyek vagyunk, ha magunkat nem töltjük újra, ezre van az önbizalom növelde pedagógusoknak tréningünk, amiben Komocsi Laura kezdeményezésére elkezdtünk pedagógusokat és diákokat segíteni, de már segítettünk cégvezetőket, segítettünk cégmunkatársakat, menedzsereket, tehát szélesebb körben, de mivel a magyar önbizalom az átlag alatt van, jóval a nemzetközi átlag alatt van, ezért mi ilyen pessimista nemzet vagyunk, még amivel jók vagyunk, még abban is azt mondjuk, hogy úgysem fog sikerülni. Pedig, hogyha megpróbáljuk, akkor legfeljebb tényleg nem sikerül, de mi van akkor, hogyha meg tényleg sikerül? Azt szoktam mondani, hogy soha meg nem írt levélre, nem jön válasz. A meg nem próbált lehetőség, az a legrosszabb helyzet. Egy kedves lelkész barátom azt mondta, hogy a temető nem csak azért rossz, szörnyű hely, mert ott van a legtöbb halott eltemetve, hanem ott vannak a meg nem írt versek eltemetve, ott vannak a meg nem írt színdarabok, a soha el nem játszott élethelyzetek, a soha ki nem mondott bátorító szavak, és minden ott van eltemetve. És a tanulás az ne ilyen temetős legyen, az évnyitó ne temetési istentisztelet legyen, hanem legyen örömteli, és hogy lehet jól tanulni, hát erről majd egy legközelebbi alkalomban részletesen beszélünk, hogy találtam meg a saját magamra szabott tanulási stílust, illetve hogy másoktól mit tudok tanulni. Én Finnországba jártam, és erről is szívesen beszélek majd a kedves rádió hallgatóknak, hogy a finnektől meg mit tanultam.
5: Akkor ígérjük meg, hogy ezzel folytatjuk. Nagyon kíváncsi vagyok erre a Finnországra is, de amit mondtál, hogy a saját stílusomat megtalálni a tanulásban. Nem is tudtam, hogy ilyen van, most kell megtudnom, de akkor nem kíváncsian késő. Várom, az igaz.
6: Nem késő, és ráismerünk arra, hogy lehet, hogy azért nem tudok jól tanulni, mert nem a saját stílusomba tanulok.
5: Köszönöm a mai gondolatokat, innen folytatjuk jövő héten.
6: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és azt mondja a Szentírás, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és amikor megvénül, akkor sem feledkezik el arról.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak istene. Bosszúállásnak istene, jelenj meg. Emelkedjél föl, te földnek bírája, és fizess meg a kevélyeknek. A hitetlenek, Uram, meddig? Meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek, mindnyájan a hamisság cselekvői. A te népedet tapossák, Uram, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és a jövevényt megölik, és folytogatják az árvákat. Ezt mondják, nem látja az Úr, nem veszi észre a Jákob istene. Eszméljetek ti bolondok a nép közt, és ti balgák, mikor tértek eszetekre, aki a fület plántálta, avagy nem hall-e, és aki a szemet formálta, avagy nem lát-e, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíte meg. Ő, aki az ember tudományra tanítja, ő tudja az embernek gondolatjait is, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét, mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad föl én mellettem a gonoszok ellen, kicsoda áll mellém a hamisság cselekvők ellen. Ha az Úr nem lett volna segítségül nekem, már-már ott lakozna lelkem a csöndességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem akkor is. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlan vérét. De kővárom lett nekem az Úr, az én Istenem, az én oltalmamnak kősziklája. És ő visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszíti el őket. Elveszíti őket az Úr, a mi Istenünk.
0: A 94. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez

0: következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Sziasztok újra, szép napunk van ma reggel. Reggeli kávé, tea, vagy gyümölcslé, vagy valami mellé. Szeretnék újra Isten beszédéből felolvasni. Először János evangéliumából, első rész, 12.-13. verset. Akik befogadták őt, mármint Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. A másik vers pedig Jakab 1.18. Az ő akarata szült minket az igazságnak beszéde által, hogy az ő teremtményeinek zsengéje legyünk. És amikor olvastam ezt a Jakab levelet először, annyira megérintett engem, és egy kijelentést kaptam arról, hogy nem véletlenül születtünk újjá, hanem Istennek ez egy tudatos szándéka és akarata volt. Hasonlóan, mint amikor egy természetes családba megfogan egy kisgyerek, abban ott van a testnek a vágya, a testnek az akarata, a férfi indulata. Hasonlóképpen, amikor újjászületünk és beleszületünk Isten családjába, ott van benne Istennek az akarata. És nem csak úgy véletlenül így jött össze, hogy éppen meg tudtunk térni, mert a körülmények úgy kedveztek, olyan volt az élethelyzetünk, hanem Isten ezt tudatosan eltervezte. És belegondoltam, hogy sokszor még természetes szinten is az olyan gyerekek, akiket a szülők tudatosan vártak, akartak, eltervezték már a foganás előtt, hogy legyen, sokkal biztosabb identitással rendelkeznek, mint akik hát vagy nem kíván gyerekként jöttek be valahogy a létbe. Természetesen nem ezen kell agyalni, mert Isten akarata minden élet, amelyik megfogan és megszületik, még erre a látható világra is. De mégis annyira fantasztikus azt látni, hogy a mennyei atya akarta, hogy mi beleszülessünk az ő családjába, és ezzel a szándékkal küldte ki az ő szavát, a logoszát, küldte el a rémáját, hogy meg tudjon elevenedni az egész életünk az ő számára. És a másik, hogy ahol azt olvassuk, hogy férfi indulatából, ott meg eszembe jutott a Filippi levélben, hogy azt mondja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Jézus Krisztusban volt. És ahogy természetes szinten lehet örökölni a szüleinknek az alaptermészetét, hogy valaki esetleg eleve egy higgadtabb típus, vagy nagyon temperamentumos, esetleg könnyen haragra gerjed, de könnyen megbocsát, vagy egy lassabb ember, vagy az érzelmeit nehezebben fejezi ki, ezt lehet bizonyos szintig örökölni. És amikor mi újjászületünk romolhatatlan magból, Krisztusból újjászületünk, akkor az ő természete, az ő indulata is részévé válik az új természetünknek. És Krisztus indulatában, hozzáállásában pedig az engedelmesség van. És szellemi értelemben, genetikailag bennünk van az engedelmesség. Krisztusnak az indulata, hogy minden áron az atyának az akaratát cselekedjük. És igazából nekem ez egy fantasztikus felismerés volt most az elmúlt napokban, hogy az atya akarta azt, hogy te és én beleszülessünk az ő családjába, és megadott mindent, az ő romolhatatlan magja, az ő szava, az ő spermiuma által belénk rakta azt az engedelmes szívet, ami Krisztusban van, és ez tud megnyilvánulni. És hiszem azt, hogy a mai napodat úgy járod, hogy tudatosan figyelsz erre, hogy te egy új teremtés vagy, és újonnan születtél, Isten akaratából. Krisztus indulata, hozzáállása van benned, győztes leszel azokon a területeken is, ahol esetleg eddig nem sikerült győztesen átmenned. És szeretnék áldást mondani erre a mai napra. Mennyei Atyám, hálát adok neked ezért a csodálatos mai napért. Köszönöm, hogy a te szereteted az nem függ az időjárástól, nem függ a mi hangulatainktól. Köszönöm neked, hogy te egy örökkivaló Isten vagy. Köszönöm, hogy volt arra gondod, terved, akaratod, hogy a szavadat kibocsásd a szívünkbe, és egy újra nemzést, egy újjászületést hozzál létre. Köszönöm az én testvéreimet is, akik most hallgatják ezt a rádióműsort, és megáldalak benneteket Jézus nevében egy bátor krisztusi identitással, egy biztos fiúság tudattal, hogy nem véletlenül tértetek meg, nem véletlenül kerültetek bele Isten családjába, hanem ez a mennyei atyának az akaratában, tervében volt, és megáldalak, hogy legyetek győztesek mindabban, amiben jártok ma. Legyetek győztesek, mikor vádolnak, és legyetek győztesek minden helyen, kihívásokban.
2: Istenem. Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: arra gondod, terved, akaratod, hogy a szavadat kibocsásd a szívünkbe is, egy újra nemzést, egy újjászületést hozzál létre. Köszönöm az én testvéreimet is, akik most hallgatják ezt a rádióműsort, és megáldalak benneteket Jézus nevében egy bátor krisztusi identitással, egy biztos fiúság tudattal, hogy nem véletlenül tértetek meg, nem véletlenül kerültetek bele Isten családjába, hanem ez a mennyei atyának az akaratában, tervében volt, és megáldalak, hogy legyetek győztesek mindabban, amiben jártok ma, legyetek győztesek, mikor vádolnak, és legyetek győztesek minden helyen, kihívásokban.
1: Istenem. Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: tervében volt, és megáldalak, hogy legyetek győztesek mindabban, amiben jártok ma, legyetek győztesek, mikor vádolnak, és legyetek győztesek minden helyen, kihívásokban.
1: Istenem. Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 95. Zsoltár. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elé hálaadással, vigadozzunk neki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezébe vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi, akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a száraz földet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, és hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Méribánál, mint Masszá napján a pusztában, ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedetemet. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségen, és azt mondtam, tévejgő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útjaimat, akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugodalmam helyére.
4: A 95. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét. Hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten fölött. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét. Hozzatok ajándékot és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben. Rettegjen előtte az egész föld, és mondjátok a népek között, az Úr uralkodik. Megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne való, viduljon a mező és minden, ami rajta van. Örvendezik akkor az erdő minden fája is az Úrnak országa előtt, mert eljön. Mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd ezt a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.
0: A 96. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

akkor meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Amikor pedig mindezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok.

És akkor meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Amikor pedig mindezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok.

És akkor meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Amikor pedig mindezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld. Örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte. Igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja is megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek is hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendezett Sion, és örültek Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen fölmagasztaltattál minden isten fölött. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjének lelkét. A gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad föl az igazakra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.
0: A 97. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Can we do one more rock and roll song for y'all tonight?
1: Neked szól.
2: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
3: It's an honor to be here.
4: Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek veletek.
3: And I'd like to share with you today about standing on God's promises.
4: Arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent Isten ígéretein megállni.
3: I'd like to start with a couple scriptures to start with.
4: Néhány igével szeretnék indítani. Megvannak ezek?
3: The first one is yet with respect to the promise of God.
4: Where is this?
3: This one right here. It has no.
4: Az első.
3: I'll just say it and then you repeat it.
4: Okay.
3: Because this one doesn't have the reference. Yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief.
4: Ugye Ábrahámról van szó, akiről azt mondja Pál apostol, hogy az Isten ígéreteivel kapcsolatosan nem ingott meg hitetlenül, hanem erős hittel, dicsőséget adva Istennek, teljesen hitt abban, hogy amit Isten ígért, azt meg is tudja tenni. Most hát ez a római levélben van, nincs referencia.
3: Of course, there it's talking about Abraham.
4: He wants to change the pulpit, so you'll be seen in the video. Okay, there you go. Nice.
5: Because they would like to see you.
4: Okay. Sokkal jobb, nem?
3: The cross and resurrection of Jesus was the decisive victory that changed everything.
4: Jézus Krisztus halála és feltámadása az a meghatározó győzelem volt, ami mindent megváltoztatott.
3: Without it we had to get our own victory, but now we can walk in his victory.
4: Enélkül nekünk meg kéne harcolni a saját győzelmeinket, ezzel viszont az ő győzelmében tudunk megállni és járni.
3: The struggle of Jesus with evil was real.
4: Jézus küzdelme a gonoszszal valóságos küzdelem volt.
3: But his victory was real.
4: És az ő győzelme is valóságos győzelem volt.
3: Our struggle with evil is also real, but our ultimate victory will be real.
4: A mi küzdelmünk a gonoszszal is valóságos, de a mi végső győzelmünk is valóságos lesz.
3: And we are assured to be winners by the work of Christ if we do not give up.
4: És mi biztosak lehetünk a győzelmünkben a Krisztussal együtt, hogyha nem adjuk fel.
3: The work of Jesus is a finished work.
4: Jézus Krisztus munkája egy befejezett munka.
3: He said it himself.
4: Ő maga mondta.
3: John 19:29 he said, it is finished.
4: A János 19:29-ben azt mondta, hogy elvégeztetett.
3: And he bowed his head and gave up his spirit.
4: És lehajtotta a fejét és meghalt.
3: We apply that to our lives in every situation.
4: És mi a mi életünk minden helyzetére ezt alkalmazni tudjuk.
3: Where we may struggle with falling short.
4: Ahol esetleg küszködünk és nem sikerülnek dolgok.
3: He's already paid the price.
4: Ő már kifizette az árát.
3: We can receive forgiveness.
4: És meg elfogadhatjuk, befogadhatjuk a megbocsátást.
3: Colossians 2:15.
4: Kolossé 2:15.
3: And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them.
4: Lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vevén rajtuk abban.
3: By the cross of Christ and has already disarmed the enemies of God.
4: Krisztus az ő keresztje által már lefegyverezte Isten ellenségeit.
3: The power of darkness comes from lies and from fear.
4: A sötétség hatalma az a hazugságokban és a sötétségben keresendő.
3: Jesus was victorious over the devil so that all the promises of God apply to us.
4: Jézus legyőzte az ördögöt, és ezért Isten minden ígérete az alkalmazható a mi életünkben.
3: In 2 Corinthians 1:20 it says, for as many as the promises of God are in him, they are yes.
4: 2 Korintus 1:20 azt mondja, hogy, hogy Istennek minden ígérete ő benne lett igen és ámen.
3: In 2 Peter 1:4
4: 2 Péter 1:4-ben pedig azt látjuk.
3: It says he has granted to us his precious and magnificent promises so that by them you may become partakers of the divine nature.
4: Azt mondja, hogy igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon.
3: God promises to protect and prosper us.
4: Isten azt ígéri, hogy ő megvédelmez és bővülködővé tesz minket.
3: Isaiah 41:10.
4: Ézsaiás 41:10. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.
3: Isaiah 54:17.
4: Ézsaiás 54:17. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellened perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely tőlem van, így szól az Úr.
3: Barry and I have prayed this particular scripture every day for several years during a difficult time.
4: Barry és én ezt az igét imádkoztuk több éven keresztül, amikor egy nagy nehézségben volt az életünk.
3: We would forgive those who hurt us.
4: Megbocsájtottunk azoknak, akik megbántottak minket.
3: And release them to God.
4: És átengedtük őket Istennek.
3: But we refused to accept the words of their tongue and stood on the promise.
4: De elutasítottuk azokat a dolgokat, amik az ő szájukból kijöttek, és az Isten ígéretére helyeztük inkább az életünket.
3: The enemy's weapons will not prosper against us.
4: Mert az ellenünk készült fegyverek, az ellenségnek a fegyverei nem lesznek jó szerencsések a mi életünkben.
3: God gave us promises for our children.
4: Isten ígéreteket adott a gyermekeinkkel kapcsolatban.
3: And there's several I would like to share that I have prayed for them.
4: És van néhány, amit szeretnék megosztani veletek, amikért én imádkoztam.
3: Isaiah 49.
4: Például Ézsaiás 49. 25. Igen. Így szól az Úr. Az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat.
3: Isaiah 54:13.
4: Következő Ézsaiás 54:13. És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.
3: Isaiah 65:23.
4: Ézsaiás 65:23. Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velük megmaradnak.
3: And I have seen the Lord answer some of these prayers.
4: És már láttam, ahogy az Úr megválaszolta a mi életünkben ezeknek az imáknak egy részét.
3: God is faithful.
4: Mert Isten hűséges.
3: Deuteronomy 28:13-14.
4: Mózesnek az 5. könyve 28:13-14. És fejjé tesz téged az Úr, és nem farká, és mindinkább feljebb való leszel, és nem alább való. ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat.
3: God promises
4: és,
3: that...
4: és ha el nem térsz egyetlen igétől sem, amelyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljed.
3: God promises that his people shall be the head and not the tail.
4: Isten azt ígéri, hogy az ő népe fej lesz, nem farok.
3: God promised us to give us victory and we will conquer.
4: És Isten azt ígéri, hogy győzelmet ad nekünk, és mi győztesek leszünk.
3: 1 Corinthians 15:57.
4: 1 Korintus 15:57. De hála Istennek, aki a diadalmat adja, a győzelmet adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
3: 2 Corinthians 2:14.
4: 2 Korintus 2:14. De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.
3: 1 John 5:4.
4: 1 János 5:4. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
3: And Romans 8:37.
4: És Róma 8:37. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Amen.
3: Amen. God promises that he will pour out his spirit on all flesh in the last days.
4: Isten megígérte, hogy ő ki fogja önteni az utolsó napokban az ő szellemét.
3: And that includes you as well.
4: A tiédre is. Amen.
3: Acts 2:16-18.
4: Apcsel 2:16-18. Megvan? Apcsel 2:16-18. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és profétálok.
3: God promises that if we trust him, he will keep us in a state of peace.
4: Isten tehát azt ígéri nekünk, hogy ha mi bízunk benne, akkor ő megőrzi a mi békességünket.
3: I found that in many times when times are stressful or there's conflict.
4: Sokszor azt látta, amikor feszültség teljes időben vagyunk, vagy konfliktusok vannak.
3: Or some things are going on and you're not sure what the end will be.
4: Vagy olyan dolgok történnek, amiben nem vagy biztos, hogy ezek hogy fognak végződni.
3: If I keep my mind fixed on Jesus and on him.
4: Ezekben az időkben, hogyha Krisztusra koncentrálok,
3: he can help me get through the problem.
4: Akkor ő átvezet engem ezeken a problémákon.
3: Amen.
4: Amen.
3: God promises, but we must believe them and speak them out and speak out what we believe.
4: Isten ígéretei olyanok, amikben hinnünk kell és szólnunk kell azokat.
3: Romans 10:8.
4: Például Róma 10:8. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
3: For the scripture says, whoever believes in him will not be disappointed.
4: Azt mondja az ige, hogy aki ő benne hisz, az nem fog csalódni.
3: According to this, when we are saved, we not only believed with our hearts, but also we confess with our mouth.
4: Tehát ezekkel a dolgokkal úgy bánunk, hogy nem csak a szívünkben hisszük őket, hanem a szánkkal is megvalljuk.
3: So it links two critical places in our lives, our mouth and our heart.
4: Tehát két kritikus pont az pontja az életünknek, a szívünk meg a szánk.
3: So it was when you confess what you believe that the promise was activated.
4: És úgy aktiválódik Isten ígérete az életedben, hogy megvallod azt, amiben a szívedben hiszel.
3: This is exactly how faith works. We believe and then we act.
4: Úgy működik a hit, hogy hiszünk, és utána cselekszünk.
3: I believe that faith is always active.
4: Én hiszem azt, hogy a hit vagy hinni, az mindig aktivitást jelent.
3: Hebrews 10:23.
4: Zsidókhoz írt levél 10:23. És testük meg van mosva tiszta vízzel. Tartsuk meg a reménységnek vallását tártoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Reménységnek megvallását. Így lehetne mondani.
3: We need to remind God of what he promised.
4: Kell, hogy emlékeztessük Istent arra, amit ígért nekünk.
3: So we can claim the promises of God in his word as we speak them, stand on them and believe them.
4: És ezért mi megvallhatjuk Isten ígéreteit, ahogy ezekre építjük fel, ezekre helyezzük a mi életünket.
3: God wants us to remind him of his promises.
4: Isten is akarja, hogy emlékeztessük őt az ő ígéreteire.
3: Just like an assistant would keep track of appointments on the boss's calendar.
4: Mint ahogy egy asszisztens képbe van azzal, hogy a főnöknek milyen találkozói vannak, meg mi az időbeosztása.
3: She reminds him and then makes preparations
4: és
3: for the appointments.
4: Az asszisztens emlékezteti a főnököt is, és megszervezi a találkozóit.
3: God invites us to use prayer to remind him.
4: És Isten is meghív minket, hogy használjuk az imát, hogy őt emlékeztessük.
3: We look through his book of promises, we find one he needs to fill.
4: És végig nézzük az ő ígéreteit, és látunk valamit, amit be kéne, hogy teljesítsen.
3: That applies to anything you find in his book.
4: És bármi ígéretet találhatsz az ő könyvében, ez mindegyikre vonatkozik.
3: How long do we need to remind him?
4: Ugye a kérdés az, hogy mennyi ideig emlékeztessük őt? Mennyi ideig kell őt emlékeztetni?
3: It says in his word the prophecy vows to do something until something else happens. So we need to not keep quiet, we keep reminding him until we find a different thing happen. He answers.
4: Tehát addig kell őt emlékeztetni, amíg nem csinál valamit. Tehát amíg egy dolog meg nem lesz.
3: Until the righteousness and salvation shine so bright that all nations see it.
4: Egészen addig, amíg az ő igazsága olyan erősen sugárzik, hogy minden nép meglátja.
3: Until God establishes his people on the earth, not just in heaven.
4: Addig, ameddig Isten megalapozza az ő népét itt a földön, nem csak a mennyben.
3: God is faithful. I have found even as a young girl in my own life.
4: Isten hűséges. Még fiatal lányként is azt tapasztaltam.
3: When I was 12 years old, my father passed.
4: Amikor 12 éves voltam, édesapám meghalt.
3: I have seen the Lord's faithfulness in that time.
4: És láttam, megtapasztaltam Isten hűségét abban a nehéz időben.
3: He has brought me through many dark times.
4: Sok nehéz, sötét időn átmentem.
3: Even when I did not feel support or protection from others, God was there.
4: És amikor senki mástól nem éreztem védelmet vagy támogatást, Isten ott volt velem.
3: In Psalms 68:5 it says he's the father of the fatherless and protector of the widows.
4: A 68-as Zsoltárban azt olvassuk, hogy ő az árváknak az atya és az özvegyek védelmezője.
3: In Psalm 146:9, the Lord watches over the sojourners, he upholds the widow and the fatherless.
4: A 146-os Zsoltár 9. versében pedig azt látjuk, hogy az Úr megőrzi az átutazókat és megtartja az özvegyeket és az árvákat.
3: We must know what he promises in his word and we can find them all in the Bible. We must know what he promises and we can find them.
4: Kell, hogy megismerjük, tudjuk, hogy mit ígér az Isten. Keressük meg a Bibliában az ő ígéreteit.
3: John 15:7.
4: János 15:7. Ha én bennem maradtok, és az én beszédem bennetek marad, kérjétek, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz nektek.
3: Knowing what God's word says lets us know how to pray.
4: És hogyha megismerjük, hogy mit mond Isten igéje, akkor meg tudjuk azt is, hogy hogyan érdemes imádkoznunk.
3: We can pray prayers that actually get answers.
4: És elkezdhetünk olyan imádságokat imádkozni, amik megválaszolásra kerülnek.
3: We pray and speak to the Father.
4: Imádkozunk, szólunk az Atyához.
3: We read and the Father speaks to us.
4: És olvassuk az írást, és az Atya szól hozzánk.
3: In prayer, God's word prepares me by revealing what the Father wants me to ask.
4: És ahogy imádkozom, Isten igéje felkészít engem arra, hogy mit kérjek az én Atyámtól.
3: In every promise, he gives us the power to grasp and possess him.
4: És minden ígéretében erőt ad nekünk arra, hogy őt megragadjuk, az Istent.
3: There is tremendous power in agreeing together with others when we pray.
4: Nagy erő van abban, hogy együtt imádkozol egyetértésben másokkal.
3: Matthew 18:19.
4: Máté 18:19. Ismét mondom nektek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei Atya.
3: This is agreement of two of us together with God on what he already wants us to do.
4: Ez egy olyan egyetértés, amire többen egyetértésre jutnak abban, hogy mit akar cselekedni Isten a földön.
3: God lets us enter into partnership with him in fulfilling his promise to us.
4: És Isten megengedi, hogy munkatársai, partnerei legyünk abban, amit ő akar csinálni.
3: Ezékiel
4: 36:37. Így szól az Úristen. Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izrael házának, hogy cselekedjem ő velük. Megsokasítom őket, mint nyájat, emberekkel.
3: God wants us to ask him to do what he promises to do for us.
4: Isten kér minket, hogy emlékeztessük őt arra, hogy mit ígért meg nekünk, hogy meg fog tenni a mi életünkben.
3: This is the mystery of prayer.
4: Ez az imádságnak a titka, vagy misztériuma.
3: It's a mystery with a privilege that we can take advantage of.
4: Ez egy titok is, de egy kiváltság is, amiben mi belemehetünk.
3: Why does he do it this way?
4: Miért csinálja ezt Isten?
3: He has simply chosen to not accomplish his will alone.
4: Azért, mert úgy döntött, hogy nem egyedül akarja véghez vinni az ő akaratát.
3: He depends on our cooperation.
4: Hanem számít a mi együttműködésünkre.
3: We read, we believe.
4: Olvassuk az igét, hiszünk.
3: We pray, ask.
4: Imádkozunk, kérünk.
3: And stand on his promises.
4: És megállunk az ő ígéretein.
3: He does not have amnesia that he forgets to do what he promised.
4: Ő nem amnéziás, hogy elfelejteni, hogy mit ígért nekünk.
3: He will simply not do his work alone.
4: Hanem egyszerűen nem akarja egyedül csinálni az ő akaratát.
3: He looks for us to come into an agreement with him.
4: Hanem vár ránk, hogy egyetértésre jussunk ő vele.
3: You can also remind him of promises he made through prophetic words.
4: Azokra is emlékeztetheted őt, azokra az ígéretekre, amit profétai szóval adott neked.
3: Argue your case.
4: És birkózz vele a te ügyedben.
3: Stand on the promises.
4: És állj rá az ígéretekre, amit adott.
3: Don't take no for an answer.
4: És ne engedd, hogy nemet mondjon.
3: Tell God you want to see his hand in action.
4: Hanem mondd Istennek, hogy te akarod látni az ő kezének a mozdulását.
3: Ask him to prove his words true.
4: És kérd meg őt, hogy bizonyítsa be, hogy az ő igéje igaz.
3: Whatever you are going through,
4: és bármi is, amin keresztül mész most,
3: You can find promises about that in the Bible.
4: Találhatsz erre vonatkozó ígéretet a Bibliában.
3: God is a God of hope.
4: Mert Isten a reménységnek Istene.
3: The Bible is full of hope.
4: És a Biblia a reménység könyve.
3: Just find his promise and stand on it.
4: Találd meg az Isten ígéretét, és állj meg abban.
3: Amen.
4: Amen.
3: Thank you.
4: Köszönöm.
1: Ez volt a Neked Szól.
2: Ez volt a Neked Szól.
1: Aktuális bibliai tanítások.
2: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Well, continuing the theme of so much of the Old Testament being an allegory of the new.
1: Tehát folytatva azt a témát, hogy az Ószövetség az allegóriája, típusa az újnak.
0: I want to look at a few things concerning the raising up of David's kingdom.
1: Szeretném megnézni most azt, hogy Dávid hogyan támasztotta fel a királyságát.
0: So we can learn those principles.
1: Hogy megtanuljuk belőle az alapelveket.
0: Come first of all to first, I'm sorry, Second Samuel.
1: Először is lapozzunk a Sámuel második könyvéhez.
0: Chapter 7.
1: A hetedik részhez.
0: And David his kingdom is being established. Come to chapter 7 verse 1.
1: Tehát a hetedik rész első versét nézzük meg, Dávid királysága alapjairól.
0: Now it came to pass when the king was dwelling in his house, and the Lord had given him rest from all his enemies.
1: Amikor a király már a palotájában lakott, és az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől.
0: So now the kingdom is established, and he's seeing this wonderful transformation.
1: Tehát azt látjuk, hogy létrejött a királyság, és egy csodálatos átmenet megtörtént.
0: And he's anxious to build some wonderful house for the Lord to live in, because he's living in a good house.
1: És Dávid, mivel ő maga szép palotában lakik, ezért akar egy szép házat, palotát építeni az Úrnak.
0: Nathan the prophet says to him in verse 3, that's a great idea, go and do all that's in your heart, because God's with you.
1: És akkor Nátán, a proféta a harmadik versben azt mondja, jó, menj el, tedd meg, ami a szívedben van, mert ez nagyon jó.
0: But actually Nathan was totally wrong.
1: De Nátán, proféta teljesen helytelen volt itt.
0: He didn't go and inquire of God, he just responded in a natural fleshy way to this good intention that was in David's heart.
1: Nem ment el, hogy az Urat megkérdezze, hanem csak testből jó ötletnek találta mindezt, és így válaszol Dávidnak.
0: Which shows us that even very experienced prophets can get it wrong sometimes.
1: Ami azt mutatja be, hogy még a nagyon tapasztalt jó proféták is néha hibáznak.
0: They just respond out of a natural flesh response, but it's not really the word of the Lord at all.
1: Amikor csupán a testből válaszolnak, és egy csupán testes reakciója ez a történéseknek, és nem az Úrtól jövő válasz.
0: So that night Nathan goes before the Lord, and the Lord rebukes him for what he said to David.
1: És akkor éjszaka Nátán ott van az Úr jelenlétében, és Isten pedig megfeddi őt a válasz.
0: He says, you better go and tell my servant David what I really feel about these things.
1: Jobb, hogyha elmész, és megmondod Dávidnak azt, amit valójában gondolok.
0: Do you want to build a house for me to dwell in? I've not dwelt in a house since the time that I brought the children of Israel up from Egypt, even to this day.
1: Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig.
0: So what God is saying is, I've never dwelt in a house, and I never will.
1: Tehát mit mond itt Isten? Soha nem lakoztam házban, és soha nem is fogok.
0: Through the prophet Isaiah, he says, the whole earth cannot contain me. How can a house contain me?
1: Ézsaiás prófétán keresztül azt mondja az Úr, hogy az egész világ nem tud befogadni engem, hát hogy tudna egy ház?
0: Because God was very aware of the danger of religious buildings.
1: Mert Isten nagyon tudatában volt annak a veszélynek, hogy mit jelent egy vallásos hely, milyen veszélyes.
0: Now he did go and meet with Moses in Moses' little private tent.
1: Igen, elment, találkozott Mózessel az ő saját kis sátrában.
0: And that was not the tabernacle of Moses, that was Moses' personal private tent.
1: Nem a szent sátorról van szó, hanem Mózes saját otthoni sátráról.
0: What Moses did was he needed a place to go and seek God, and so he had a tent that he used to go into in order to shut the people out so he could have time with God.
1: Mi is történt ott? Mózesnek volt egy olyan sátra, ahová vissza kellett vonulnia az emberek elől, hogy Istennel tudjon időt tölteni.
0: And that tent was maintained long after the tabernacle of Moses was built.
1: Ez sokkal hosszabb ideig állt fent ez a kis sátor, mint a Mózes szent sátra.
0: The tabernacle of Moses was built for the people, it wasn't built for Moses.
1: A a Szent Sátor, Mózes által épített Szent Sátor az a népnek készült, nem Mózesnek.
0: Because the tabernacle, the personal tent of Moses was very similar to the tent which David erected later on Mount Zion.
1: És elnézést, tehát a Dávid, a Mózes sátra, a saját személyes sátra nagyon hasonlított aztán a Dávid által felállított későbbi sátorhoz.
0: It was just a simple tent.
1: Egy egyszerű sátor volt.
0: And you walked into the tent and God was there.
1: Bementél a sátorba, és ott volt az Úr.
0: And God had face-to-face communion with Moses.
1: És ott Mózessel szemtől szembe találkozott az Úr.
0: And he talked to him as his friend.
1: És úgy beszélt vele, mint barátjával.
0: He's torn out the bits he doesn't like, huh?
1: Kitépi a részeket, amik nem tetszenek. My children.
0: That's his children, okay, the bits they don't like. And so I want you to see this, so Moses was living in a New Testament relationship with God before Jesus had been crucified. It was illegal.
1: Tehát kell, hogy lássuk azt, hogy Mózes újszövetségi kapcsolatban élt Istennel, mielőtt Jézus Krisztus még valaha is megjelent volna.
0: And Joshua was another person that went to that tent and had this wonderful experience of being in God's presence without the paraphernalia of religion.
1: Józsuéban is azt látjuk, hogy ő is bent volt ebben a sátorban, és Isten csodálatos jelenlétét tapasztalta meg, anélkül, hogy a vallás körítése rátapadt volna.
0: There were no curtains, there was no priesthood. There was no ceremonies, there was just God.
1: Nem volt kárpit, nem volt papság, nem voltak semmi más, csak Isten jelenléte.
0: But the trouble with the majority of God's people is they would not pay the price for intimacy.
1: Az volt viszont a gond a többséggel Isten népe közül, hogy nem akarták megfizetni a bensőséges kapcsolat árát.
0: And you cannot have intimacy with God and be living an impure life.
1: Viszont nem megy az, hogy bensőséges kapcsolat van Istennel, és közben pedig szentségtelenül, tisztátalanul élsz.
0: So when Moses' own personal tent was in the middle of the camp, God would come to visit him.
1: Tehát akkor, amikor Mózes saját személyes sátra a tábor közepén felállítatott, akkor Isten eljött és meglátogatta őt.
0: But it wasn't where he lived, and it certainly didn't contain him. God was everywhere.
1: De nem arról volt szó, hogy Isten ott lakott volna, és hogy ez a sátor befogadta volna őt, hogy bezárta volna őt, ő mindenütt ott volt.
0: But he would come and intensify his presence in that tent so that Moses and he could have wonderful fellowship together.
1: Viszont úgy jött ebbe a sátorba, hogy az ő jelenlétét intenzívebb módon megélhette Mózes, és így csodálatos alkalmat tölthettek együtt.
0: When God intensifies his presence, he inevitably intensifies his judgment of sin. He cannot stop that happening.
1: Amikor pedig és ahol Isten meg sokszorozza vagy intenzívebbé teszi az ő jelenlétét, ott ő intenzívebbé teszi ezzel együtt a bűn feletti ítéletét is. Nem tud másképp tenni.
0: So when God came to meet intensely with Moses, the whole area around Moses' tent became sanctified, and if evil things were going on, God inevitably began to judge those evil things.
1: Tehát akkor, amikor Istennek ez az erőteljes jelenléte ott volt Mózes sátrán, akkor a környéken, az a sátor környéke megszentelődött, és hogyha valami bűnös cselekmény volt ott, akkor Istennek látható ítélete szállt le arra. Ezt értjük, ugye?
0: See, even recently in the United States, when certain hungry people began to seek the presence of God in what has been called the Toronto Blessing.
1: Még nem olyan régen a Észak-Amerikában is, amikor éhes emberek elkezdték az Úr jelenlétét keresni, abban a mozgalomban, amely a torontói áldás nevet kapta végül.
0: They sought for God to come and presence himself in the same way.
1: Ezért keresték az Urat, hogy ilyen módon jöjjön és jelenjen meg közöttük.
0: In many cases that coming of God was absolutely destructive because most of the church wasn't ready for God.
1: És sok esetben az Isten ilyen meglátogatása nagyon pusztító volt, mert sok gyülekezet nem készült fel az ilyen meglátogatásra.
0: I know a pastor in Florida in the United States.
1: Florida államban ismerek egy pásztor.
0: In Orlando, Florida.
1: Orlandóban.
0: He got the opportunity to get John Arnott to come for one Sunday because he was in the region.
1: John Arnott éppen a környéken szolgált, és így ez a pásztor lehetőséget kapott, hogy meghívja őt.
0: And he came, and when he came, God came.
1: Eljött így John Arnott, és vele együtt jött az Úr is.
0: 2/3 of the people ran out of the church in terror and never came back to the church.
1: A gyülekezet 2/3 szörnyűködve rohant ki az imaházból, és soha nem is tért vissza.
0: He was devastated. He said, it ruined my church.
1: És akkor ez az ember lesújtva azt mondta, hogy hát felborítottad vagy tönkretetted a gyülekezetemet.
0: I said no, the ruin was already there. This just made it visible.
1: Ó, nem, a romok már ott voltak, csak ez tette láthatóvá mindezt.
0: So when God came to meet with Moses, his presence began to judge and destroy the people round this little tent of Moses.
1: Tehát amikor Isten jelenléte megjelent ott Mózesnek a sátrában, akkor az ő ítélete viszont körülötte elkezdte az embereket ítélni.
0: Because they were not prepared to pay the price to live in his presence.
1: Mert nem voltak felkészülve, hogy megfizessék az ő jelenlétében lét árát.
0: So the problem was solved by Moses taking his personal tent and moving it far, far, far out from the camp.
1: És mi volt erre a válasz, vagy a megoldás, hogy fogta Mózes az ő személyes sátrát, és messze-messze kivitte a táboron kívülre.
0: Moses would go there.
1: Mózes oda ment.
0: Joshua would go, a few other people would go.
1: Józsi is oda járt, meg még egy néhány másik ember.
0: But the rest of the people kept their distance because they didn't want to get burned by God.
1: De a többiek megtartották a távolságukat, meg nem akartak Isten sütőjébe lenni.
0: But God's amazingly loving even to people that don't want to get too near to him.
1: De Isten csodálatosan szerető azok felé is, és szeretetteljes, akik nem akarnak közel kerülni hozzá.
0: So God raised up at that time what we now call the tabernacle of Moses with its different compartments.
1: És akkor Isten létrehozatta azt, amit mi Mózes sátraként vagy a szent sátorként ismerünk, a különböző rekeszekkel, a különböző helységekkel,
0: with its Levitical priesthood,
1: a lévita papság rendjével,
0: with God in the holiest of all where no one ever came.
1: Úgy, hogy a szentek szentjében, ahová senki nem jut be, halandó vagy hétköznapi ember, Istennek a jelenléte oda korlátozódik.
0: Even the priests never went there.
1: Még a papok sem jártak oda be.
0: Except the high priest once a year.
1: Kivéve évente egyszer a főpapok.
0: And he was scared to go.
1: Sőt, ő is rémülettel ment be.
0: So the whole of the Moses tabernacle operated on people without God being there.
1: Tehát gyakorlatilag Mózes egész sátra úgy működött, olyan emberekre épült, vagy olyanok által volt működtetve, akik Isten jelenléte nélkül voltak.
0: The people never met God and the priests never met God. He was always screened behind these different screens.
1: Az emberek sose találkoztak az Úrral, a papok sem találkoztak soha az Úrral, mert az Úr jelenléte ott volt a függöny mögött.
0: But you could go there to get your sins forgiven.
1: De elmehettél oda, hogy megbocsátassanak a bűneid.
0: You could bring your tithes and offerings so that God could financially bless you.
1: Elhozhattad a tizededet és a felajánlásodat, hogy Isten pénzügyileg megáldjon.
0: You could go there and the priest could pray and you could be healed physically.
1: Elmehettél oda, hogy a papok imádkozzanak érted, és fizikálisan meg is gyógyultál.
0: In other words, you got the benefits of God without having to get too near to God, which is what most people wanted.
1: Más szóval megvolt az Isten kapcsolatából fakadó előny anélkül, hogy kapcsolatban lettél volna Istennel, és legtöbb ember ezt keresi.
0: Now that's where most people prefer to live.
1: Az emberek itt, a legtöbb ember azt szeretné, hogy így, ilyen állapotban éljen.
0: They want the benefits, but they don't want to get too near to God.
1: Akarják az előnyöket, de nem kérnek az Istennel való közelségből.
0: So the tabernacle was provided to meet that need.
1: És ezért itt volt ez a szent sátor, hogy ezt a szükséget betöltse.
0: I've traced carefully through my Bible.
1: Ha figyelmesen átnézzük az igét.
0: And apart from the opening ceremony, I never find Moses ever went again to Moses' tabernacle.
1: Azt látom, hogy kivéve a felszentelő vagy a megnyitó ünnepséget, Mózes nem ment el többet az ő sátrába. To the tabernacle or to the tent?
0: No.
1: To his tabernacle.
0: He never went to the... Well, let's make sure we keep the words correct.
1: Yes, sure.
0: The tent is Moses' personal private meeting place.
1: Yes. Tehát most nevezzük a sátornak, az a baj, ugye magyarban ez egy szó, az angolban két különféle, de szóval Mózes sátra legyen az ő személyes sátra.
0: And the tabernacle is the three compartment religious tent where people went to get their needs met.
1: És legyen a szent sátor pedig az a három részből álló vallásos sátor, ahová az emberek jártak.
0: And Moses never ever again went to that tabernacle, although he built it from the plan of God.
1: Isten terve alapján Mózes építette azt a sátrat, a szent sátrat, de soha a felszentelési ünnepség után nem ment oda vissza.
0: Because the tabernacle wasn't for him, it was for the people that wanted the benefits of God without God.
1: Azért, mert az nem az ő számára építetett, hanem azok, annak a népnek, akik akarták az Úrtól jövő áldásokat, de nem a kapcsolatot.
0: But Moses wanted God.
1: De Mózes Istent akarta.
0: So did Joshua.
1: És ugyanígy Józsué.
0: So he kept his private tent going and would go meet God in the private tent and would not go to the tabernacle where he could not meet God.
1: Ezért megtartotta az ő személyes sátrát, hogy ott Istennel találkozhasson továbbra is, és nem akart eljárni oda, ahová Istennel nem találkozhatott.
0: Now, I don't know how many times David went to Moses' tabernacle.
1: David?
0: I do not know how many times in his boyhood David went to
1: Nem tudom, hogy Dávid fiúkorában, ifjúkorában hányszor ment el Mózes sátrába.
0: But if he went, he would have been disappointed.
1: De hogyha a szent sátorba, de hogyha elment volna, akkor valószínűleg csalódott volna.
0: Because all the time of David's life, the Ark of the Covenant and the presence of God never was in Moses' tabernacle.
1: Azért, mert Dávid idejében sem a szövetség ládája, se Isten jelenléte nem volt ott a szent sátorban.
0: But that didn't stop the Levitical priesthood. They didn't need God. In fact, God was a nuisance. They could carry perfectly well their religious ceremonies without God.
1: Ettől függetlenül ez nem állította le a lévitai papságot. Ők Isten nélkül ragyogóan tovább tudtak menni, sőt számukra Isten egy bizonyos értelemben nonsense volt.
0: That tabernacle was God was not there for 70 years. It didn't make any difference at all to the way the tabernacle operated.
1: 70 évig Isten nem volt ott abban a sátorban az ő jelenléte, és mégis ugyanolyan módon tovább tudott haladni az a teljes istentisztelet.
0: And some of our religious denominations are just the same today.
1: És manapság a néhány vallásos felekezetünk éppen ilyen állapotban van.
0: The Baptist denomination which I was part of, we ran it perfectly well without God.
1: A baptista felekezet, amelynek én részese voltam, tökéletesen működött Isten nélkül.
0: In fact, we got so used to running it without God that God was a nuisance and spoiled everything when he came.
1: Sőt, annyira hozzászoktunk, hogy Isten nélkül működik az egyház, hogy amikor megjött Isten és bemutatkozott, akkor teljesen nem tudtuk kezelni a dolgot.
0: David found God on the hills playing his harp and worshiping as he looked at God's creation. That's where he met God.
1: Dávid a domb tetőn vagy a dombokon találkozott Istennel, amikor az ő hárfáján játszott és az Urat dicsérte.
0: But now he's living in this beautiful house that he has.
1: De ebben a csodálatos palotájában él most már, amelyet magának épített.
0: The Ark of the Covenant is in this little simple tent called David's tabernacle.
1: A szövetség ládája ebben a kis egyszerű sátorban van, amelyet Dávid sátrának hívunk.
0: Moses tabernacle is still functioning on a hill just 8 kilometers away.
1: A szent sátor, Mózes szent sátra még mindig működik körülbelül 8 kilométerrel arrébb egy hegyen.
0: So David gets this great idea of building a house which is better than his house, so God's got something more worthy to come and live in.
1: És Dávidnak ez a nagyszerű ötlete támad, hogy hát akkor építsünk egy házat, egy sokkal csodálatosabb, fenségesebb építményt, hogy jöjjön az Úr és lakozzon ott.
0: The prophet says, oh, that's a great idea, but he was speaking from the flesh, he wasn't speaking from the spirit.
1: A proféta azt mondja, nagyszerű, menj és tedd meg, de mindez testéből, az ő természetéből fakadóan mondta.
0: So God corrects the prophet, and the prophet has to come and correct David.
1: Isten kijavítja, kiigazítja a profétát, így a profétának el kell jönnie ismét Dávidhoz, hogy helyreigazítsa őt.
0: He said, I've never been in a house all my life, and I'm certainly not going to start now.
1: És azt mondja az Úr neki, hogy soha nem lakoztam házban, hát majd most kezdenék ott lakni.
0: I met you in the tent, I met you in the tabernacle.
1: Találkoztam veled a sátorban, találkoztam a szent sátorban.
0: Have I ever, verse 7, have I ever spoken a word to anyone from the tribes of Israel and I commanded them and say, why did you not build me a house of cedar?
1: Amíg csak együtt jártam, a hetedik vers, Izrael fiaival mondtam egy szóval is Izrael bármelyik törzsének, amikor azt parancsoltam, hogy pásztorolják népemet Izraelt, miért nem építettetek nekem cédrus házat?
0: Now therefore, thus you shall say to my servant David.
1: Most azért ezt mond szolgámnak Dávidnak.
0: I took you from the sheepfold.
1: Én hoztalak ki a legerőből.
0: Verse 9, I've been with you wherever you've gone.
1: 9. vers, ott voltam veled mindenütt.
0: Come down to verse 11.
1: És a 11. verset nézzük meg.
0: Since the time I commanded judges to be my people in Israel, the Lord tells you, verse 11, that He will make you a house.
1: Attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam összes ellenségettől. Azt a kijelentést, azt jelentette ki neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni.
0: Verse 12. When your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom, and he shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever.
1: Ha majd letelik az időd és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre.
0: Now he wasn't talking about Solomon, he was talking about Jesus.
1: Nem Salamonról, hanem Jézusról szól itt az írás.
0: It was wrongly interpreted to mean Solomon.
1: Helytelenül fordították úgy, hogy Salamont értsünk rajta.
0: In spite of what God said here, they went ahead and built a temple and God let them do it.
1: Nem épített volna házat, de Isten meg, tehát Salamon, de Isten megengedte neki.
0: We know from the book of Chronicles that when they completed the building, they took the tabernacle of Moses and brought it inside and erected it inside Solomon's temple.
1: S tudjuk azt a krónikák könyvéből, hogy amikor megépítették a salamoni templomot, akkor hozták a szent sátrat és belül állították föl Salamon templomán belül.
0: So it was just a more permanent and more glorious continuation of the tabernacle of Moses. That's what it was.
1: Tehát igazából csak egy maradandóbb, dicsőségesebb folytatása volt a szent sátornak, Salamon temploma.
0: Now the power of the kingdom was not in Moses' tabernacle. The power of the kingdom was in David's tabernacle.
1: Nem Mózes sátrában, nem a szent sátorban volt Isten királyságának az ereje, hanem Dávid sátrában.
0: And the glorious new temple became such a glittering distraction that people stopped going to David's tabernacle and all started going to Solomon's temple.
1: Viszont Salamon temploma annyira csillogó egy csillogó, elvonó tényező lett, hogy a nép nem Dávid sátrába járt tovább, hanem elkezdett a Salamon templomába járni.
0: Within a few years, David died.
1: Néhány éven belül Dávid meghal.
0: People stopped going to David's tabernacle altogether.
1: Teljesen befejezik az emberek, hogy Dávid sátrába járjanak.
0: It just became neglected, ignored.
1: Tudomást nem vesznek róla, majd végül tudatlanok vele kapcsolatban.
0: It fell down.
1: Összeomlik.
0: Fell into ruins.
1: Romokban.
0: Nobody bothered, nobody cares.
1: Senkit sem érdekel.
0: Because their whole focus now is on this new wonderful temple where you still could not meet God.
1: Mert most már mindenkinek a figyelme erre az új templomra irányul, ahol viszont még mindig nem találkozhattál Istennel.
0: Within a decade of David's tabernacle being closed, the kingdom began to become corrupted.
1: És egy évtizeden belül attól számítva, hogy Dávidnak a sátra összeomlik, egy évtizeden belül az egész királyság elkezd korrumpálódni.
0: Religious buildings do not keep a people free from sin and from the devil.
1: A vallásos épületek nem szabadítják fel, vagy nem tartják szabadon a népet a sátán uralma vagy a bűnök alól.
0: And buildings are always a distraction and a deception which keep people from God.
1: És az épületek így mindig egy olyan becsapás, amelyek az embereket távol tartják.
0: Some misled Christians and fanatical Jews might do it, but it will not be God.
1: Lehet, hogy néhány megtévesztett keresztény és fanatikus zsidó ezt fogja elrendelni, de nem Isten.
0: And if they try to do it, it could well precipitate the end of the age.
1: Ha pedig megpróbálják ezt megtenni, akkor ez valószínűleg fogja jelezni az idők végét.
0: And I personally do not believe that God would ever tolerate animal sacrifices being re-established. It would be such an insult to his son.
1: És úgy gondolom, hogy Isten soha nem tolerálná azt, hogy az állat áldozatok visszatérjenek. Ez annyira nagy inzultus lenne az ő számára.
0: So now let's look at a few more things concerning David's kingdom.
1: És akkor nézzük tovább a dolgokat Dávid királyságával kapcsolatban.
0: I want to go back just a little bit to the issue of David's mighty man.
1: Szeretnék visszatérni egy kicsit Dávid nagy embereire, erős embereinek a helyzetére.
0: You read about these in 1 Chronicles chapter 12.
1: Egy Krónika 12-ben olvasunk róluk.
0: And 2 Samuel 23. We're going to just look quickly at both of them.
1: És 2 Sámuel 22-ben, de most csak gyorsan átmegyünk ezeken.
0: They tell the story of these mighty men.
1: A Dávid nagy erős embereiről való történet. Az a 1 Krónika 12 végén
0: that there were 37 of them including David.
1: Arról olvasunk, hogy Dáviddal együtt 37 emberről van szó.
0: I'm sorry, I ought to say 2 Samuel 23. Let's just go there.
1: Inkább nézzük a 2 Samuel.
0: Wait a moment, let me get it. 2 Samuel 23. Yes, 2 Samuel 23, I'm sorry.
1: Tehát bocsánat, 2 Samuel 23. rész.
0: It gives a list of all the names.
1: Itt van az összes név.
0: And then in verse 39.
1: És aztán a 39. versben.
0: It last names Uriah the Hittite.
1: Ott olvasjuk a Hettita Úriást.
0: 37 in all.
1: Összesen 37 ember.
0: And these men came to David.
1: Ezek úgy jöttek Dávidhoz.
0: And there was a group of three.
1: Volt köztük három.
0: Who were given to David.
1: Akik azért adattak Dávidnak.
0: Now, here's principles that we need to learn for the New Testament.
1: Itt vannak az alapelvek, amelyeket meg kell tanulnunk az Új Szövetségből.
0: Because God's already said through David.
1: Mert Isten már Dávidon keresztül kijelentette.
0: I'm going to build a building and your kingdom is going to be established forever.
1: Hogy építeni fogok egy épületet, és ezáltal a te királyságod megvalósul örökre.
0: But the building that the Spirit of God was talking about was not some physical temple.
1: De nem valami fizikai épületről, templomról beszélt Isten szelleme.
0: It was the same building that Jesus was talking about.
1: Hanem ugyanarról a templomról, amelyről Jézus beszélt.
0: Destroy this temple and in 3 days I will rebuild it.
1: Rombold le ezt a templomot, és 3 napon belül én újjáépítem.
0: And he was talking about a temple of living stones like Peter, who were being built into a habitation for God in the Spirit.
1: Ő pedig arról az élőkövekből épült templomról beszélt, mint például Péterből épült templom, amely Istennek élő lakhelyéül szolgál.
0: And that's the only temple that God's interested in.
1: Istent egyedül ez a templom érdekli.
0: Amen.
1: Amen.
0: It's made up of people.
1: Emberekből áll.
0: Who like Peter have seen something and are now living in the revelation of what they've seen.
1: Akik mint Péter is láttak valamit, és ennek a látásnak a kinyilatkoztatásában élnek.
0: They've come into the kingdom.
1: Bejöttek a királyságba.
0: And they're under the rule and government of King Jesus.
1: És Jézus Krisztus királysága és uralma alatt élnek.
0: He can now take them and build them into something which is a spiritual building.
1: Most már ő ezeket megragadva felépítheti egy szellemi épületet.
0: It's the only building that God's prepared to live in.
1: És ez az az egyedüli épület, amelyre Isten úgy készült, hogy abban lakozást tegyen.
0: When all these wonderful living stones are put together in God's order.
1: Amikor isteni rendben ezek az élőkövek egymásra épülnek.
0: Then we're told it becomes a habitation for God to live in the Spirit.
1: Akkor azt olvasunk, hogy ez a szellem által Isten lakhelyévé válik.
0: And at last God can live in the midst of his people and there's no cloud, there's no blockage between them.
1: Végül pedig Isten ott lakhat az ő népével, nincsen felhő, nincsen semmilyen elzáró tényező.
0: God would never accept a building where he's separated by curtains from his people.
1: Isten soha nem választan olyan épületet, nem fogadna el olyan épületet, ahol ő el van választva egy függönnyel a népétől.
0: Amen.
1: Amen.
0: And so the principles of that temple, I'm sorry, the principles of the kingdom which David built are the principles of the kingdom which Jesus is going to build.
1: Tehát így a Dávid királyságának alapelvei ugyanazok, amelyek a menny királysága vagy Krisztus királyságának az alapelvei.
0: And the true building in both cases is not built with stones, it's built with people who are living stones.
1: És mindkét esetben ezek az építőelemek nem kőből készültek, hanem élőkövekből, emberekből.
0: In both cases the king himself is is the foundation.
1: Mind a két esetben maga a király az alap.
0: And then on that foundation are built a foundation of mighty men and women who are called in the New Testament the apostles and the prophets.
1: És aztán erre az alapra épülnek rá azok, akiket azok a férfiak és nők, akiket az új szövetség apostoloknak és prófétáknak nevez.
0: The first stage in bringing the kingdom into existence was for David to pick out his mighty men.
1: Az királyság megalapításában az első fázis az volt, hogy Dávid kiválasztotta az ő embereit.
0: It's exactly the same with Jesus.
1: Ugyanígy történt Jézussal is.
0: You can see all these parallelisms between the two things.
1: A két dolog között látjuk ezt a folyamatos párhuzamot.
0: So what God always is looking for is the men and the women he can build together to be these mighty men.
1: Tehát Isten mindig azokat keresi, akiket férfiakat és nőket, akiket erős emberekké építhet össze egy csapatba.
0: In the Old Testament it was all men who were the mighty men.
1: Az Ószövetségben mind férfi volt.
0: In the New Testament most of the mighty men are women.
1: Az Újszövetségben a legtöbb erős férfiú nő.
0: It's true. You'll find in Paul's apostolic team 36 names mentioned in the book of Romans.
1: Ott találod Pál apostoli csapatjában 36 nevet találunk.
0: These are the mighty men that were given to Paul to advance the kingdom.
1: Ezek azok az erős férfiúk, akik azért adattak Pálnak, hogy a királyság haladjon előre.
0: 13 of them are women.
1: 13 közülük nő.
0: Because in the new covenant lots of the old traditions are broken and the new has come.
1: Azért, mert az új szövetségben sok régi hagyomány megtörik, mert eljön az új.
0: And so some of them, this was something that William Booth once said, the founder of the Salvation Army.
1: És erről beszélt William Booth is, az üdvhadsereg megalapítója.
0: This spiritual army, the Salvation Army, which was transforming London at the time.
1: Ez a szellemi hadsereg, az üdvhadsereg, ami akkor időben Londont átalakította.
0: He pointed to a group of women who were warriors and intercessors with him.
1: Rámutatott egy csapat asszonyra, vagy nőre, akik vele szellemi közbenjárók, harcosok voltak.
0: And he said to his friend, he said, these women are the mightiest men I've got.
1: És azt mondja az barátjának, hogy ezek a hölgyek a legerősebb férfiaim, akik vannak.
0: If you read the history of mission or the forceful advance of the kingdom anywhere, you will see that the women again and again are the mightiest men that God's ever had.
1: Hogyha a misszió történetét elolvasod, végigtanulmányozod, vagy bárhol, ahol Isten működik ebben a világban, rá fogsz jönni, hogy a nők Isten legerősebb férfiai manapság.
0: Now I want us now to go to 1 Chronicles 12.
1: És akkor most lapozzunk az 1 Krónika 12-t.
0: I could spend a very long time on this, and it's worth a lot of careful study.
1: Nagyon ez megér sok figyelmes tanulmányozást, és sok időt tölthetnék ezzel. 1 Krónika 12.
0: And I want to just see how these mighty men came.
1: És nézzük meg, hogy hogyan is jöttek ezek az erős emberek.
0: They came to David in batches and for various reasons.
1: Oda jöttek Dávidhoz bizonyos különböző okokból.
0: But I want us just to come to verse 17 of 1 Chronicles 12.
1: Az 1 Krónika 12-17-et nézzük meg.
0: Let's go back to verse 16.
1: Sőt, a 16-ot.
0: Then some of the sons of Benjamin and Judah came to David at the stronghold.
1: Tehát a 17 a magyarban Benjáminnak és Judaiak is mentek Dávid sziklavárához.
0: David went out to meet them and answered and said to them, if you have come peaceably to help me, my heart will be joined with you, but if it is to betray me to my enemies, since there's no wrong in my hands, may the God of our fathers look and bring judgment.
1: Dávid azonban kivonult eléjük, és így kezdett beszélni hozzájuk. Ha békességes szándékkal jöttetek hozzám, hogy segítségemre legyetek, szívesen leszek együtt veletek. De ha el akartok árulni ellenségeimnek, holott az én kezemhez nem tapad erőszak, látni fog és megbüntetni atyáink Istene.
0: That verse could also be legitimately translated as a question, so I'm told by Hebrew experts.
1: A Héberben járatos szakértők azt mondták nekem, hogy ez a mondat, ez kérdésként is értelmezhető a héber nyelvben.
0: So David could be saying this.
1: Tehát Dávid akár ezt is mondhatta.
0: Have you come peaceably?
1: Békességgel jöttetek?
0: Have you come to help me?
1: Azért jöttetek, hogy segítségemre legyetek?
0: Can my heart be united with your heart?
1: Együtt lehetek veletek szívesen, vagy a szívem összeforhat a ti szívetekkel?
0: And there are the three things I want us to look at.
1: És ezt a három dolgot szeretném megnézni.
0: David had learned a lesson.
1: Mert Dávid megtanulta a leckét.
0: He had said like a rather carnal king when he saw the need to take the citadel of Zion.
1: Mint inkább testies király azt mondta, amikor látta a szükséget, hogy bevegyék a várost.
0: And he was being mocked by the Jebusites.
1: És a jebúziak elkezdték őt gúnyolni.
0: He said, the first one who kills a Jebusite will be commander of my forces.
1: Az első, aki egy jebuzit megöl, ő lesz a parancsnok.
0: Some years ago, I was just lying in bed. It often happens to me.
1: Nem olyan régen, vagy valamikor a múltban éppen csak az ágyban feküdtem, ez sokszor megtörtént.
0: I've had a deep sleep.
1: Nagyon jó mélyen aludtam.
0: And I often wake up about 3 or 4 in the morning.
1: És aztán 3-4 óra körül hajnalban gyakran felkelek.
0: And then God will speak to me.
1: És akkor Isten megszólít.
0: This occasion he said this to me.
1: És ekkor a következőt mondta.
0: He said David He said Joab was not one of David's mighty men.
1: Azt mondta, hogy Joab nem volt Dávid erős embere.
0: And if you look at that list of 37 names,
1: és hogyha megnézed a 37 névről szóló listát,
0: Joab is not there.
1: Joab nem volt ott az erős emberek között.
0: Why is he not there when he's the commander of David's forces?
1: Miért nem volt ott Joab, amikor a parancsnok, a csapatai parancsnok a Dávidnak?
0: And the reason is because he didn't give David his heart.
1: Azért, mert nem adta a szívét Dávidnak.
0: When he heard this, the first one up the water chute and kills a Jebusite will be commander of my forces. He said, hey, here's my chance to make a name for myself.
1: Amikor hallotta a felhívást, hogy az első, aki egy jebuzit megöl vagy levág, az lesz a főparancsnok, akkor azt mondta, ó, hát itt az én időm, szerezzek magamnak nevet.
0: It wasn't love for David, it was personal ambition which motivated him.
1: Nem a Dávid felé való szeretet volt, ami őt vezette, hanem a személyes ambíció.
0: And having given him that job of commander of the forces, Joab was a constant source of trouble to David and finally betrayed him.
1: És így, hogy ez a feladatkör adatott neki, a főparancsnokság, Joab a folyamatosan problémák okozója volt, míg végül el is árult a Dávid.
0: If you've been in ministry a long time,
1: hogyha már elég hosszú ideje vagy a szolgálatban,
0: and you appoint people because of their ability or because of their ambition, you'll end up appointing Jobs.
1: Hogyha az embereket a képességük miatt vagy az ambíciójuk miatt nevezel ki a szolgálatba, akkor Joabokkal fogsz kikötni.
0: Turn around and stab you in the back when it suits them.
1: És gyakran, amikor az ő érdekük úgy kívánja, akkor majd hátad mögött jól hátba szúrnak.
0: Now the kingdom cannot be built on people like that.
1: A királyság viszont nem épülhet fel ilyen emberekre.
0: Now we come to 1 Chronicles 12.
1: Itt vagyunk
0: David's learned his lesson.
1: Itt vagyunk az 1 Krónika 12-n, Ben megtanulta már Dávid a leckét.
0: They're coming to join him, but before he lets them, he says, now wait a minute, I've got a few questions to ask you.
1: Oda jönnek ezek az erős emberek, hogy csatlakozzanak hozzá, de ő tudja, hogy kérdést kell feltennie.
0: Number one, do you come peaceably?
1: Először is békével jöttök-e?
0: Now let me explain that word as quickly as I can.
1: Amilyen gyorsan csak lehet, hadd próbáljam meg elmagyarázni ezt a szót.
0: The Greek word is the word Irene.
1: A görögben az Eiréné szó.
0: The Hebrew word is Shiloh or Shalom for peace.
1: A héberben pedig Shiloh vagy Shalom a békét jelentő szó.
0: They both have a similar meaning.
1: Mind a kettőnek hasonló a jelentése.
0: And it's not to do with tranquility, it's to do with a relationship.
1: És nem egy állapotról vagy egy ilyen nyugalomról van szó itt, hanem kapcsolatról.
0: That's why in the New Testament Jesus said, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God.
1: Ezért mondja Jézus az Új Szövetségben, hogy áldottak a békességre törekvők, vagy a békességet létrehozók, mert ők az Isten fiainak.
0: It tells us in Colossians 1:19 that Jesus, that God made peace through the blood of his cross.
1: Azt olvassuk a Kolossi 1:19-ben, hogy Isten az a kereszten keresztül békességet szerzett.
0: It tells us in Ephesians 2 that God brought Jew and Gentile together to make one new man, thus making peace.
1: Efézus 2-ben pedig azt olvassuk, hogy Isten a zsidót és a pogányt egy új emberben összehozta és megbékélést szerzett.
0: So the idea of peacemaking in the Bible is to mend a relationship which was formerly hostile.
1: Tehát a Bibliában a békességszerzésnek az elve az egy olyan kapcsolat, kapcsolat helyreállítása, ami azelőtt ellenséges volt.
0: It's to do with relationships.
1: Tehát kapcsolatról van itt szó.
0: So two people don't like each other.
1: Tehát amikor két ember nem szereti egymást,
0: they hate each other.
1: Sőt, utálják egymást.
0: They're fighting each other.
1: És egymással veszekszenek.
0: They stop fighting each other.
1: És befejezik ezt, nem veszekednek, nem háborúznak tovább.
0: That may be the end of the war, but they've not yet come to peace.
1: Ez lehet, hogy a háború vége, de ez még nem a békesség kezdete.
0: For peace to come, they have to fall into each other's arms.
1: Mert ahhoz, hogy a békesség jöjjön, egymás karjaiba kell kikötniük.
0: Be reconciled.
1: Megbékéltetniük.
0: And really begin to love one another.
1: És igazán el kell kezdeniük egymást szeretni.
0: Only then has peace come.
1: És csak akkor jön a békesség.
0: This same word was used in the Greek medical profession.
1: Ugyanezt a szót használták a görög orvosi terminusként is.
0: When a bone fractured.
1: Amikor eltört egy csont.
0: And it was completely broken.
1: És teljesen széttört.
0: When it came back together.
1: Amikor összeillesztették.
0: Calcified over.
1: És befáslizták, beköztették.
0: Was completely healed.
1: Teljesen meggyógyult.
0: And as a result is now stronger than before the break.
1: És ennek eredményeképpen erősebb, mint a törés előtt volt.
0: A fractured bone, once it's mended, is usually unbreakable at the point of fracture.
1: Hiszen általában egy eltört csont ott, ahol összefor ismét, ott törhetetlenné válik.
0: When it's completely mended and healed, it is now unbreakable.
1: Ha teljesen meggyógyult és helyreállt, akkor most már szétválaszthatatlan.
0: They'd use this same word, Irene.
1: Ugyanezt a szót használták rá az orvosok, az Irene-t.
0: They would say the bone has now come to peace.
1: Azt mondták, hogy a békesség, a csont most már békét lelt.
0: So what David is asking is this.
1: Tehát mit is kérdez Dávid?
0: If you were to come and become part of my leadership team.
1: Hogyha te eljönnél és a vezetői csoportom tagjává lennél.
0: Would you come with a heart to make peace?
1: Vajon olyan szívvel jönnél hogy békességet tegyél?
0: Would you strengthen the relationships between us?
1: Vajon a kapcsolatot erősíted-e közöttünk?
0: And particularly your relationship to me.
1: Különösen a te kapcsolatodat velem.
0: Would it be unbreakable?
1: Vajon törhetetlenné lesz az?
0: Make peace with me the way God made peace with us at the cross.
1: Vajon annyira békét szerzel közöttünk, mint amennyire Isten a keresztnél szerzett az emberre.
0: When Adam and God walked together in innocence, they had a relationship.
1: Amikor Ádám és Isten együtt járt még az ártatlanság idejében, akkor ez a kapcsolatuk volt.
0: Through man's independence, the relationship was broken.
1: De ez a kapcsolat az ember függetlenségén keresztül szakadt.
0: God said, Adam, where are you?
1: És akkor azt mondja Isten, hogy Ádám, hol vagy?
0: He wasn't interested in saving souls. He wanted to mend the relationship.
1: Nem azt akarta, hogy lelkek meneküljenek meg, hanem hogy helyreálljon a kapcsolat.
0: And so through the cross.
1: És így a kereszten keresztül.
0: The fracture was healed.
1: Meggyógyult a törés.
0: And man and God are now unbreakably joined through the love of Calvary.
1: Most már a Golgota szeretetén keresztül Isten és ember törhetetlenül összefor.
0: Now my relationship with God is an Irene relationship. It's a peacemaking relationship.
1: Tehát így Istennel kapcsolatot erősíted-e közöttünk.
0: And particularly your relationship to me.
1: Különösen a te kapcsolatodat velem.
0: Would it be unbreakable?
1: Vajon törhetetlenné lesz-e az?
0: Make peace with me the way God made peace with us at the cross.
1: Vajon annyira békét szerzel közöttünk, mint amennyire Isten a keresztnél szerzett az emberre.
0: When Adam and God walked together in innocence, they had a relationship.
1: Amikor Ádám és Isten együtt járt még az ártatlanság idejében, akkor ez a kapcsolatuk volt.
0: But through man's independence, the relationship was broken.
1: De ez a kapcsolat az ember függetlenségén keresztül szakadt.
0: God said, Adam, where are you?
1: És akkor azt mondja Isten, hogy Ádám, hol vagy?
0: He wasn't interested in saving souls. He wanted to mend the relationship.
1: Nem azt akarta, hogy lelkek meneküljenek meg, hanem hogy helyreálljon a kapcsolat.
0: And so through the cross.
1: És így a kereszten keresztül.
0: The fracture was healed.
1: Meggyógyult a törés.
0: And man and God are now unbreakably joined through the love of Calvary.
1: Most már a Golgota szeretetén keresztül Isten és ember törhetetlenül összefor.
0: Now my relationship with God is an Irene relationship. It's a peacemaking relationship.

0: relationship was broken. It
1: ez
0: was
1: a kapcsolat a férfi, ez a kapcsolat az ember függetlenségén keresztül szakadt.
0: God said, Adam, where are you?
1: És akkor azt mondja Isten, hogy Ádám, hol vagy?
0: He wasn't interested in saving souls. He wanted to mend the relationship.
1: Nem azt akarta, hogy lelkek meneküljenek meg, hanem hogy helyreálljon a kapcsolat.
0: And so through the cross.
1: És így a kereszten keresztül.
0: The fracture was healed.
1: Meggyógyult a törés.
0: And man and God are now unbreakably joined through the love of Calvary.
1: Most már a Golgota szeretetén keresztül Isten és ember törhetetlenül összeforr.
0: Now my relationship with God is an Irene relationship. It's a peacemaking relationship.
1: Tehát így Istennel való kapcsolatom egy Irene kapcsolat, egy békességre törekvő vagy békesség szerző kapcsolat.
0: And it cannot be broken.
1: Amely nem törhet el.
0: It's an unbreakable covenant relationship.
1: Egy feloltatatlan vagy eltörthetetlen szövetséges kapcsolat.
0: Nothing can separate me from the love of God.
1: Semmi sem választhat el az Isten szerelmét.
0: So here's David coming to his mighty men and saying, are you coming to make peace?
1: Tehát itt van Dávid, jönnek az erős emberek hozzá, vajon békével jöttök-e?
0: Will you make unbreakable covenant of love?
1: Vajon a szeretetnek összetörhetetlen vagy széttörhetetlen kapcsolatát hozzátok-e?
0: Because even though you're able, I don't want able people who are not joined to me.
1: Mert annak ellenére, hogy jó képességekkel megáldott emberek vagytok, nem akarom, hogy ilyen emberek jöjjenek úgy, hogy nem vagyunk együtt.
0: Jesus did the same thing with his men.
1: Jézus ugyanezt csinálta az ő embereivel.
0: The last thing he did was to break bread with them and make unbreakable covenant with them.
1: Az utolsó dolog, amit tett halála előtt, hogy megtörte a kenyeret velük, és egy törhetetlen szövetségre lépett velük.
0: Now this is a pattern for every apostolic team.
1: És ez a példája minden egyes apostoli csoportnak.
0: It's a pattern for the kind of men and women that can bring the kingdom in.
1: Ezek a fajta emberek, férfiak és nők azok, akik Isten királyságát bemutathatják.
0: The Joabs may be very skilled and gifted, but they'll end up being a betrayer of the covenant which you thought you had made with them.
1: Mert lehet, hogy vannak Joábok körülötted, akik nagyon képzettek és tehetségesek, de azt fogod meglátni, hogy megtörik és elárulnak abban a szövetségben, amelyet úgy gondoltál, hogy kötöttél velük.
0: Such people are no good to you, even though they may be very gifted.
1: Még akkor is, hogyha ezek az emberek nagyon tehetségesek, nem lesznek hasznodra.
0: The second thing David said was this.
1: A második dolog, amit Dávid mondott, a következő.
0: Have you come to help me?
1: Azért jöttél-e, hogy segítségemre légy.
0: In an apostolic team,
1: egy apostoli csoportban,
0: appointed by God to advance the kingdom,
1: amelyet Isten hozott létre és állított fel azért, hogy a királyság előre terjedjen,
0: there can only be one leader,
1: csak egy vezető lehet,
0: and there can only be one vision,
1: és csak egy látás lehet.
0: Now you can contribute to the vision,
1: hozzáadhatsz a látáshoz, hozzájárulhatsz személyesen.
0: One man, the head, sets the vision, and others now work to help him to fulfill that vision.
1: De egy embernek kell az egész csapatot vezetnie, akinek a látása van, és a többiek pedig ez alá tagozódnak be.
0: Some years ago I was in a great church in Pretoria in South Africa.
1: Néhány évvel ezelőtt egy nagyszerű gyülekezetben jártam, Pretóriában, Dél-Afrikában.
0: The pastor was a man named Ed Raybert. He's now with the Lord. Most of my friends are with the Lord these days.
1: Ed Raybert nevű pastor vezette ezt a gyülekezetet, most már az Úrnál van, mint a legtöbb barátom.
0: I'm getting lonely down here.
1: Most már nagyon egyedül érzem, kezdem egyedül érezni magam itt.
0: He started off with a Baptist church of 300.
1: Egy 300 tagú baptista gyülekezettel kezdte.
0: That opened its doors to the Holy Spirit.
1: De aztán megnyitotta a kapuit, a gyülekezet ajtaját a Szent Szellem előtt.
0: And it's become a powerful city-shaking church of more than 10,000.
1: És most és egy több mint 10,000 tagú az egész várost megrengető gyülekezetté váltak.
0: It's one of the great churches in South Africa.
1: Afrikának egyik nagyon nagyszerű gyülekezetéről van szó.
0: I used to visit on a fairly regular basis.
1: És egy viszonylag elég rendszeres odajáró voltam
0: látogató. On the Sunday, then on Tuesday I'd sit with the leadership and we would go over something.
1: Vasárnap prédikáltam, kedden pedig a vezetőkkel vettünk át valami témát.
0: They told me they just had a visit from a prophetic ministry. I've forgotten his name.
1: És azt mondták az egyik alkalommal, hogy éppen azelőtt tett ott látogatást egy profétai szolgáló, már nem emlékszem a nevére.
0: He preached on the Sunday and then visited with the leaders on the Tuesday.
1: Vasárnap szintén prédikált, kedden pedig leült a vezetőkkel.
0: And they said to him, do you see anything about the church you want to speak to us about?
1: És

0: Megkérdeztem azt, hogy mit akart szólni a gyülekezethez? Igen. Tehát megkérték tőle, hogy mondja el, hogy mit lát a gyülekezettel kapcsolatban. Van-e valami üzenete?
1: And he said, yes, I see turbulence. I see it, there's discord. It's not a peaceful church.
0: Igen, azt látom, hogy itt kavarodás van. Ez nem egy békességes gyülekezet.
1: He said, I believe the problem is multiple vision.
0: És úgy gondolom, hogy többszörös látás a probléma.
1: He says, now Ed, your job is to set the vision for this church.
0: Ed, a te feladatod az, hogy a látást megszabd ennek a gyülekezetnek.
1: You guys can help him, but his job is to set the vision.
0: Ti vezetők körülötte segíthettek neki, de az övé a látás.
1: And they said, once the vision set,
0: és akkortól kezdve, ahogyan a látás az megvan szabva,
1: then all you other leaders, you give yourself to Ed to fulfill the vision that he has set.
0: A többi vezető, adjátok oda magatokat Ed számára azért, hogy be tudjátok azt a látást teljesíteni.
1: You cannot have another vision that you're trying to work out at the same time.
0: Nem lehet egy másik látásod, amin próbálsz dolgozni és ügyködni, hogy az valósuljon meg.
1: Well, they went away and thought about this and prayed, and there were 9 key leaders with Ed.
0: Elmentek, ezen visszavonultak, ezen gondolkodni. 9 kulcsfontosságú vezető volt Ed körül.
1: 5 of them decided that they had a distinctly separate. I'm sorry, 4 of them decided they had a distinctly separate. Now let me start again. All 9 of them decided they had a distinctly separate vision.
0: 9 a 9 vezető közül azzal a megállapítással ért vissza, hogy igen, mind a 9-üknek más a látása, elhatárolhatóan más látása van, mint Ednek.
1: 5 of them said, right, Ed, we've heard the word of God, we're laying down our vision, from now on we only are here to fulfill your vision, what is it?
0: 5 közülük azt mondta, hogy letesszük ezt a látást, Ed, mi a te látásod, mi mögé állhatunk be?
1: And he realized he better go to God and get a vision, so they had something to follow.
0: És akkor rájött Ed, hogy jobb, hogyha kér Istentől látást, ami alapján tovább tudnak menni.
1: So the first problem was Ed. The first problem was Ed.
0: Tehát az elsődleges probléma Ed volt.
1: He didn't have a clear vision.
0: Nem rendelkezett egyértelmű tiszta látást.
1: So he had to go and seek God to make sure that he had the real clear vision of God.
0: Tehát az Úrral kellett találkozni, és az Urat keresni azért, hogy biztos, hogy egyértelmű látása legyen.
1: Five of them said, well, from now on, we die to our vision, we're here to fulfill your vision, what is it?
0: 5 azt mondták a vezetőségből, hogy jó, meghalunk a saját látásunknak, és elkezdünk a te látásodnak élni, mi az?
1: 4 said this.
0: A 4 pedig a következőt mondta.
1: We've also examined our hearts.
0: Mi is megmértük, megvizsgáltuk a szívünket.
1: We've also decided that we have a distinctly different vision.
0: Mi is rájöttünk, hogy teljesen más a látásunk.
1: But here's our problem.
0: De itt van a problémánk.
1: Our vision is more important to us than being part of this church.
0: A látásunk fontosabb számunkra, mint az, hogy a gyülekezet tagja legyünk, vagy része legyünk.
1: So we think the only honorable thing is for you to release us to go elsewhere to fulfill our vision.
0: Ezért úgy gondoljuk, hogy az egyedüli lehetséges dolog az, hogyha te kiengedsz, vagy kiküldesz bennünket, hogy egy másik munkát hozzunk létre, ahol a látásunk
1: megvalósulhat.
0: Nem rossz dologról van szó, nem egy szakadásról a gyülekezetben,
1: they were lovingly released,
0: hanem szeretettes kapcsolatban lettek kiküldve, kiengedve.
1: 30 to 50 kilometers somewhere else, so there was no contamination with the original church.
0: 30-50 kilométerrel arrébb kezdtek valamit, hogy ne legyen a két gyülekezet között vita, vagy bármiféle.
1: And they started to fulfill their vision.
0: És elkezdték beteljesíteni a látásukat.
1: I know 3 of them, and they are great men with their great own ministry.
0: Hármukat ismerem is személyesen, és tudom, hogy nagyszerű emberek, nagyszerű Istentől kapott szolgálattal.
1: And they look back with gratitude to the days that they had with Ed.
0: És nagyon nagy hálával tekintenek vissza azokra a napokra, amelyet Eddel töltöttek.
1: Now that kind of leaving doesn't do any harm.
0: Ez a fajta elmenetel, ez nem okoz problémát.
1: And they were sent with love and blessing, were still free to come back and be part of special events, and everybody continued to love them.
0: Áldással mentek el, és azzal a hozzáállással, hogy bármikor visszajöhetnek, része lehetnek a gyülekezet különleges alkalmainak, mindenki szerette őket.
1: But once this issue was cleared, the church took off and really began to go somewhere.
0: De abban a pillanatban, hogy ezt tisztázták, ezt a dolgot, a gyülekezet elkezdett növekedni.
1: See, if you are on an apostolic team, you have only one role, that's to help the leader fulfill the vision.
0: Ha pedig egy apostoli csapatnak vagy a tagja, akkor egyetlen egy feladatod van, ez pedig az, hogy segítségére légy a vezetődnek, hogy az ő látásod teljesedjen.
1: If you are the leader, you better have a clear vision for the others to help you fulfill it.
0: Ha pedig ha te vagy a vezetője ennek az apostoli csoportnak, akkor jobb, hogyha van egy tiszta látásod, amelyet a többiek követni tudnak.
1: And the third thing David said was, is your heart joined to my heart?
0: A harmadik, amit kérdeztek, a szíved pedig egye az én szívemmel.
1: And it wasn't enough to have them on staff, there had to be a heart-to-heart relationship.
0: Nem volt elég, hogy csak a vezetőség része valaki, hanem kötelező volt a szívtől szívbe való kapcsolat.
1: There had to be transparency.
0: Kellett egy átlát átlátszóságnak, elszámoltathatóságnak kellett jönnie.
1: They had to be friends as well as fellow workers.
0: Barátoknak kellett lennie, nem csak munkatársaknak.
1: They had to love each other as well as happen to be working on the same team.
0: Szeretniük kellett egymást, és nem csak, hogy hát úgy történt, hogy egy csoportban vagyunk.
1: And the fourth thing was that they were not to use their confidential knowledge, they were not to use that position to betray their leader.
0: A negyedik, ami ebből fakadt, pedig az volt, hogy az ő bizalmas ismereteiket nem szabadott arra használniuk, hogy elárulják az ő vezetőjüket.
1: Now they're simple rules, but they make all the difference.
0: Ezek nagyon egyszerű szabályok vagy alapelvek, de ezek hozzák a különbséget.
1: Now come to verse 18.
0: Nézzük meg a 18. verset.
1: See the response of Amasai.
0: Nézzük meg az Amasai válaszát.
1: Amasai is one of the few people in the New Testament, one of the few people in the Old Testament where we read the Spirit of God came upon Amasai.
0: Amasai az az egyik olyan ember, kevés emberek közül az egyik az Ószövetségben, akiről azt olvassuk, hogy Istennek szent szelleme rászállt.
1: This doesn't happen very often in the Old Testament.
0: Az Ószövetség idején nem gyakran történt ilyesmi.
1: But it happened here because it was so very important.
0: De megtörtént itt, mert annyira fontos dologról van szó.
1: The Spirit of God came upon Amasai.
0: Isten szelleme rászállt Amasaira.
1: Now here's another interesting thing.
0: És itt van egy másik érdekes dolog.
1: Amasai was the natural brother of Joab, but he had a very different spirit.
0: Amasai Joábnak a természetes testvére volt, de teljesen más lelkület, szellemiség lakozott benne.
1: You see, if you're going to be coming to this sort of thing, your covenant to the team is more than your connections with your family.
0: Tudod, hogyha egy ilyen fajta csapatba kezdesz el részt venni, akkor a csapatban lévő szövetséged erősebbé válik a családi kapcsolataidnál.
1: So Amasai leads the group of men who now make this commitment to David.
0: Tehát Amasai most azokat vezeti, akik szövetségre lépnek Dáviddal.
1: Listen to what he says.
0: És hallgassátok meg, hogy mit mond.
1: We are yours, O David.
0: Tied vagyunk, Dávid.
1: We are on your side, O son of Jesse.
0: Veled tartunk, Isai fia.
1: Peace to you.
0: Békesség, békesség neked.
1: And peace to your helpers, for your God helps you.
0: És békesség segítőidnek, mert megsegít téged Istened.
1: Then David received them and made them captains of the troops.
0: Erre magához fogadta őket Dávid, és a csapatok vezéreivé tette őket.
1: And the whole of the reign of David, there was never ever one split in that leadership team.
0: És ebben a vezetői csapatban Dávid királysága, Dávid uralma alatt soha, de soha szakadás nem történt.
1: They stayed loyal to David to the day he handed over the kingdom to Solomon.
0: Hűségesek maradtak Dávidhoz mindaddig, amíg Dávid átadta az uralmat Salamonnak.
1: No one ever left the team.
0: Soha senki nem ment el a csapatból.
1: No one ever betrayed David.
0: Senki nem árult el Dávidot.
1: And here's the amazing thing.
0: És itt a csodálatos ebben.
1: I've not time to go into, but just to make the statement.
0: Nincsen alkalmam erre mélyre ásni, csak egy állítást hadd mondjak.
1: In that moment of absolute craziness when David committed adultery with Bathsheba,
0: abban a nagyon nagyon bolond pillanatban, amikor Dávid paráználkodott Bathsheba-val,
1: and then to try and cover up his crime, he had Uriah the Hittite killed, one of his own mighty men.
0: És megöleti az ő saját egyik nagy ember, erős emberét, Úriást.
1: See, Joab was always a politician.
0: Hát tudjátok, Joab ott van mindig, mint egy politikus.
1: He was happy to arrange for Uriah to be killed because it meant he now had a hold over David in the political game he was playing.
0: Úriás megörült annak, hogy ő részt vehet ebben, hogy megszervez. Joab megörült annak, hogy megszervezheti Úriás halálát, mert így Dávidon egy kis hatalmat gyakorolhatott azzal, hogy tud a dologról.
1: If Joab really loved David,
0: hogyha Joab igazából szerette volna Dávidot,
1: and he got that letter from David, and he got the letter from David,
0: és megkapta volna, és amikor megkapja ezt a levelet Dávidtól,
1: he was in David, are you out of your mind? What are you doing?
0: Azt mondta volna Dávidnak, hát Dávid, elvesztetted az eszed, mit csinálsz?
1: You're asking me to plot to kill one of your own mighty men, are you crazy? And do you expect me to agree with you?
0: Bolond vagy, azt kéred, hogy az egyik erős emberedet, azt akarod, hogy megöld az egyik erős emberedet, és én pedig legyek társad ebben?
1: If he'd been a true friend, I'm sure he could have turned David back from his sin, and he would never have committed that sin.
0: Ha igazi barát lett volna, biztos vagyok abban, hogy Dávidot megakadályozhatta volna, hogy ezt a bűnét elkövesse, és nem is követte volna el.
1: But here's the amazing thing.
0: De itt van a csodálatos dolog.
1: When David killed one of his own mighty men, and the truth came out.
0: Amikor kiderült az igazság, miután az egyik nagy erős emberét megölte Dávid.
1: What did the other guys do?
0: Mit tettek a többiek?
1: They forgave him and stayed loyal to him. That's amazing.
0: Megbocsátottak neki, és hűségesek maradtak hozzá. Ez csodálatos. Nem gondolod?
1: Isn't that amazing?
0: Nem csodálatos?
1: Isn't that amazing?
0: Nem csodálatos?
1: Can you see the sort of the commitment there was?
0: Láthatjuk azt az elszánt eltökéltséget, ami és elkötelezettséget, ami bennük volt.
1: And because of that covenant commitment which he'd made with these men and they'd made with him.
0: És mindez amiatt a szövetséges kapcsolat miatt volt, amelyet ők egymással kötöttek.
1: But they were an inseparable team that advanced the kingdom.
0: Ez az a fajta csapat, amely Isten királyságát előrébb viszi.
1: Let's mention one or two more things quickly.
0: Még gyorsan említsünk meg egy-két dolgot.
1: We find that three times David was anointed.
0: Azt látjuk az igében, hogy Dávidot háromszor kenték fel.
1: He was anointed by Samuel when he was just about 14 or 15 years of age.
0: Felkente őt Sámuel, amikor 14-15 éves lehetett.
1: 1 Samuel 16:13. He was prophetically anointed to be the king, but it was not yet possible to make it practical.
0: Prófétai módon már királlyá kenték, de még gyakorlatilag nem teljesedhetett be.
1: Quite a few years went by.
0: Jó néhány év eltelt.
1: Something like 17 years.
0: Körülbelül 17.
1: And then he was anointed by his own tribe.
0: Felkeni királlyá az ő saját törzse.
1: By the mighty men.
0: Az erős emberek.
1: And by the tribe of Benjamin.
0: És Benjamin törzse.
1: And he was now the king of two, but not of all 12.
0: Most már két törzsnek a királya, de nem az összesé 12-jé.
1: 2 Samuel 2:4.
0: 2 Samuel 2:4.
1: So they anointed him, and each time they made covenant. Please notice that.
0: Tehát felkenték őt, és minden egyes alkalommal szövetségre is léptek. Kérlek, lássátok ezt meg.
1: David waited in Hebron for 7 years for the other tribes to recognize who he was.
0: És Dávid 7 évet várt Hebronban arra, hogy a többi törzs is felismerje és elismerje őt.
1: Just like Jesus, he didn't say, "Now look, you guys, I'm the king. You better recognize that."
0: Ugyanúgy, ahogy Jézus is nem azt mondta, hogy na most már fickók, én vagyok a király, jobb, hogyha felismeritek.
1: Jesus said to his disciples, "You call me Lord and Master. That's good because that's who I am."
0: Az Úr azt mondja, hogy ti neveztek Úrnak és Mesternek, és ez jó, mert valóban az vagyok.
1: But he never called himself Lord and Master. They had to voluntarily recognize who he was and give him that position.
0: Ő soha nem hívta magát Úrnak és Mesternek, hanem önkéntes módon kellett, hogy felismerjék ezt a többiek róla.
1: Just like Peter, they have to see it by revelation.
0: Ugyanúgy, ahogy Péternek is, a többieknek is kinyilatkoztatás alapján kellett meglátni.
1: And then it grips their hearts and they will not defect from it.
0: És aztán ez bele megy úgy a szívükbe, hogy nem fognak eltérni ettől.
1: So finally all the other tribes come to David in 2 Samuel 5.
0: Tehát végül 2 Samuel 5-ben az egész Izrael népe Dávidhoz megy.
1: Now he's got an apostolic team that can establish the kingdom.
0: Most már ott van az ő kezében az apostoli csoport, amely létrehozhatja a királyságot.
1: He never tried to establish the kingdom until he had the covenant loyalty of all these men.
0: Soha addig nem próbálta meg létrehozni a királyságot és megalapozni, amíg ezeknek az embereknek a szövetséges hűségét nem élvezte.
1: Then he went from Hebron to Jerusalem and began to establish the kingdom.
0: És akkor Hebronból átment Jeruzsálembe, és ott megalapította a királyságát.
1: The first thing he did was to establish the tabernacle of David so that praise and extravagant worship were the heart and center of the kingdom from the very beginning.
0: Az első lépése a királyságban az volt, hogy megalapította, létrehozta a Dávid sátorát, és így a dicséret és az imádat, a kinyilvánított megjelenő dicséret volt az egész királyságának a középpontjában.
1: I just taught for a whole week simply on David's tabernacle.
0: Egy hetet tanítottam ezzel kapcsolatban, Dávid sátrával kapcsolatban.
1: And I could easily have taught for two whole weeks.
0: Tehát könnyen beszélni két hetet is.
1: But akár. I want you to see that in this picture of the kingdom of Jesus, the kingdom of David has got many similarities.
0: De szeretném, ha meglátnánk, hogy Jézus Krisztus királyságának a képében nagyon sok a hasonlóság Dávid királyságához.
1: It was a worship driven and it was a prayer driven kingdom.
0: Imádat és ima hajtotta vagy vezérelte királyság volt ez.
1: In the New Testament, the kingdom was established by the upper room community that behaved very much like a David's tabernacle.
0: Új szövetségi tekintetben a királyság ott a felházban egy olyan csoport által jött létre, akik nagyon hasonlítottak az ószövetségi Dávid csoportjához.
1: Until the upper room was established,
0: addig, vagy mielőtt ez a felső házbeli dolog létrejött.
1: For 3.5 years, as Jesus was beginning the kingdom.
0: 3.5 éven keresztül Jézus csak kezdte, vagy kezdő félben volt a királyság tekintetében.
1: His humanity became a one-man tabernacle of David, where he met and communed with his father.
0: Az ő embersége, emberi mi volt a vált, egy egyszemélyes Dávid sátrává, ahol Istennel volt közös, az atyával volt közösségben és kapcsolatban.
1: We're told in John 1:14 that the word became flesh and tabernacled amongst us.
0: Azt olvassuk a János 1:14-ben, hogy az ige testé lett és lakozott, azaz angol fordítás szerint sátrat vett közöttünk.
1: And once again, it was a prayer driven kingdom from day one. Hello.
0: Tehát még egyszer hadd mondjam azt, az első naptól kezdve ima vezérelt királyság volt
1: ez. That's the most important thing about an apostle.
0: És ez a legfontosabb az apostollal kapcsolatban.
1: He's got to be a man of prayer.
0: Az ima emberévé kell, hogy legyen.
1: And he's got to produce a tabernacle of prayer.
0: És az imának a sátrát kell felállítania.
1: Generate a house of prayer.
0: A ház, az imának a házát kell létrehozni.
1: Because that's the powerhouse from which everything else concerning the kingdom is motivated.
0: Mert az erőmű, ahonnan Isten királyságának többi vonatkozása kiárad.
1: And wherever we're prepared to do this, we find the kingdom can be forcefully advanced.
0: Mindenkor, amikor erre felkészülünk, hogy ezt megtegyük, azt látjuk, hogy Isten királysága erővel fog terjedni.
1: Now this is such a clear testimony. We've got to hear what God's saying here.
0: Ez annyira egyértelmű bizonyság Istentől, hogy jobb, hogyha meghalljuk.
1: A few weeks ago, I for the first time visited a church in Florida.
0: Néhány héttel ezelőtt első látogatást tettem egy floridai gyülekezetben.
1: The name of the leader is Guillermo Maldonado.
0: Guillermo Maldonado.
1: Maldonado.
0: Maldonado. Mindenaldo.
1: He's a wonder.
0: Volt a neve a pásztornak.
1: And he's from Honduras.
0: Hondurasi ember.
1: The church is a Spanish-speaking church.
0: Spanyol ajkú gyülekezetről van szó.
1: He's an apostolic young man, 38 years of age.
0: 38 éves apostoli hivatású fiatalember.
1: God told him to go and take the city of what's the matter with me? Miami. Couldn't think of the name.
0: És az Úr azt mondta neki, hogy menjen és Miami városát vegye be.
1: It's a city of 3.1 million people, full of corruption and mafia and drugs. It's a devilish city.
0: 3,1 milliós városról van szó, tele korrupcióval, a mafiával, egyszerűen csak egy bűn barlang az egész.
1: Others had tried before, they'd failed.
0: Próbáltak már többen, próbálkoztak és kudarcba
1: fulladtak.
0: Az Úr azt mondta neki, hogy tedd az én módszer, vagy az én általam adott módon, és akkor sikeres leszel.
1: You first yourself become a man of prayer.
0: Először is te magad válj az ima emberévé.
1: And you build this church on the power of prayer.
0: És az egész gyülekezetet építsd az ima erejére.
1: Make a continuous David's tabernacle of day and night prayer.
0: Alkosd meg Dávid sátrát folyamatosan nappal és éjjel az imádkozáson, imádaton keresztül.
1: And let it be the powerhouse of everything that you do.
0: És legyen ez mindennek az erőműje.
1: The first, after he became the pastor and the church grew somewhat.
0: Először ő lett a pásztor, aztán növekedett valamicskét a gyülekezet.
1: The first person on staff, paid staff, was a full-time minister of prayers, the first person he appointed.
0: Az első teljes idejű szolgáló, akit kinevezett, az teljes idejű imádkozó volt.
1: Who organized the prayer of the church, now that they have 12 full-time ministers of prayer, full-time staff.
0: Akik a gyülekezet imai, aki a gyülekezet ima életének a szervezéséért volt felelős. Ma, vagy most már 12 teljes idejű ima szervezőjük van.
1: For every six hours they have three of these prayer leaders on duty and the others are not on duty.
0: Minden 6 órában vagy 6 óránként a 12 közül hárman vannak megbízva szolgálatban.
1: Now, it doesn't mean they're sleeping, they're just not in the prayer room leading the prayer, that's all.
0: A többiek nem. Ez nem azt jelenti, hogy alszanak éppen, hanem egyszerűen nincsenek ott az ima szobában.
1: Prayer goes on day and night seven days a week.
0: A nap 24 órájában a hét minden napján imádkoznak az emberek.
1: In 4 years the church has grown to 5000 people.
0: 4 év alatt 5000-re nőtt a gyülekezet tagsága.
1: And it's powerful. I was there, it was incredible.
0: És ott voltam, hihetetlenül erőteljes gyülekezet.
1: And they've just acquired land to build an even bigger sanctuary.
0: Éppen most kérvényezték, hogy vehessenek nagyobb földet, hogy még nagyobb imaházat építsenek.
1: But the Sunday that I happened to be there, they started home cells for evangelization.
0: De azon a napon, azon a vasárnap, ahol ott voltam, éppen akkor indítottak be olyan házi csoportokat, amelyek az evangelizációra vannak.
1: And these to meet on a Wednesday night.
0: Amelyek szerda esténként találkoznak.
1: On the Sunday, they were reporting to the church the first meeting.
0: És vasárnap az első alkalmuknak az eredményéről számoltak be a gyülekezetben.
1: It had just happened three or four days ago.
0: Mert azelőtt történt 3-4 nappal.
1: First meeting they had 180 cell groups met.
0: Az első alkalommal 180 ilyen házi csoport jött össze.
1: Between 10 and 30 people attended all these different cell meetings.
0: 10-13 ember ment el átlagosan ezekre az alkalmakra.
1: They had over 500 visitors to their first cell meeting.
0: És több mint 500 látogatójuk lett így az első sejtcsoport alkalmon.
1: More than 200 gave their lives to Jesus in the first cell meeting.
0: És ott az első sejtcsoportos alkalmon több mint 200 átadta a szívét az Úrnak.
1: They asked everybody to stand up, and it was like an army was standing up. People that had been converted last Wednesday at the cell meeting.
0: Megkérték ezeket az embereket, hogy álljanak föl azon a vasárnapon, és egy egész hadsereg állt fel, aki az elmúlt szerdán adta át az életét az Úrnak.
1: It's a prayer-driven apostolic leader and a prayer-driven apostolic team.
0: Mert egy ima vezérelt apostoli vezető és egy ima vezérelt apostoli szolgálat.
1: The first thing they did was to raise up the tabernacle of David.
0: Az első dolog az volt, hogy Dávid sátrát felállította.
1: And it's become the powerhouse of all that they are doing.
0: És ez lett mindennek, amit tesznek, az erőműve.
1: And God's making it work in Miami, Florida. It'll work anywhere.
0: És testvérem, hogyha Isten erre működést tud adni, vagy ezt tudja működtetni Miami-ban, Floridában, akkor bárhol megteheti.
1: Amen.
0: Amen.
1: Well, it's just about 2:15.
0: Hát, majdnem 3.
1: Now,
0: óra van.
1: David not only had the prayer house.
0: Tehát nem csak az ima házat vagy ima központot alkotta meg Dávid.
1: Where he was constantly in God's presence.
0: Hanem folyamatosan Isten jelenlétében volt.
1: They got God's strategy from that powerhouse.
0: Hanem és nem csak folyamatosan Isten jelenlétében voltak ők, hanem ebből a jelenlétből Istennek a stratégiáját is megkapták.
1: King Saul, who also reigned for 40 years.
0: Saul király, aki szintén 40 éven keresztül uralkodott.
1: Fought continually with the Philistines, but never saw any permanent success.
0: Folyamatosan a filiszteusok ellen harcolt, de sosem látott maradandó sikert ebben.
1: When David came to the throne and began to seek God's strategy in the tabernacle of David, God gave him a God-given strategy.
0: Amikor Dávid került a trónra, és ott Isten jelenlétében a Dávid sátrában Istent kereste Dávid, akkor Istentől ő egy Isten vezérelt, egy Isten által mutatott stratégiát kapott.
1: He wasn't reading anybody's book, he was acting on his God-given strategy.
0: Nem olvasta senki könyvét, hanem az ő Istentől kapott stratégiáján cselekedett.
1: He hit the Philistines 3 times.
0: Háromszor támadta meg a filiszteusokat.
1: Each time it was different.
0: Az összes környező ellenséges város.
1: Now the prayer tabernacle was the powerhouse, but the troops had to go out there and physically occupy the land.
0: Na most a sátor, az ima sátor volt az egésznek az erőközpontja, erőműve, de a csapatoknak fizikálisan ki kellett menni és el kellett foglalni a földet.
1: It wasn't enough to pray.
0: Nem volt elegendő imádkozni.
1: They had to go out and occupy what they had prayed to obtain.
0: Hanem amiről imádkoztak és imában megragadtak, azt fizikálisan is magukévá kellett tenni.
1: Because of the prayer, every time they went out, it was very, very successful.
0: De az ima miatt minden alkalommal, amikor ilyen portjára mentek, mindig nagyon sikeres volt.
1: So we got to learn these strategies.
0: Meg kell tanulnunk ezeket a stratégiákat.
1: The early church did exactly the same thing. Exactly the same strategy.
0: Pontosan ugyanezt tette a korai egyház is, ugyanezt a stratégiát követte.
1: The powerhouse was the prayer room.
0: Az imádkozás és az ima szoba volt az erőmű.
1: But they didn't just stay in the prayer room waiting for the city to change.
0: De nem maradtak ott az imádkozás helyén, hogy arra várjanak, hogy mikor változik meg a város.
1: They went out into the city in aggressive evangelism backed by the power of that prayer.
0: Hanem ennek az imának a támogatásával és hátvédelmével kimentek a városba agresszív evangelizációra.
1: And God gave to them immediate and powerful answers to their prayers.
0: Isten rögtön erőteljes válaszokat adott erre.
1: And so the kingdom was forcefully advanced.
0: És így Isten királysága erővel haladt előre.
1: Now these things are written for our instruction.
0: Na most mindezek a mi intésünkre vannak leírva.
1: Especially those on whom the end of the ages come.
0: Különösen azok számára, akik az utolsó időkben élnek.
1: Amen, let's have a break now.
0: Amen, akkor tartsunk itt szünetet.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Hát én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: 25 éve tartasz gyerekek, fiatalok számára előadásokat, és önismereti témában, szerhasználat, rengetegféle témában segíted őket. Közben itt kristályosodik számomra, miközben hetek óta tart ez a rovatunk, hogy pedagógusok felé is ugyanúgy szolgálsz. Egyébként amikor arról van szó, hogy ugye szokták mondani, hogy egy életen át tanulunk, arról van szó, hogy tanulás, tanítás, akkor ez olyan egy kényszerű dolog? Mit tapasztalsz? Lehet igazából örömmel tanulni?
2: Kérdezzük meg Benda Józsefet. 80-as években írt egy könyvet, hogy örömmel tanulni. Akkori humanisztikus kooperatív technikának a magyarországi atyaként említeném őt meg. Józsefet megadta lehetőséget, hogy vele is együtt dolgozhatok, és most épp nemrég fejeztünk be több tréninget pedagógusok részére is, illetve Erdélyben indult el az oktatás szemléletben egy óriási változtatás a mi segítségünkkel, hogy ne csak az legyen, hogy csak a tanár tanít, hanem a diákok hogyan tudnak egymást tanítani, és létrehoztunk egy együtt tanulás, vagy társas tanulás néven egy projektet, ahol az van benne, hogy a tanár is tanul a diákoktól, a diákok tanulnak a tanártól, de a diákok tanulnak egymástól is, illetve egy ilyen támogató közegben a tanár tud tanulni a másik tanár kollégától. Hoztam egy verset, hát így a tanév indításra, az a címe, hogy Tanár vagyok. John V. Schletter írta ezt a gondolatokat, tanár vagyok. Hivatásom folytán egyetlen nap leforgása alap szereplek, mint színész, barát, orvos, ápoló, edző, lélekmentő, régész, pénzkölcsönző, taxisofőr, pszichológus, pótszülő, kereskedelmi ügynök, politikus és a hétvédője. Hiába sok térkép, táblázat, képlet, ragozás, történet és könyv, nincs mit tanítanom, a diákjaim valójában csak is saját maguktól tanulhatnak. Minden erőfeszítésemet latba kell vetnem, hogy segítsek megismerni önmagukat. Tanár vagyok, és ezért minden nap hálát adok az Istennek. Nagyon érdekes ez a gondolat, hogy hány szerepkörben van a tanár?
1: Az volt a legjobb az egészben. Nagyon jó.
2: Tetszik.
1: Nagyon jó. Igen, igen.
2: Csak azt mondták az egyik tanári kolléga, hogy azt mondja, de miért nem kapja ennyi szerepkörbe a fizetését?
1: Tehát, igen.
2: A tanárról nagyon sokan úgy gondolkodunk, hogy nyáron úgyse csinál semmit. Csak kérdezem, hogy hol vannak azok a gyerekek, akik táborban vannak? Ki vigyáz rájuk? Hát a tanárok.
1: Pedagógusok, igen.
2: A nevelők. Szokták mondani azt, hogy hát igen, a tanár az nem csinál semmit, és mindig olyat kérdez, amit a diák nem tud. Szoktam mondani a tanároknak is, hogy néha a diákokat problémában vannak, mert az agyuk kétféleképpen működik. Vagy rágógumi lesz, minden beleragad, és semmi nem jön ki, vagy olyan, mint a teflonedény, amiből minden kifolyik. És van ez a kis mondás, hogy minél többet tanulunk, annál többet tudunk. Minél többet tudunk, annál többet felejtünk. Minél többet felejtünk, annál kevesebbet tudunk. Hát akkor meg minek tanul?
1: Igen.
2: Hát ezt a felejtési indexet, tehát ezt kéne egy kicsit csökkenteni. Hogy amit megtanulok, az meg is maradjon. És a HKT-hez visszatérve, Benda József azt mondta, hogy örömmel tanulni úgy lehet, hogyha a tanulás élmény lesz. Hogyha nem egy bevágandó képlet gyűjtemény lesz, és nagyon sokszor az, amit tanulok, és az, amit tanítok, meg az én élethelyzetem, úgy nincs kapcsolatban egymással. Hitoktatóként is óriási kihívás az, hogy a gyerekeknek a bibliai történeteket ne csak egy bibliai történetté tegyem, hanem az ő történetükké. Hogy ebben a helyzetben Dávid így küzdött meg a Góliáttal, te milyen nehézségekkel, milyen problémákkal küzdesz most. És neki volt 5 kövecskéje, amiből csak egyet kellett használni, neked van 5 kövecskéd? De Dávid is mit csinált? Összegyűjtötte a kövecskéket. A tanulásunkban van egy ilyen összegyűjtési időszak.
1: Mármint mielőtt
2: Mielőtt ment volna Góliáthoz.
1: Tehát 5 kővel ment, és egyel győzte le.
2: És egyel győzte le. De össze kellett gyűjteni. Azt mondja a Biblia, hogy a jó sáfár ót és újat hoz elő a tárházából, de hogy a tárházból legyen mit előhozni, először be kell gyűjteni. És én ilyen gyűjtögető életvitelt folytatok 25 éve, 20 éves koromig utáltam tanulni, soha nem értettem azt, hogy miért jó tanulni, és kényszer volt számomra a tanulás, és 20 éves koromtól adta meg az Isten azt, hogy élménnyel tanulhattam, azt tanulhattam, ami érdekel, kinyílt a világ, azóta meg a fiam, lányom azt mondja, hogy apa, tanulási addikciód van, nem tudod abba hagyni, függőségem lettél, tanulási függő lettem, igyekszek új dolgokat megtanulni, ha van egy tréning, akkor elmegyek, és azt szoktam mondani, hogy ha én elmegyek egy tréningre, és ott valami újat tanulok, akkor nem csak én tanulok, hanem mindazok, akiket én tanítok. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy gondot viselj magadra, a tanításra és a rád bizottakra. Mi fordítva csináljuk. Állandóan a diákokon gondolkodunk, akiket tanítunk, gondot viselünk a diákokra, a tanítás módszertanra, amit tanítunk, de elfelejtjük azt, hogy a gondot kell viselni arra is, aki tanít. Hogy mi lesz azzal, aki tanít? Amivel forrás személyek vagyunk, ha magunkat nem töltjük újra, ezre van az önbizalom növelde pedagógusoknak tréningünk, amiben Komocsi Laura kezdeményezésére elkezdtünk pedagógusokat és diákokat segíteni, de már segítettünk cégvezetőket, segítettünk cégmunkatársakat, menedzsereket, tehát szélesebb körben, de mivel a magyar önbizalom az átlag alatt van, jóval a nemzetközi átlag alatt van, ezért milyen pessimista nemzet vagyunk, még amiben jók vagyunk, még abban is azt mondjuk, hogy úgyse fog sikerülni. Pedig, hogyha megpróbáljuk, akkor legfeljebb tényleg nem sikerül, de mi van akkor, hogyha meg tényleg sikerül? Azt szoktam mondani, hogy a soha meg nem írt levélre nem jön válasz. A meg nem próbált lehetőség az a legrosszabb helyzet. Egy kedves lelkész barátom azt mondta, hogy a temető nem csak azért rossz, szörnyű hely, mert ott van a legtöbb halott eltemetve, hanem ott vannak a meg nem írt versek eltemetve, ott vannak a meg nem írt színdarabok, a soha el nem játszott élethelyzetek, a soha ki nem mondott bátorító szavak, és minden ott van eltemetve. És a tanulás az ne ilyen temetős legyen, az évnyitó ne temetési istentisztelet legyen, hanem legyen örömteli, és hogy lehet jól tanulni, hát erről majd egy legközelebbi alkalomban részletesen beszélünk, hogy találtam meg a saját magamra szabott tanulási stílus, illetve, hogy másoktól mit tudok tanulni, én Finnországba jártam, és erről is szívesen beszélek majd a kedves rádió hallgatóknak, hogy a finnektől meg mit tanultam.
1: Akkor ígérjük meg, hogy ezzel folytatjuk. Nagyon kíváncsi vagyok erre a Finnországra is, de amit mondtál, hogy a saját stílusomat megtalálni a tanulásban. Nem is tudom, hogy ilyen van, most kell megtudnom, de akkor nem kíváncsian késő. Várom, az igaz.
2: Nem késő, és ráismerünk arra, hogy lehet, hogy azért nem tudok jól tanulni, mert nem a saját stílusomba tanulok.
1: Köszönöm a mai gondolatokat, innen folytatjuk jövő héten.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és azt mondja a Szentírás, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és amikor megvénül, akkor sem feledkezik el arról.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent, Dávid Sátora című tanítássorozatának 6. részét hallhatjuk.
3: Legyen ma valami mélyet bennünk.
4: Father, we want to thank you for the power of your word.
3: Atyám, meg akarjuk köszönni neked a te igéd erejét.
4: And we choose today to submit ourselves.
3: És úgy döntünk ma, hogy alávetjük ennek magunkat.
4: We submit to the power of your word.
3: Alávetjük magunkat a te igéd erejének.
4: Let it break mindsets.
3: Hagy törjön az meg bizonyos beállítottságokat.
4: But let it impart revelation and truth.
3: Hadd adjon nekünk kinyilatkoztatást és igazságot.
4: Let it impart life in Jesus' name.
3: Hadd kapjunk életet Jézus nevében belőle.
4: And we pray for Alan right now.
3: És most imádkozunk Ellenért.
4: For strength and energy.
3: Hogy ereje legyen és energiája.
4: And that anointing of the Spirit.
3: És a Szentlélek kenete legyen rajta.
4: To impart the word of God.
3: Hogy átadhassa nekünk Isten igéjét.
4: With revelation.
3: Kinyilatkoztatással.
4: In Jesus' name.
3: Jézus nevében.
4: Amen.
3: Amen. Köszönöm, Gordon.
5: Amen.
3: Amen.
5: Is a little important poem you need to learn.
3: Van egy fontos kis versike, amit meg kell tanulnatok.
5: Now, it sounds fantastic in English. I don't know how it'll translate into any other language.
3: Angolul nagyon jól hangzik, de hát magyarra versben azért nem olyan könnyű lenne.
5: Mary had a little lamb.
3: De ez így szól. Máriának volt egy kis báránya.
5: It never grew to be a sheep.
3: Soha nem nőtt fel juhvá.
5: It came to the grass school of the word and died of lack of sleep.
3: Eljött Grászba az ige iskolájába és belehalt az álmatlanságba.
5: Amen. Turn to page 30 in your notes.
3: Korai jegyzetbe lapozzatok a 30. oldalra.
5: And we're going to look first of all today at in the context of David's tabernacle.
3: Ma először azt szemléljük meg, hogy Dávid sátorának az összefüggésében.
5: We're going to look at the power of corporate action.
3: Megfigyeljük a testületi cselekvés erejét.
5: There's a tendency among Christians to misread the scriptures.
3: A keresztények hajlamosak félreolvasni az igét.
5: And they take individually what the Bible teaches corporately.
3: És egyéni módon értelmezik azt, amit a Biblia testületi módon tanít.
5: And there are many things which we will never accomplish on our own, but we can accomplish them together.
3: Sok dolog van, amit egyedül soha nem tudunk elvégezni, de együtt igen.
5: And I'll give you some examples.
3: És mondok néhány példát erre.
5: In Matthew chapter 6.
3: A Máté 6-ban.
5: Jesus teaching on prayer and fasting. Every noun and verb is in the plural, it's not in the singular.
3: Amikor Jézus a böjtről és az imáról tanított, minden főnév és ige többes számban van, nem pedig egyes számban.
5: Matthew 18, verses 18 through 20.
3: A Máté 18-20-ig terjedő verseiben.
5: All the verbs and nouns are in the plural, they're not in the singular.
3: Itt is minden ige és főnév többes számban van, nem egyes számban.
5: But it's also interesting to note that the minimum quorum in the spirit is two.
3: De azt is érdekes megfigyelni, hogy szellemi szinten a döntéshozatalhoz szükséges minimális mennyiség a két ember.
5: Two can take a city.
3: Ketten elfoglalhatnak egy várost.
5: Two can change their world.
3: Ketten megváltoztathatják a világot maguk körül.
5: But it's better if there are more than two.
3: De jobb, hogyha többen vannak, nem csak ketten.
5: Amen.
3: Now, így van.
5: Acts chapter 4. I want you to come to the book of Acts for a moment.
3: Az Apostolok 4-ben egy pillanatra lapozzunk az apostolok cselekedeteihez.
5: The disciples gather in the upper room.
3: Abban a pillanatban, amikor a tanítványok összegyűltek a felházban.
5: We find a new phrase comes. I want to pick it up in a few places.
3: Azt találjuk, egy új kifejezés jön be a képbe, és szeretném néhány helyen ezt megmutatni.
5: Let's start in Acts chapter 1.
3: Kezdjük az Apostol 1-ben.
5: And verse 14.
3: A 14. versben.
5: And we're just going to read the phrase, not the whole verse.
3: Nem az egész verset olvassuk, föl csak ezt a kifejezést.
5: They all continued with one accord in prayer.
3: Ezek mindjárt egy szívvel lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban.
5: Acts chapter 2, end of verse 1.
3: Apcsel 2, az első vers vége.
5: They were all with one accord in one place.
3: Mindjárt egy akarattal együtt valának.
5: No, verse 1, end of chapter 2. And then again chapter 2, verse 46.
3: Szintén az Apcsel 2-ben a 46. versben.
5: They continued daily with one accord in the temple.
3: És minden nap egy akarattal kitartottak a templomban.
5: Acts chapter 4, verse 24.
3: Negyedik rész, 24. vers.
5: So when they heard that, they raised their voice to God with one accord.
3: Ezek pedig, mikor hallották, egy szívvel lélekkel felemelik szavukat az Istenhez.
5: Acts chapter 5, verse 12.
3: 5:12.
5: And the end of the verse, and they were all with one accord in Solomon's porch.
3: A vers második fele, és egy akarattal mindjárt a Salamon tornácában valának.
5: Now I could go right through the book of Acts and you'll find this phrase coming again and again.
3: Az Apcselt végig olvashatnák, és újra megtaláljuk ezt a kifejezést bennem.
5: But it's never used until they come together for the first time in the upper room.
3: De soha nem találjuk ezt a kifejezést a Bibliában, amíg a tanítványok először össze nem jönnek a felházban.
5: Now, the first 10 days of that early church was they were together in the upper room.
3: Az egyháza kezdeti napjaiban, az első 10 napján az életének együtt volt a felházban mindenki.
5: And the Spirit fell upon them, but only upon those who were in the upper room.
3: És a Szentlélek rájuk szállt, de csak azokra, akik a felházban voltak.
5: And you find again and again in the book of Acts.
3: És újra megtaláljuk az Apcselben újra és újra.
5: That when they faced an obstacle, there was a blockage to advancing the kingdom.
3: Hogy amikor a hívők egy akadállyal találkoztak, ami gátolta a királyság terjedését.
5: They would go into upper room mode and break that obstacle and advance again.
3: Átmentek egy ilyen felházas módszerbe, és megtörték ezt az akadályt, és így mentek tovább.
5: And I want you to see that in many respects the upper room community was a David's tabernacle community.
3: És szeretném, hogyha látnátok, hogy sok szempontból a felházban összegyűlt csoport az olyan volt, mint egy Dávid sátorában összegyűlt
5: társaság. So the church was born in that atmosphere.
3: Tehát az egyház ebben a légkörben született meg.
5: And it continued to forcibly advance the kingdom by continuing in that way.
3: És erővel tovább terjesztette Isten királyságát, azon a módon, hogy így voltak együtt. Kitartottak ebben az életmódban. Szeretném, hogyha ezt az egy szívvel lélekkel kifejezést közelebbről megnéznénk.
5: Because there's also, it says quite frequently that they were of one heart and of one soul.
3: Tehát a magyar fordítás ezt is mondja, hogy egy szívvel lélekkel összhangban.
5: It also speaks of their unity.
3: Ez a kifejezés beszél az ő egységükről.
5: But there's a quality about one accordness which I want us to understand.
3: Szeretném, hogy megértenénk a tulajdonságát, milyen ez az egy szívvel lélekkel levés.
5: Now the Greek word, if you want to write it down for this one accord, is this word.
3: Ez az egy szívvel lélekkel görögül a következőképpen hangzik.
5: Homo thumadon.
3: Homo thumadon. Thumadon.
5: No, homo thumadon.
3: Homo thumadon.
5: And you want to write it down, here it is in English.
3: És most angolul el fogja betűzni.
5: H-O-M-O. T-H.
3: H-O-M-O. H-U.
5: M.
3: M.
5: A.
3: A.
5: D-O-N.
3: D-O-N.
5: Homo thumadon.
3: Homo thumadon.
5: And this is what it means. It's made up of two words.
3: És ez egy két szóból álló összetett szó.
5: Let's take the word thumadon for the moment.
3: Akkor a thumadonnal kezdjük.
5: It means a violent, persistent passion with heavy breathing.
3: Azt jelenti, hogy egy ilyen erőteljes, erős lihegéssel együtt járó forró szenvedély. So kitartó szenvedély.
5: That's expressing the way they prayed.
3: Tehát ez kifejezi azt, hogy hogyan imádkoztak ezek az emberek.
5: There was a violent, persistent passion with heavy breathing.
3: Volt egy erőszakos, kitartó szenvedély bennük, ami erős lihegéssel, levegővétellel járt együtt.
5: And when we put the prefix homo in front of this, This is what it means.
3: És hogyha elé tesszük ennek a szónak a homo előtagot, akkor a következőt jelenti.
5: It means a gathering of people of the same kind of violent, persistent passion with heavy breathing.
3: Tehát olyan emberek összegyűlökezése, akikben közös az a vonás, hogy van egy ilyen kitartó erőszakos szenvedély bennük, amilyen erőteljes légzéssel jár együtt.
5: So that they didn't just come together.
3: Tehát nem csak összejöttek ezek az emberek.
5: They came together with the same kind of violent, persistent passion about what they were praying.
3: Hanem ugyanazzal a kitartó és erőszakos szenvedélye jöttek össze azzal kapcsolatban, amiért imádkoztak. Mindegyikükben ez benne
5: and that
3: volt.
5: Produced a certain kind of praying.
3: És ebből egy bizonyos fajta imádkozás jött ki.
5: And it produced a certain kind of action.
3: És egy bizonyos fajta cselekvés jött ki belőle.
5: Now, to understand this better, I want you to come with me now to Acts chapter 7.
3: Ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, most jöjjetek az Apcsel 7-hez velem.
5: And we have there the great preaching of Stephen.
3: Ebben a fejezetben van István nagyszerű prédikálása.
5: And when he finished preaching,
3: és amikor befejezte a prédikálást István,
5: his hearers became absolutely furiously mad at him.
3: Akkor a hallgatói teljesen bedühödtek rá, nem láttak.
5: And so they responded like this.
3: És a következő módon reagáltak rá.
5: Come to verse 56.
3: Nézzétek az 56. verset.
5: 56. And he said, look, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God.
3: És mondta, íme látom az egeket megnyílni és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani.
5: Now see the response of the multitude.
3: Na figyeljétek a sokasságnak a reakcióját erre.
5: Verse 57.
3: 57. vers.
5: They cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord.
3: Felkiáltván pedig nagy fennszóval füleiket bedugták, és egy akarattal reárohanának.
5: Now this is exactly the same word.
3: Ez pontosan ugyanez a szó.
5: So the passion which drove them to kill Stephen is the passion that God is looking for in his church.
3: Tehát az, a Isten azt a fajta szenvedélyt keresi az egyházban, ami olyan erőteljes, hogy ezeket az embereket arra készítette, hogy megkövezzék Istvánt.
5: Now that was an evil passion.
3: Ez egy gonosz szenvedély volt ebben az esetben.
5: But God wants a divine passion of the same intensity.
3: De Isten azt mondja, azt akarja, hogy bennünk isteni szenvedély legyen ugyanilyen erőteljes
5: módon.
3: The
5: early church had that kind of prayer life.
3: Az első egyházban ilyen volt az ima élet.
5: They didn't just gather in the same room.
3: Nem csak ugyanabban a teremben gyűltek össze.
5: They came together with the same violent passion.
3: Hanem ugyanazzal az erőszakos szenvedéllyel jöttek össze.
5: And they were motivated by this same violent passion.
3: És mindegyiket ez az erőteljes szenvedély motiválta.
5: And what drove them was a passion for the glory of their Lord Jesus Christ.
3: És az Uruk Jézus Krisztus dicsőségét akarták ilyen szenvedélyes mértékben elérni.
5: Against Satan and his wicked works.
3: Ugyanilyen módon utálták, gyűlölték a sátánt és az ő gonosz munkáit.
5: And the determination to change the environment in which they were presently living.
3: És ugyanilyen erőteljesen eltökélték magukban, hogy megváltoztatják a környezetüket, amiben élnek.
5: So Satan on the one hand was rendered powerless.
3: Tehát egyrészt a sátánt erőtlenné tették.
5: And Jesus on the other hand was glorified.
3: Másrészt pedig megdicsőítették Jézust.
5: Hello.
3: Halljátok?
5: The moment the church got into the David tabernacle mode, that was the passion which consumed them.
3: Abban a pillanatban, hogy az egyház olyan lett, amilyen a Dávid sátorában levő közösség, ez volt az a szenvedély, ami emésztette őket, ami működtette őket.
5: And it went on and on and on, right through the book of Acts, they never prayed any other way.
3: És az Apcselben mindvégig soha semmi más módon nem imádkoztak, csak így.
5: Now, as we saw last night, yesterday morning,
3: ahogy tegnap délelőtt láttuk, és tegnap este.
5: It begins with a personal, violent passion, which you will learn when you pray to God on your own.
3: Ez azzal kezdődik, hogy személyes életünkben kialakuljon Isten iránt egy erőteljes szenvedély, amit akkor tanulunk meg, amikor egyedül imádkozunk.
5: You find the right prayer partnership, because you can fuel each other to a greater intensity of heat.
3: És aztán meg kell találni a megfelelő imatársat, hogy egymást kölcsönösebb, nagyobb hőfokra fűtsük fel ebben.
5: And when these individual firebrands come together,
3: és amikor ezek az egyéni zsarátnokok összejönnek,
5: we have a forest fire that can sweep across a nation.
3: Akkor olyan erdőtűz lesz az eredmény, ami egy egész nemzeten végig söpörhet.
5: Amen. It says in Hebrews chapter 1.
3: A zsidók egy azt mondja.
5: He makes his ministers a flame of fire.
3: Hogy Isten az ő szolgáit tűzlángjává teszi, és ezt nagyon szeretem.
5: He makes his ministers a flame of fire.
3: Tűzlángjává teszi a szolgálóit.

0: And Jesus said, "You will be baptized with the Holy Spirit and with fire."
1: És Jézus azt mondta, hogy Szentlélekbe és tűzbe fogtok megkeresztelkedni.
0: And the fire is this passion.
1: És az a tűz, ez a szenvedély.
0: It's the zeal of God.
1: Az Istennek a lelkesedése.
0: God is zealous about His kingdom.
1: Isten nagyon szenvedélyes az ő királyságával kapcsolatban.
0: It's the zeal of the Lord of hosts.
1: Ez a seregek urának szenvedélye.
0: When Moses met God in the wilderness.
1: Amikor Mózes találkozott Istennel a pusztában.
0: God portrayed himself as a burning passionate bush.
1: Isten egy égő szenvedélyes bokor ruhájában jelent meg neki.
0: And the fire never went out.
1: És ez a tűz soha nem aludt ki.
0: And the bush was not consumed.
1: És mégsem emésztetett meg a bokor.
0: And so God's called us all to be bushes like that bush in the wilderness.
1: Isten mindannyiunkat arra hív, hogy olyan bokrok legyünk, mint az a bokor a pusztában.
0: The passion is God's.
1: Isteni a szenvedély.
0: And the fire is God's.
1: A tűz is Istené.
0: And God never grows weary.
1: És Isten soha nem merül
0: God
1: ki.
0: He never gets tired.
1: Soha nem fárad el.
0: He doesn't get old.
1: Nem öregszik meg.
0: He's the same at 90 as he is at 15.
1: Öt 90 éves korában ugyanolyan, mint 15 évesen.
0: Amen. Now that's the corporate life that we're looking for.
1: Na, ilyen testületi életet akarunk elérni.
0: And that's what the coming together is that God wants.
1: És ilyen fajta összejöveteleket akar Isten.
0: Because they came together in one accord.
1: Mivel összhangban egy szívvel lélekkel jöttek össze.
0: Acts chapter 4 verse 24.
1: Az Apostol 4:24 szerint.
0: Then we read in verse 31.
1: Utána azt olvasjuk a 31. versben.
0: The place where they prayed was shaken.
1: Hogy mindek utána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek.
0: And the prayers they prayed were immediately answered.
1: És azonnal választ kaptak az imáikra.
0: They said, "God, give us boldness to speak Your word."
1: Azt mondták, Uram, adj nekünk bátorságot a Te igéd szólásához.
0: And what it literally says in the Greek manuscript is this: "Give us boldness to speak Your word through mighty or because of mighty signs and wonders."
1: És az eredeti görög azt mondja, hogy Uram, adj nekünk bátorságot hatalmas jelek és csodák által ahhoz, hogy bátorsággal szóljuk a Te igédet.
0: In other words, it's the signs and wonders that make you bold.
1: Más szóval a jelek és csodák tesznek bátorrá minket.
0: If miracles are working through you, then you've got something to talk about. Hello.
1: Hogyha csodák történnek rajtad keresztül, akkor van miről beszélned.
0: You can show them something.
1: Akkor mutathatsz valamit az embereknek.
0: It's not argument against argument, it's power versus powerlessness.
1: Akkor nem érvek érvek ellen dúl a csata, hanem az erő az erőtlenséggel szemben.
0: Now these things are beginning to happen even in Europe now.
1: Ezek a dolgok már Európában is kezdenek megtörténni.
0: It's been working in India for 40 years, to my knowledge. We've seen the power of God in amazing ways.
1: Az én tudásom szerint már 40 éve történik az Indiában. Hatalmas módokon láttuk Isten erejét működni.
0: God's been working this way in Africa for several decades.
1: Isten már több évtizede működik Afrikában hatalmas módon így.
0: At last, it's beginning to happen in Europe.
1: Végre kezd megtörténni Európában.
0: A friend told me this story just a week ago.
1: Egy barátom egy héttel ezelőtt mondta el a következő történetet.
0: They were doing a preparatory meeting with young people in London, England.
1: Angliában, Londonban tartottak előkészítő összeévetelt fiataloknak.
0: Many young people responding to this message.
1: Főleg fiatalok reagáltak erre az üzenetre.
0: And there was an impartation and anointing to go out and begin to do the works of Jesus.
1: Aztán imádkoztak értük, felkenték őket, hogy kimenvén Jézus cselekedeteit tudják tenni.
0: And I believe this is to be the focus of our meeting on the Thursday night. We're going to have an impartation time.
1: És úgy hiszem, hogy a mi csütörtök esti összejövetelünkben is ez lesz a középpontban, hogy átadunk nektek valamit, imádkozunk értetek.
0: We're going to pray this on Thursday night.
1: Csütörtök este fogjuk ezt imádkozni.
0: And it will begin to happen on Friday.
1: És pénteken elkezd majd történni.
0: Because this is what happened with the early church.
1: Mert az ősegyházban ugyanígy volt.
0: It wasn't 10 years later, it was the next day, beloved.
1: Nem 10 év múlva, hanem a következő napon, szeretteim.
0: So these young people received their impartation.
1: Tehát ezek a fiatalok megkapták a kenetet.
0: There were three teenagers between 15 and 17.
1: És három tizenéves, ilyen 15-17 évesek voltak együtt.
0: Standing at the bus stop waiting for their bus to come.
1: Elmentek az összevetelről, és beálltak a busz megállóba, és várták a buszukat.
0: On the other side of the road there was another bus stop going the opposite direction.
1: Az út túloldalán volt egy másik busz megálló.

0: amiből a busz a másik irányba ment.
1: And a man was in the bus queue on crutches.
0: És volt ott egy ember a buszmegállóban, aki mankóval járt.
1: And they said, "Hey, look at that guy that's in crutches there."
0: És mondták egymásnak ezek a fiatalok, hogy nézzétek, az az ember ott mankóval van. Akkor kezdjük el.
1: So they went across the road.
0: És átmentek az utca túloldalára.
1: And they said to this man,
0: azt mondták ennek az embernek,
1: in the name of Jesus, do you want to be healed?
0: Jézus nevében imádkozni akarunk önért, akar meggyógyulni?
1: Hold on, we got some feedback. And so he said, "Yeah, you can pray for me."
0: Azt mondta ez az ember, igen, imádkozzatok érte.
1: So they laid hands on him and prayed for him.
0: Tehát rátették a kezüket, imádkoztak érte.
1: The power of God hit him.
0: Isten ereje rászállt az emberre.
1: He was immediately healed.
0: Azonnal meggyógyult.
1: He threw his crutches away, began running up and down the sidewalk.
0: És eldobta a mankóit, és elkezdett lefő rohangálni ott a járdán.
1: Yeah. Now listen.
0: Na figyeljetek.
1: Then he told them what was just, he was just going.
0: És aztán elmondta a fiataloknak, hogy hova tartott éppen.
1: He said, "I for years have been a chronic diabetic."
0: Azt mondta, évek óta cukorbeteg vagyok.
1: And I was on my way to hospital to have my leg amputated.
0: És éppen a kórházba tartottam, hogy amputálják a lábamat.
1: Because I have gangrene in my leg.
0: Mert már vérfertőzés volt a lábamban.
1: He said, "It's completely healed and I feel fantastic."
0: És tökéletesen meggyógyultam és fantasztikusan érzem magam.
1: Then, oh. Amen. This is London, England.
0: És ez Londonban volt, Angliában.
1: This is London, England, 2 weeks ago.
0: Két héttel ezelőtt.
1: And then there was a woman with a tumor in her abdomen. They prayed and she was the big lump disappeared and she was healed.
0: Aztán ugyanott a buszmegállóban volt egy nő, akinek a hasában volt egy nagy daganat. Ő érte is imádkoztak, és az a nagy daganat is teljesen eltűnt.
1: Oh, tell us about this Jesus, this powerful Jesus that you know.
0: Aztán mindenki a buszmegállóban azt mondta a fiataloknak, hogy beszéljetek nekünk erről az erőteljes Jézusról, akit ti szolgáltok.
1: Five or six people gave their life to Jesus at the bus stop.
0: Úgyhogy ők hirdették az evangéliumot, és ott a buszmegállóban 5-6 ember rögtön meg is tért.
1: These are the days that are coming.
0: Ilyen napok jönnek ránk.
1: Now, when you pray with one accord praying,
0: amikor ilyen egy akarattal imádkoztok,
1: the place where you pray is shaken,
0: megrázkodik a hely, ahol összegyűltetek,
1: and the prayers that you ask are immediately answered.
0: És azonnal választ kaptok az imáitokra.
1: They said, "Give us boldness to speak your word because of the mighty signs and wonders which you're doing through us."
0: Azt mondták ezek az első tanítványok, hogy add nekünk a bátorságot, hogy bátran szóljuk a te igédet hatalmas jelek és csodák által. És Isten azonnal válaszolt erre az imára.
1: And as a result, we read in the next chapter, chapter 5.
0: És ennek eredményeként azt olvassuk az ötödik részben.
1: 5,000 people turned to the Lord.
0: Hogy 5,000-en fordultak az Úrhoz.
1: Because of a great miracle.
0: Egy hatalmas csoda miatt.
1: And so many miracles were happening that they couldn't even begin to number them.
0: És olyan sok csoda történt, hogy el se kezdték megszámolni őket.
1: My wife and I went the first time to Prayer Mountain in Seoul, South Korea.
0: A feleségemmel, amikor először mentünk el Szöulba, az imahegyre.
1: This was in late 70s, early 80s.
0: Ez a 70-es évek végén, 80-as évek elején volt.
1: My wife said to Dr. David Yonggi Cho's mother-in-law, I can't remember her name right now.
0: A feleségem megkérdezte Dr. David Yonggi Cho feleségét, most nem emlékszem a nevére.
1: He said to her, "Could you?" She said, "Do you have a record of the miracles that take place here?"
0: Hogy vannak önöknek feljegyzéseik arról, hogy milyen csodák történnek itt?
1: Because Eileen was writing a book which has become a bestseller on that church.
0: Mert Eileen írt egy könyvet erről a gyülekezetről, ami bestseller lett.
1: So this lady, she took a book bigger than my Bible.
0: Tehát ez a hölgy fogott egy könyvet, ami nagyobb, mint az én Bibliám itt.
1: And she said, "This is the record of what God has done in the past month."
0: És azt mondta, ezek a feljegyzések arról, hogy Isten mit cselekedett az elmúlt hónapban.
1: And there were hundreds and hundreds of well-documented miraculous healings.
0: És több száz csodálatos gyógyulás volt ebben a könyvben, ami jól volt dokumentálva orvosilag.
1: Many took place in Prayer Mountain.
0: Ezek közül sok az imahegyen történt.
1: But the majority happened in the house groups because of the power of Prayer Mountain, which was covering the house groups. Can you?
0: De a többség a házi csoportokban történt, amiket befedezett az imahegynek a szellemi ereje. Tehát ezt értsétek meg.
1: Now that was in the early, late 70s.
0: És ez az 1970-es évek végén volt.
1: Now, David's tabernacle, we're going to see later on today, or definitely tomorrow morning, we're going to see that the dimension of David's tabernacle is a powerful healing ministry.
0: De majd látni fogjuk, vagy ma később, vagy a holnapi napon biztosan, hogy Dávid sátorának van egy olyan dimenziója is, hogy erőteljes gyógyító szolgálat van benne.
1: Fuels, which empowers those miracles to take place.
0: De a testületi imádkozás az, ami az üzemanyagot jelenti ezeknek a csodáknak.
1: Amen. In Ephesians chapter 6,
0: az Efézus 6-ban,
1: where we talk about wrestling against principalities and powers,
0: ahol az van, hogy hatalmasságokkal és erőkkel tusakodunk,
1: we talk about putting on the whole armor of God,
0: és szó van ott arról, hogy felvegyük Isten teljes fegyverzetét,
1: every noun,
0: ott minden főnév,
1: and every verb is in the plural,
0: és minden ige is többes számban van.
1: It's something the church does corporately. It is not something the church does individually.
0: Ez olyasmi, amit az egyház testületileg tesz, és nem olyasmi, amit egyénileg teszünk.
1: Our impregnability is in our corporate impregnability.
0: Azért vagyunk támadhatatlanok, mert testületileg vagyunk bevehetetlenek.
1: And because of our individualism, there are a lot of unnecessary casualties.
0: De nagyon sok önállóskodás van a gyülekezetben, és ez okoz nagyon sok szükségtelen áldozatot.
1: Amen. And we've got to learn how to so make David's tabernacle so powerful that there's no crack for the devil to come through.
0: Meg kell tanulnunk, hogy hogyan tegyük Dávid sátorának a működését olyan erőteljessé a körünkben, hogy az ördögnek ne legyen egy rés sem, ahol hozzánk férhet.
1: So we come together in one place.
0: Tehát összejövünk egy helyen.
1: Now in San Antonio right now we are desperately fighting the devil to have a place permanently for prayer. We're having a tremendous battle over this.
0: Most San Antonióban nagyon erőteljes harcunk van az ellenséggel, a sátánnal, amiatt, hogy kapjunk egy állandó helyet, amit Dávid sátoraként működtethetünk. Nagyon erőteljes harcaink vannak ezzel kapcsolatban.
1: We have 900 people committed to pray 1 hour during the day or night.
0: Egész San Antonióban, ahol 1,2 millió ember él, nekünk 900 emberünk van, aki elkötelezte arra magát, hogy napi 24 órán keresztül napi 1 órát imádkozott éjjel, imádkozik éjjel vagy nappal.
1: A significant protective wall around our city.
0: Ez egy egész erőteljes védőfalat jelent a város körül.
1: So every hour of the day or night there are some people praying.
0: Tehát a nappal és az éjszaka minden órájában imádkoznak néhányan.
1: The city is permanently covered with a protective prayer covering.
0: A várost állandóan befedezzük egy ilyen védő imafallal.
1: I'm waiting with excitement to see what happens when we start coming together in the one place.
0: De már nagyon izgatottan várom, hogy mi fog történni, amikor lehetőségünk lesz egy helyen összegyűlni erre a célra.
1: We've already seen significant change.
0: Már láttunk jelentős változásokat.
1: I could tell you stories of things that have already happened.
0: Mondhatnék történeteket nektek olyan dolgokról, amik már megtörténtek.
1: But when we start to fulfill the scripture completely,
0: de amikor elkezdjük maradéktalanul betölteni az igét,
1: the power of this is going to blow our city apart.
0: Akkor ennek az ereje szét fogja szinte robbantani a várost.
1: And we'll have a visitation of God like the world will soon be talking about.
0: És olyan meglátogatása lesz Istennek a városunkban, hogy a világ hamarosan beszélni fog róla.
1: Let's go.
0: Akkor folytassuk.
1: So we're told, you know the scriptures.
0: Ismeritek az igéket.
1: 5 of you will chase 100, 100 shall chase, put 10,000 to flight.
0: Tudjátok, hogy egy megszalaszt 1000-et, kettő megszalaszt 10,000-et.
1: Now, notice the purpose always is to chase the enemy, not just have blessed times with Jesus.
0: Figyeljétek meg, hogy a fő cél mindig az, hogy megszalasszuk az ellenséget, nem csak az, hogy nagyon áldott időszakokat éljünk át Jézussal.
1: Now, the power to chase the enemy goes up exponentially with the degree of our coming together.
0: Az összejövésünk mennyiségével exponenciálisan növekszik az ellenség megszalasztásának képessége.
1: Gathered together to do something together.
0: Össze kell jönnünk, hogy együtt tegyünk valamit.
1: And it's not enough just to come as a group of individuals.
0: És nem elég az, hogy egyszerűen összejön egy csoport ember, egy csoport egyén.
1: I've been to a number of churches in the United States.
0: Én Amerikában már számos gyülekezetben voltam.
1: And also to other nations.
0: És más országokban is.
1: Africa is a good example.
0: Afrika jó példa erre.
1: And in many of those situations, they come together to pray.
0: Sok ilyen helyzetben, amikor összejönnek imádkozni.
1: But everybody's walking around in the prayer meeting doing their own thing.
0: Az ima összevetelen össze-vissza sétálnak az emberek, és mindenki a maga imáit imádkozza.
1: So they're all praying and everybody's in one corner, this corner, walking around, and obviously it's a good and something is happening.
0: És mindenki imádkozik így külön-külön egy-egy sarokban vagy sétálgatva a fal mellett, és mindenki a saját dolgát, ez sem rossz persze egy bizonyos fokig. De így nem érjük el a teljes erejét annak, ami igénybe vehető az összejövés által. Csak a környezetet felhasználjuk arra, hogy az egyéni imáinkat imádkozzuk.
1: Now in the tabernacle of David, it was not like that. It was corporately led and corporately they were involved together in this one thing.
0: Dávid sátorában ez nem így volt, hanem ott a testület vezetve volt valaki által, hogy hogyan imádkozzon, miért imádkozzon, és az egész testület imádkozott. Ahhoz, hogy ez megtörténjen,
1: you need a prayer leader.
0: Szükség van egy ima vezetőre.
1: It's amazing how many churches have seen the necessity to have a worship leader which they hire full time to lead the worship.
0: Megdöbbentő, hogy hány gyülekezet rájött már arra, hogy szükség van egy főállásos dicsőítés vezetőre a gyülekezetben, hogy vezesse a dicsőítést.
1: They've seen the necessity to develop proper worship. They've got to have a person devoted to that dimension of church life.
0: Meglátták, hogy szükséges a jó dicsőítő élet érdekében a gyülekezetben egy függetlenített ima vagy dicsőítés vezető, aki ennek szenteli oda az életét.
1: But how many churches have seen the same priority when it comes to the prayer life?
0: De hány gyülekezet jött rá arra, hogy ugyanilyen fontos ez az ima élettel kapcsolatban is?
1: I mentioned this one church in Miami, in Florida, in America.
0: Említettem Floridában, Miami-ban ezt az egy gyülekezetet.
1: Yonggi chose the only other church that I've known for years where prayer was given that first priority.
0: Ezen kívül csak Yonggicho gyülekezete az a világon, amely évek óta már az imának adja az első helyet az életében.
1: So we need to find those who are anointed by God to be the leaders of the prayer in the tabernacle of David.
0: Tehát meg kell találnunk azokat, akiket Isten felkent arra, hogy Dávid sátorában vezessék az imát.
1: It's a very skillful calling. You have to be tuned into God to be able to function in this way.
0: Ez egy nagyon fontos elhívás, jó képességek kellenek hozzá, és nagyon Istenre hangoltnak kell lenni ahhoz, hogy egy ilyen feladatot el tudjon valaki látni.
1: When I led a group of five churches in England, this was our priority.
0: Amikor egyszer Angliában egy öt gyülekezetből álló csoportot vezettem, akkor ez volt nekünk is a legfontosabb.
1: And for a while, I myself would lead those corporate prayer times because no one else was quite ready to do that.
0: És egy darabig én vezettem ezeket a közös ima alkalmakat, mert senki más nem volt kész arra, hogy ebben ezt megtegyem.
1: And wherever I was in the nation or the nations, I would be back for that prayer meeting.
0: Bárhol is voltam belföldön vagy külföldön, mindig visszamentem haza erre az ima alkalomra.
1: It had in my mind the highest priority.
0: A gondolataimban ez volt a legfontosabb tevékenységem.
1: And I would prepare for those meetings more carefully than if I was going to preach.
0: És gondosabban készültem ezekkel az összejövetelekre, mint hogyha prédikálnom kellett volna.
1: I usually fasted for the whole day before I led that evening prayer meeting.
0: Általában az egész megelőző napon imádkoztam, aminek az estején volt ez az ima alkalom.
1: And I would seek God for a general strategy.
0: És kértem Istentől egy általános stratégiát erre az alkalomra.
1: And I'd have some sense of direction from God.
0: És Istentől akkor érzékeltem valamilyen iránymutatást.
1: At the same time, I would have to be flexible to move as the Spirit of God showed us. Different things.
0: És ugyanakkor rugalmasnak kellett lennem, hogy mindig abba az irányba mozduljak, amerre a Szentlélek éppen mutatta, hogy mit akar cselekedni.
1: It's a very necessary leader that we have.
0: Ez nagyon szükséges, hogy legyen egy ilyen vezető a gyülekezetben.
1: And because someone is a great prayer, it does not mean they're necessarily a great prayer leader.
0: És az, hogy valaki nagyon jó imádkozó, nem jelenti a szükségszerűen, hogy nagyon jó imavezető lesz belőle.
1: Because when you lead these prayer meetings, you must not dominate them.
0: Mert amikor ima összejövetelt vezet az ember, nem szabad uralnia a többieket.
1: You mustn't use it to keep preaching your favorite things.
0: Nem szabad arra használni az alkalmat, hogy a kedvenc témádról prédikálj.
1: You see, you mustn't control, you've just got to facilitate the body participation in this.
0: Nem szabad kontrollálnod az eseményeket, csak segítened kell, hogy az egész test részt vegyen az eseményekben.
1: And you've got a sense, where is God working? Who's got the next thing to contribute to that evening?
0: És érzékelned kell, hogy Isten éppen mit cselekszik, és kinél van a következő dolog, amivel az estéhez hozzájárulhat imával vagy hasonló.
1: The worship and the praise. The worship and the praise in with the periods of prayer.
0: Az ima idők közé be kell keverni a dicsőítés és imádás időszakait is.
1: And your objective is to get the whole church praying, not just have a separate meeting for the intercessors.
0: És az a cél, hogy az egész gyülekezet imádkozzon, nem az, hogy a közbenjáróknak legyen egy külön alkalom.
1: Now our warring praise nights were so blessed that we had more than 80% of the church would look forward with excitement to those meetings.
0: Ami harcos ima esteink annyira sikeresek voltak, hogy a gyülekezeti tagok 80%-a nagy lelkesedéssel várt, hogy mikor jöhet már a következőre. Annyira jó volt.
1: We learned from God how to keep everybody involved.
0: Megtanultuk Istentől, hogy hogyan kell mindenkinek a részvételét biztosítani.
1: And you find that to do this, you've got to be sensitive to the weaker prayers rather than be dominated by the stronger prayers.
0: És rá fogtok jönni, hogyha ezt el akarjátok érni, akkor inkább a gyengébb imádkozókat kell figyelembe venni, nem annyira az erős imádkozókra kell figyelni.
1: Now the average, we've discovered, the average prayer attention span of the average church member is between 3 and 5 minutes.
0: Rájöttünk, hogy az átlag gyülekezeti tag átlagosan az imára körülbelül 3 és 5 perc közötti időig képes oda koncentrálni.
1: So if you want to keep everybody involved, you've got to keep changing every 3 to 5 minutes.
0: Tehát, hogy azt akarod, hogy mindenki részt vegyen a dolgokban, akkor 3-5 percenként váltani kell.
1: And God will give you great wisdom as to how to keep doing this.
0: És Isten nagy bölcsességet fog adni nektek abban, hogy ezt hogy tegyétek meg.
1: Now this is not a seminar on running a prayer meeting, but we need to learn all these instructions from the Spirit of God.
0: Ez a konferencia nem arról szól, hogy hogyan vezessünk ima összeveteleket, de mégis ezeket az útmutatásokat meg kell tanulnunk Isten szellemétől.
1: You see, you don't have great worship without a great worship leader.
0: Tudjátok, nagyszerű ima dicsőítés vezető nélkül nincs nagyszerű dicsőítés.
1: But if you get a few professional musicians performing to a spectator crowd, that's not worship.
0: Hogyha néhány profi zenész előad valamit egy hallgatóságnak, az nem dicsőítés.
1: The skill of a great worship leader is to involve everybody in worship.
0: A nagyszerű dicsőítés vezetőnek az a tulajdonsága, hogy mindenkit be tud vonni a dicsőítésben. Be.
1: The skill of a great prayer leader is to involve everybody in prayer.
0: A nagyszerű imavezetőnek az a nagyszerű tulajdonsága van meg, hogy mindenkit be tud vonni az imádkozásba.
1: In worship, sometimes the professional musicians get a bit frustrated because they're not going to the height of their gift.
0: A dicsőítésben néha a profi zenészek egy kicsit frusztráltak lesznek, mert nem mutathatják be az adományukat a legfelsőbb szinten.
1: But for the sake of the body, they will hold back their gift in order to bring everybody into involvement.
0: Mégis a test kedvéért kicsit visszafogják magukat az ajándék kifejezésében, hogy mindenki részt tudjon venni a dicsőítésben.
1: It's the same with prayer and intercession.
0: Ugyanígy van ez az imával és a közbenjárással.
1: Okay, let's just hold it while we change the tape.
0: Akkor addig megvárjuk, míg megfordítják a kazettát.
1: All right, let's move on.
0: Menjünk tovább.
1: End of page 32.
0: A 32. oldal vége a jegyzetben.
1: Frequent changes are necessary to maintain the attention of the majority.
0: A többség figyelmének ébren tartása érdekében szükséges a sűrű változtatás.
1: Come to page 33.
0: 33. oldal.
1: The individual exhortive prayer.
0: Az egyéni bátorító ima.
1: There's a moment, and my wife Eileen is probably the best example I know.
0: Valószínűleg a feleségem Eileen a legjobb példa erre, akit ismerek. Eljönnek azok a percek, hogyha megkapja Eileen a mikrofont, hogy imádkozzon, akkor ő megrázza a pokol kapuit.
1: But she stirs everybody with a passion to pray.
0: De mindenki másban is felgerjeszti az imádkozásnak a szenvedélyét.
1: Her 5 minutes of exhorted prayer will give 20 minutes of prayer fuel for everybody to participate in.
0: Hogyha ő 5 percig ilyen bátorító módon imádkozik, akkor ettől mindenki 20 percen keresztül még az egyéni imáit tudja mondani, és ébren marad ez a lelkesedés.
1: They're the sort of prayers you need sporadically through the prayer meeting.
0: Ilyenfajta imákat elszórtan kell majd mondani az ima összejövetelek ideje alatt.
1: And then we have the individual prophetic prayer.
0: Aztán van az egyéni profétikus ima.
1: And this is something that I find again and again I'm anointed for.
0: És újra azt találom, hogy én erre felkent vagyok.
1: Now for me it usually begins with a scripture.
0: Számomra ez általában egy igével kezdődik.
1: You probably noticed the same thing with Angie here, that she gets a scripture, and then from the scripture she brings a prophetic word that sets us all aflame.
0: Bizonyára észrevettétek, Angie-nél is ugyanez működik, hogy ő először mond egy igét, és utána egy profétai kijelentést, ami mindannyiunkat lángra gyújt.
1: Other people see a vision.
0: Mások látásokat látnak.
1: Others hear a conversation.
0: Mások hallanak egy beszélgetést.
1: But the prophetic spark sets us all aflame to pray in the mode of that prophetic word.
0: De egy profétai szikra mindannyiunkat lángra gyújt, hogy ugyan, hogy annak a profétai üzenetnek a fényében és értelmében imádkozzunk.
1: The actual everybody praying together.
0: Aztán jön az, amikor mindenki együtt egyszerre imádkozik.
1: I first experienced this in northeast India on the Burma China border.
0: Én a burmai kínai határon észak-nyugat-Indiában éltem át ezt először.
1: Primitive tribe who were headhunters until Jesus visited them.
0: Egy primitív törzsnél voltam, akik fejvadászok voltak, amíg Jézus meg nem váltotta őket.
1: They'd walked 4 days to come to this these series of meetings.
0: Ezek az emberek 4 napot gyalogoltak azért, hogy eljussanak erre az összejövetel sorozatra.
1: I had to preach 9 hours a day, otherwise they would take my head off.
0: Napi 9 órát kellett prédikálnom, különben levették volna a fejemet.
1: I've never seen such incredible hunger.
0: Soha nem láttam még ilyen hihetetlen éhséget.
1: And then maybe there were 20, maybe 25,000 people.
0: Körülbelül lehet, hogy olyan 25,000 ember volt ott.
1: But what amazed me was when the leader said, right, we will now pray to God.
0: De az döbbentett meg engem, hogy amikor a vezető azt mondta, hogy most pedig Istenhez fogunk imádkozni.
1: And all 25,000 stood up, raised their voices, and roared with a roar that shook the place.
0: És akkor mind a 25,000 felálltak és elkezdtek hangosan imádkozni, és olyan dübörgés lett ebből, hogy megrázkódott a föld alattunk.
1: I'd never heard anything like it in my life. It just.
0: Életemben soha nem hallottam semmi hasonlót.
1: And since you didn't translate that properly.
0: A lány nem fordította a dübörgést megfelelő módon.
1: And I realized, you know, that in those 5 minutes of prayer, we'd done more praying than a church normally does in 5 weeks.
0: És rájöttem, hogy ezelőtt az 5 perces imádkozás alatt valószínűleg több imát elvégeztünk, mint egy gyülekezet általában 5 hét alatt.
1: I remember in Kenya just a year or two back.
0: Emlékszem, Kenyában 1-2 évvel ezelőtt voltam.
1: We were having a conference in Nakuru, Kenya.
0: Nakuruban, Kenyában volt egy konferenciánk.
1: At one point God told us to turn and face Mount Kenya, where the greatest demonic stronghold is over the nation of Kenya.
0: Egy ponton Isten azt mondta nekünk, hogy mindannyian forduljunk a Kenya-hegy felé, amin a nemzet fölött uralkodó legerősebb démoni fejedelemség vagy erődítmény van.
1: There's an ancient historic monument on the top of Mount Kenya, which is not touched because it's historic.
0: A Kenya-hegy tetején van egy ilyen ősi történelmi emlékmű, amihez nem érhetnek hozzá, mert egy történelmi emlékmű.
1: God said he wanted it physically removed and a tabernacle of David raised in its place.
0: Isten azt mondta, hogy azt akarja, hogy fizikailag megszűnjön az az építmény a hegy tetején, és egy Dávid sátrai létesüljön a helyén.
1: All the slopes of Mount Kenya were used for growing an opium type crop. The whole slopes were covered with this plant and thousands were in bondage to this foul drug.
0: A Kenya-hegynek minden oldalán egy ilyen opium jellegű növényt termelnek, és ennek a piszkos szennyes kábítószernek több ezer ember a rabja ott a környéken.
1: So God told us to turn to it and speak to that mountain.
0: Tehát Isten azt mondta, hogy forduljunk e felé a hegy felé és szóljunk hozzá.
1: Which we did.
0: Meg is tettük.
1: And all of us about 8,000 people.
0: Körülbelül ez egy ilyen 8000 fős tömeg volt, akik voltunk.
1: All the spirit of the lion came upon us.
0: Mindannyiunkra rászállt az oroszlán szelleme.
1: And all of us, including myself.
0: És mindannyian magamat is beleértve.
1: We roared like a lion for 45 minutes.
0: 45 percig ordítottunk, mint az oroszlán.
1: And we later heard that they approached the government and the government is sympathetic to removing that and putting up a tabernacle of David to glorify Jesus Christ.
0: És később hallottuk, hogy ezek az emberek a kormányhoz fordultak, és a kormány egyetértett azzal, hogy ezt az emlékművet bontsák le, és valóban Jézus dicsőségére egy Dávid sátorát építsenek a helyére.
1: But within 5 days of that occasion, I had excited emails from some of the great apostolic leaders in that nation.
0: Ezután az esemény után körülbelül 5 nappal izgatott e-maileket kaptam annak az országnak néhány erőteljes apostoli vezetőjétől.
1: They sent us the headline news in the newspapers.
0: Akik elküldték nekünk, hogy milyen főcímek jelentek meg az újságban.
1: A cankerworm had come into the crop of opium and had destroyed, I think it was 35,000, but let me get it into, about 15,000 hectares of it had been destroyed by this cankerworm.
0: Jött egy bizonyos féreg, ami megtámadta ezt az ültetvényt, és körülbelül 15 ezer hektár ópium ültetvény pusztult el ennek a rovarnak a hatására. És az egész vetés tulajdonképpen, az egész ültetvény kipusztult.
1: Amen! So there is the proper place for one accord praying.
0: Tehát megvan a megfelelő helye az egy szívvel lélekkel való imádkozásnak.
1: Amen.
0: Amen.
1: Small group praying.
0: Kis csoportos imádkozás.
1: Within the context of a large group, you can come together in twos and threes to pray over something specific.
0: Hogyha egy nagy csoportban vagytok együtt, akkor ezen belül alkothattok két, három fős kis csoportokat, hogy különböző konkrét dolgokért imádkozzatok kis csoportokban.
1: And so we need to be disciplined, we need to stay on target.
0: De ilyenkor fegyelmezetnek kell lennünk, és meg kell tartanunk azt az ima témát, amiért imádkozunk.
1: And we need to intersperse the times of prayer with praise and worship, which is appropriate to what we're praying.
0: És az ima időszakokat össze kell, hogy kössék ilyen különböző dicsőítő és imádó időszakok olyan énekekkel, amelyek illeszkednek az ima témához.
1: To do that, and of course, when we're multilingual, it's even more difficult.
0: Ehhez nagy érzékenység kell, és természetesen, hogyha több nyelvű, több anyanyelvű a csoport, akkor még nehezebb megoldani.
1: Because when we are multilingual, it gets even more difficult. I don't know. So, but we will learn.
0: De meg fogjuk tanulni.
1: And you've got to be sensitive to this. And
0: és erre érzékenyek kell lennünk.
1: And you should never have a prayer meeting without proper praise and worship also.
0: És soha nem szabad ima összevetel tartani megfelelő dicsőítés nélkül.
1: Amen. It's got to be bathed in prayer and worship. It's got to be punctuated with praise and worship.
0: Az egész összevetelt meg kell fürdetni dicsőítésben és imádásban, és különböző helyeken az összevetel ideje alatt el kell helyezni ilyen imádó dicsőítő szakaszokat.
1: Praise and worship are joined together. You cannot separate them.
0: Mert
1: together in twos and threes to pray over something specific.
0: Hogyha egy nagy csoportban vagytok együtt, akkor ezen belül alkothattok két, három fős kis csoportokat, hogy különböző konkrét dolgokért imádkozzatok
1: kis csoportokban. And so we need to be disciplined, we need to stay on target.
0: De ilyenkor fegyelmezetnek kell lennünk, és meg kell tartanunk azt az ima témát, amiért imádkozunk.
1: And we need to intersperse the times of prayer with praise and worship, which is appropriate to what we're praying.
0: És az ima időszakokat össze kell, hogy kössék ilyen különböző dicsőítő és imádó időszakok olyan énekekkel, amelyek illeszkednek az ima témához.
1: To do that, and of course, when we're multilingual, it's even more difficult.
0: Ehhez nagy érzékenység kell, és természetesen, hogyha több nyelvű, több anyanyelvű a csoport, akkor még nehezebb megoldani.
1: Because when we are multilingual, it gets even more difficult. I don't know. So, but we will learn.
0: De meg fogjuk tanulni.
1: And you've got to be sensitive to this. And
0: és erre érzékenyek kell lennünk.
1: And you should never have a prayer meeting without proper praise and worship also.
0: És soha nem szabad ima összevetel tartani megfelelő dicsőítés nélkül.
1: Amen. It's got to be bathed in prayer and worship. It's got to be punctuated with praise and worship.
0: Az egész összevetelt meg kell fürdetni dicsőítésben és imádásban, és különböző helyeken az összevetel ideje alatt el kell helyezni ilyen imádó dicsőítő szakaszokat.
1: Praise and worship are joined together. You cannot separate.

0: do that, and of course, when we're multilingual, it's even more difficult.
1: Ehhez nagy érzékenység kell, és természetesen, hogyha több nyelvű, több anyanyelvű a csoport, akkor még nehezebb megoldani.
0: Because when we are multilingual, it gets even more difficult. I don't know. So, but we will learn.
1: De meg fogjuk tanulni.
0: And you've got to be sensitive to this. And
1: és erre érzékenyek kell lennünk.
0: And you should never have a prayer meeting without proper praise and worship also.
1: És soha nem szabad ima összevetel tartani megfelelő dicsőítés nélkül.
0: Amen. It's got to be bathed in prayer and worship. It's got to be punctuated with praise and worship.
1: Az egész összevetelt meg kell fürdetni dicsőítésben és imádásban, és különböző helyeken az összevetel ideje alatt el kell helyezni ilyen imádó dicsőítő szakaszokat.
0: Praise and worship are joined together. You cannot separate them.
1: Mert a dicsőítés és az ima nem elválasztható egymástól.
0: And a great part of these events is to pray and to sing the scriptures.
1: És ezeknek az összejöveteleknek jelentős részét teszik ki az igéknek az imádkozása és éneklése.
0: And to prophetically speak the scripture into manifestation.
1: És az, amikor profetikus módon az igéket megvalósulásra szóljuk.
0: Now there are just a few instructions.
1: Néhány útmutatás ehhez.
0: And the Spirit of God will lead us into particular scriptures.
1: És Isten szelleme majd bizonyos igékhez fog minket vezetni ezzel kapcsolatban.
0: And we've got many examples of this kind of thing.
1: Nekünk is van sok példánk erre.
0: And the Psalms particularly come into their own in such a setting.
1: A zsoltárok különösen elemükben vannak egy ilyen összefüggésben.
0: Now let's move on into the middle of chapter, page 35.
1: Menjünk tovább a 35. oldal közepére.
0: Now I want to make a distinction between one accord praying and unity.
1: Szeretnék különbséget tenni az egy szívvel lélekkel való imádkozás és az egység között.
0: One accord means to come together with people of the same passion and heart and spirit.
1: Az egy szívvel lélekkel az azt jelenti, hogy olyan emberek jönnek össze, akiknek ugyanaz a szenvedélyük a szívükben, ugyanaz van a lelkükben.
0: But
1: egyformák.
0: That coming together must be include a tremendous unity.
1: De ennek az összegyűlésnek ugyanakkor nagyon nagy egységben kell történnie.
0: So let's go to Psalm 133.
1: Tehát lapozzunk a 133. Zsoltárhoz.
0: Where was Psalm 133 written?
1: Hol íratott a 133. Zsoltár?
0: In the tabernacle of David.
1: A Dávid sátrában.
0: It was a message which God gave during the tabernacle of David to increase the power of that tabernacle.
1: Ez egy olyan üzenet volt, amit Isten adott Dávid sátrának a működése ideje alatt, hogy még erőteljesebbé váljon Dávid sátra ezáltal. Ez egy rövid zsoltár, de nagyon erős az üzenete.
0: It's a Psalm of David.
1: Dávid zsoltára.
0: It's part of the Song of Ascents.
1: A grádicsok énekei közé tartozik.
0: Part of the Song of Ascents. It's a series of psalms.
1: Hát van egy sorozat zsoltár.
0: And you go from step to step to step to get higher and higher and higher in the presence of God.
1: Amelyek során lépésről lépésre egyre feljebb hatolhatunk Isten jelenléte közelébe.
0: And you need to study this series of psalms called the Song of Ascents, because you've got to go step by step by step into the fullness of His power and His presence.
1: Tanulmányoznunk kell a grádicsok énekei nevezetű zsoltár sorozatot, mert ezek által fokozatosan egyre közelebb kerülünk Isten jelenlétének az erejéhez és valóságához. Egyre mélyebben belekerülünk.
0: The Psalms and what they teach us today about taking our nations for God.
1: Egyszer egy hétig tanítottam a zsoltárokról és arról, hogy a zsoltárok mit mondanak arról, hogy a nemzetünket hogyan foglalhatjuk el Isten számára. Tehát a 133. zsoltár
0: nézzük meg. How good and how pleasant it is for brethren, and that's not the men, it's everybody, dwelling together in unity.
1: Ime mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak, de ez nem csak férfiakra vonatkozik, hanem a testvérekre. Tehát itt két állítás van.
0: It's good and it's also pleasant.
1: Az ugye ez jó és gyönyörűséges is. Kellemes.
0: Now, good is a moral word.
1: A jó az egy erkölcsi kifejezés.
0: And pleasant is a feeling word.
1: A gyönyörűséges az pedig egy érzékeléssel kapcsolatos
0: Now,
1: kifejezés.
0: The language of our generation is if it feels good, do it.
1: A mai nemzedék azt mondja, hogy ha valami jól esik, akkor tedd meg.
0: But the language of the kingdom is if it's good, do it because it's good.
1: És Isten királyságának a nyelvezete azt mondja, hogy ha valami jó, helyes, akkor tedd meg, mert jó.
0: Whatever it feels like, do it because it's good.
1: Teljesen mindegy, hogy milyen érzés megtenni, tedd meg, mert jó.
0: Now, if you're doing the good will of God,
1: hogyha Isten jó akaratát cselekesszük,
0: it will also be a pleasant experience.
1: Akkor ez ugyanakkor egy kellemes élmény is lesz.
0: But what must drive you

0: is not the pleasant experience, it's the goodness of what you're doing.
1: De nem szabad, hogy a kellemes élmény motiválja minket valami megtételére, hanem az, hogy az egy jó helyes
0: Hello,
1: dolog.
0: Can you hear what I'm saying?
1: Halljátok, amit mondok?
0: Because we do so many things because it feels. Who cares what it feels? Do it because it's good.
1: Mert sok dolgot azért teszünk, mert jó érzés, meg ilyen érzés, meg olyan, de kit érdekel, hogy milyen érzés, tedd meg, mert jó.
0: It's good to dwell together in unity.
1: Jó dolog együtt lakozni egységben.
0: It also happens to be pleasant.
1: De történetesen kellemes is.
0: Amen. And David's saying this in the tabernacle because he knows the kingdom depends upon that goodness being the life of those leaders.
1: És Dávid ezt a Dávid sátrában írja ezt a Zsoltárt, mert tudja, hogy Isten királyságának a működése azon múlik, hogy annak a vezetői ebben a jó minőségű életben maradjanak meg.
0: His natural habitation is goodness. He Isten... cannot live in evil.
1: Isten természetes közege a jóság. Isten nem tud együtt élni a gonoszsággal.
0: In Mark 10, the young nobleman came to Jesus and said, "Good master, what shall I do to inherit eternal life?"
1: A Mark 10-ben a gazdag ifjú odament Jézushoz és azt mondta neki, hogy jó mester, mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem.
0: Jesus said, "Why do you call me good? There is no one good but God."
1: És Jézus azt mondta neki erre, hogy miért nevezel engem jónak, hiszen csak egy jó van, az Isten.
0: What he's saying is, if I'm good, then I must be God. That's what he's really saying.
1: Ezzel igazából Jézus azt mondja, hogy ha én jó vagyok, akkor én nekem Istennek kell lennem.
0: Because God is good.
1: Mivel Isten jó.
0: And God can only live in goodness.
1: És Isten Hello? Csak jóságban lakozhat.
0: On the other hand,
1: másrészt,
0: Satan is evil.
1: A sátán gonosz.
0: And he can only live in an environment of evil.
1: És ő csak gonosz környezetben tud megmaradni.
0: God cannot dwell in evil.
1: Isten nem lakozhat a gonoszságban.
0: And Satan cannot dwell in goodness.
1: És a sátán nem lakozhat a jóságban. Értitek az üzenetét ennek?
0: It's that simple, but it's that profound.
1: Ez ennyire egyszerű, de ennyire fontos.
0: So if brethren dwell together in unity.
1: Tehát amikor az atyafiak együtt lakoznak egységben.
0: And this is written in the context of leadership particularly.
1: És ez különösen a vezetőkre vonatkozik, ez a szöveg.
0: And those that have governmental authority.
1: Azokra, akiknek kormányzási hatalmuk van.
0: If they dwell in goodness.
1: Hogyha ők jóságban lakoznak.
0: Then God is automatically present.
1: Akkor Isten automatikusan jelen van köztük.
0: And Satan is automatically excluded.
1: És a sátán automatikusan ki van zárva.
0: Now the reverse is equally true.
1: De ennek az ellenkezője is ugyanígy igaz.
0: How evil and how unpleasant it is. If brethren do not dwell together in unity.
1: Mennyire gonosz és kellemetlen dolog, amikor az atyafiak nem lakoznak együtt egységben.
0: Amen.
1: Így van.
0: So if you don't dwell together in unity.
1: Tehát ha nem lakoztok együtt egységben.
0: There is no goodness, there's only evil.
1: Akkor nincs jóság, csak gonosz van.
0: And who comes to live in the evil?
1: És ki költözik oda a gonosz helyzetbe?
0: Who comes to live in the evil?
1: Meki költözik be a gonosz Satan. Helyzetbe? Sátán.
0: Who has to leave? Because of the evil.
1: És kinek kell távoznia a gonosz helyzet miatt?
0: So if you have a home where the husband and wife are not dwelling together in unity.
1: Tehát hogyha olyan otthonod van, ahol a férj és a feleség nem lakozik együtt egységben.
0: Who comes to live in the house?
1: Akkor ki fog beköltözni a házba?
0: The devil does.
1: Az ördög.
0: And because of the God has had to leave and the devil is joyfully able to come.
1: És mivel Istennek távoznia kellett, az ördög meg boldogan beköltözik.
0: And then he will harass the kids and if possible destroy them.
1: És zaklatni fogja a gyerekeket és a lehetséges tönkre is fogja őket tenni.
0: Why are so many children taken away by the devil and perverted when they are the children of Christian parents?
1: Miért sodor el és tesz tönkre és torzít el az ördög olyan sok gyereket, aki keresztény szülőktől származik?
0: Without exception in 45 years of pastoral experience, it's been the non-unity of the parents which has allowed the devil to attack the children.
1: 45 évi pastori tapasztalat alapján mondom, hogy minden esetben, amikor a gyerekeket elsodorta az ördög, az azért volt lehetséges, mert a szülők nem lakoztak együtt egységben. Én sem voltam a legjobb apa a világon, és most nem fogok ennek a részleteibe belemenni. Mert nem tudtam, hogy milyennek kell lenni egy jó apának, amíg a Szentlélek meg nem mutatta. De egy dolog mindig igaz volt, a feleségem és én mindig egységben voltunk együtt.
0: We took the scripture very seriously.
1: Nagyon komolyan vettük az igét.
0: Don't let the sun go down on your anger.
1: Le ne menjen a nap a ti haragotokon.
0: Don't give that kind of opportunity to the devil.
1: Ne adjatok az ördögnek ilyen lehetőséget.
0: So we get into bed with our bottoms towards each other.
1: Tehát úgy feküdtünk le, hogy hátat fordítottunk az ágyban egymásnak.
0: And then that verse would come convicting us.
1: És akkor eszünkbe jutott ez az igevers és meggyőzött minket.
0: In the end,
1: végül
0: we had to turn around.
1: Meg kellett fordulnunk.
0: And say, I'm sorry.
1: És azt mondani, bocsánat.
0: Now, sometimes it wasn't very pleasant, but it was good.
1: Néha ez nem volt nagyon kellemes, de kétségtelenül jó volt.
0: The initial step was painful.
1: Az első lépés fájdalmas volt.
0: But the fruit was wonderful.
1: De ennek gyümölcse csodálatos volt.
0: And because of our unity.
1: És az egységünk miatt.
0: And not because of our great parental methodology.
1: És nem pedig a nagyszerű szülői módszereink miatt.
0: The devil has never been able to put his dirty fingers on our children.
1: Az ördög soha nem tudta piszkos kezét a gyerekeinkre tenni.
0: Amen. If you get Amen. The leadership of a church,
1: hogyha összeszedsz egy gyülekezeti vezetőséget,
0: if they do not dwell together in unity,
1: hogyha a vezetők nem lakoznak együtt egységben,
0: who comes to live in the church?
1: Akkor ki fog beköltözni a gyülekezetbe?
0: The devil does.
1: Az ördög.
0: And so he starts to harass and give problems to all the church members because of the disunity of the leadership.
1: És akkor el fogja kezdeni zaklatni a gyülekezeti tagokat és problémákat hozni az életükbe azért, mert a gyülekezet vezetői nincsenek egységben.
0: But if they come together in unity,
1: de hogyha egységben összejönnek a vezetők,
0: then all that they have governmental authority over is protected by that unity from devil's attacks.
1: Akkor az egységük mindent, ami az ő kormányzói hatalmuk alatt van, megvéd az ördög támadásaival szemben.
0: Many, many sheep are attacked and torn away by the devil because the leaders do not take this seriously.
1: Nagyon sok bárányt megtámad az ördög és elszakít a nyájtól, azért, mert a vezetők ezt nem veszik komolyan.
0: Because where this scripture is fulfilled,
1: mert ahol ezt az igét betöltik,
0: it tells us that God commands a blessing.
1: Azt olvassuk, hogy oda Isten áldást parancsol.
0: And we're told it's like the precious oil that runs down to the extremities of the garment.
1: És azt olvassuk, hogy ez olyan, mint a drága olaj a fejen, ami lefoly a ruha a köntös prémjére és szélére.
0: And I've seen this happen again and again.
1: És én láttam ezt megtörténni újra
0: There's
1: és újra.
0: There's a church with all kinds of devilish activity going on.
1: Van egy gyülekezet, ahol mindenféle ördögi tevékenység zajlik.
0: Oh, we're being attacked by the devil. This is happening, that's happening.
1: És az ördög állandóan támadja őket, ez történik, az történik.
0: Or here's a married couple, we're having so many problems. Our children are not obeying the Lord, they're rebelling and all.
1: Vagy van egy házas pár, hogy a gyerekek lázadók és nem engedelmeskednek az Úrnak, stb.
0: How good is the unity?
1: Akkor az első kérdésem az, hogy mennyire jó az egység itt.
0: And if the husband and wife get back together in true unity,
1: és hogyha a férj és a feleség újra igazi egységbe összejön egymással,
0: then the oil of God flows to the extremities of their governmental responsibility.
1: Akkor Istennek az olaja le fog folyni az ő kormányzói felelősségük és hatókörüknek a legszéléig.
0: Without doing anything directly to the children, they just get into line, they come back into submission, and the peace of the house is wonderful.
1: Nem csináltunk semmi különöset a gyerekekkel, és mégis alávetik magukat a szüleiknek, újra beállnak a sorba, a rendbe, és nagy békesség van az otthonban.
0: And the same is true of churches.
1: Ugyanez igaz gyülekezetekre.
0: Now if we go to a city,
1: hogyha elmegyünk egy városba,
0: just think what would happen if the brethren dwelt together in unity.
1: Nézzétek, mi történne, hogyha az atyafiak együtt lakoznának egységben egy városban.
0: Jesus said, a kingdom divided against itself cannot stand.
1: Jézus azt mondta, hogy egy önmagával meghasonlott királyság nem állhat meg.
0: He said, a house divided against itself cannot stand.
1: És egy önmagával meghasonlott ház sem állhat meg, ezt mondta Jézus.
0: He said, a city divided against itself cannot stand.
1: És egy önmagával meghasonlott vagy megoszlott város sem állhat meg.
0: Now just imagine, in the city that you represent.
1: Képzeljétek el abban a városban, ahonnan jöttetek.
0: If the whole city of God's people came together in unity, what a power there would be in that city.
1: Hogyha az egész városban Isten népe egységben összejönne egymással, akkor micsoda erőt jelentene az a város számára?
0: Now these things are beginning to be taken seriously.
1: Ezeket a dolgokat már néhány helyen kezdik komolyan venni.
0: And amazing things are beginning to happen.
1: És megdöbbentő dolgok kezdenek történni.
0: Because these scriptures are being obeyed.
1: Mert engedelmeskednek az igének.
0: Amen.
1: Amen.
0: Okay. In Romans 12 verse 18,
1: a Róma 12:18-ban
0: we're commanded that as much as it lies with us, we are to live at peace with all men.
1: Azt a parancsot kapjuk, hogy amennyire rajtunk áll, mindenkivel békességben éljünk.
0: Now, do you understand my teaching on peace?
1: Értitek a tanításomat a békességről?
0: I think most of you must have heard that.
1: Azt gondolom, hogy már a legtöbben biztos hallottátok.
0: If not, you better get a tape on blessed are the peacemakers.
1: Hogyha nem, akkor legjobb, hogyha megszerzitek a kazettát, aminek az a címe, hogy áldottak a békességteremtőt.
0: Because the word peace, the Greek word peace, Irene.
1: Mert a görög szó a békességre az Irene.
0: And the Hebrew word shalom or Shiloh.
1: És a héber szó, ami a shalom vagy a Shiloh, ami ezt jelenti.
0: This word is not like the English word peace. I don't know what it's like in the other language.
1: Ezek a szavak nem azt jelentik, amit az angol vagy a magyar akár békesség szó.
0: The primary meaning of this word,
1: ennek a szónak az elsődleges jelentése
0: is the mending of a broken relationship.
1: Az, hogy egy összetört kapcsolat megjavítása.
0: And that relationship was formerly hostile.
1: Egy olyan kapcsolatról van szó, ami korábban ellenséges volt.
0: It's been so mended,
1: de annyira megjavult,
0: that true unity has come,
1: hogy megérkezett az igazi egység.
0: And unbreakable love now exists between those broken parts.
1: És most már törhetetlen szeretet uralkodik a korábban egymástól elszakadt felek között.
0: So a peacemaker is not someone who lives in tranquility.
1: Tehát a békességcsináló nem olyan ember, aki nyugalomban él.
0: He's someone who mends broken relationships.
1: Hanem olyan ember, aki megjavít összetört kapcsolatokat.
0: God is the great peacemaker.
1: Isten a nagy békességcsináló.
0: He went to the cross and gave his life and died to make peace.
1: A keresztre ment, az életét adta és meghalt azért, hogy békességet hozzon létre.
0: Amen. And I'm told I have peace with God through our Lord Jesus Christ.
1: És most már azt olvassuk magunkról, hogy békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztusunk által.
0: Adam walked with God in innocence.
1: Ádám ártatlan életben járt együtt Istennel. Ártatlanul.
0: It was an untested relationship.
1: De az a kapcsolat akkor még nem volt megpróbálva.
0: When Adam decided to step into independence.
1: És amikor Ádám úgy döntött, hogy függetleníti magát,
0: the relationship was broken.
1: Akkor eltört a kapcsolata Istennel.
0: Like a fractured bone.
1: Ez olyan, mint egy eltört csont.
0: So God then came and made peace.
1: Aztán jött Isten és békességet csinált.
0: And the broken bone was mended.
1: És megjavult, összefort az eltört csont.
0: And mended so strongly that it's now unbreakable.
1: És olyan erősen fort össze, hogy most már nem is lehet eltörni.
0: So I have a relationship. Excuse me. I have a relationship with God.
1: Tehát olyan kapcsolatom van Istennel,
0: which is unbreakable.
1: Amit nem lehet eltörni.
0: And so the mending of the relationship through grace is more powerful than the original relationship of innocence.
1: És így ez a kapcsolat, amit a kegyelem megjavított, sokkal erősebb most, mint az eredeti kapcsolat, ami még az ártatlanság alapján működött.
0: Nothing can separate me from the love of God.
1: Semmi nem választhat el engem Isten szeretetétől.
0: The same word Irene.
1: Ugyanez az Irene szó.
0: Was used in the medical profession at the time the Bible was written.
1: Használatos volt az orvostudományban is abban az időben, amikor a Bibliát írták.
0: When a bone was fractured,
1: amikor eltört egy csont,
0: and then the bone came back together,
1: utána összeillesztették az eltört darabokat,
0: and it calcified over,
1: aztán megcsontosodott, összefort,
0: and was properly healed,
1: megfelelő módon meggyógyult.
0: When that process is complete,
1: amikor befejeződött ez a folyamat,
0: that broken part now becomes the strongest part of the bone.
1: Akkor onnantól kezdve annak a csontnak a legerősebb része ez az összefort rész.
0: It's usually unbreakable at the point of fracture.
1: Általában a korábbi törés helyén nem lehet újra eltörni.
0: When the bone was completely mended,
1: amikor már teljesen helyrejött a csont,
0: a doctor would use this same word.
1: Akkor az orvos ugyanezt a kifejezést használná rá.
0: He would say that fractured bone has now come to peace. How
1: is it? Azt mondaná, hogy ez az eltört csont most már békességre jutott. Milyen érdekes.
0: Hallelujah.
1: Nem?
0: It says that Jesus keeps all his bones, not one of them shall be broken.
1: Azt olvassuk az igében, hogy Jézus minden csontját megtartja épségben, egyet sem törnek el.
0: So when the broken bones are mended,
1: tehát amikor az eltört csontok megjavulnak,
0: and there's no broken bone in the whole body of Christ,
1: és utána Krisztus testében már nincsen tört csont,
0: it becomes a powerful warrior to destroy the works of the devil.
1: Akkor ez a test, ez egy erőteljes harcos lesz, aki elpusztítja az ördög munkáit, összedúzza őket. Most gondoljatok valakire a ti saját országotokban.
0: He's a member of the crack troops in your particular nation.
1: Aki a ti országotokban, a hadseregben, a különleges erőknek egyik tagja.
0: Every nation has its special army units which are particularly strong and
1: minden nemzetben van a hadseregben egy olyan egység, amely különösen jól vannak kiképezve, ami különösen erős emberekből áll.
0: In Austria, what do you call them in Austria?
1: Most megkérdezi, Ausztriában hogy hívnák ezeket? Hát mondjuk őket különleges erőknek vagy kommandónak.
0: Tell me so I can hear. Okay. So here's one of your special forces soldiers walking down the street in Graz.
1: Tehát képzeljük el, hogy Grazban egy ilyen kommandós sétál az utcán.
0: He's tough and he's strong.
1: De kemény fickó, nagyon erős.
0: Terrible weapons.
1: Rettenetes fegyverei vannak.
0: But then he gets hit by a truck.
1: De elüti egy teherautó.
0: And many bones are broken.
1: És nagyon sok csontja eltörik.
0: And there he is in hospital with all these broken bones.
1: Azon ott fekszik a kórházban, azzal a sok összetört csonttal.
0: He's got all his military expertise in his mind.
1: A fejében ott van az összes katonai szaktudás.
0: He's got these mighty weapons that he could use.
1: Hatalmas fegyverei vannak, amiket használhatna.
0: But with all these broken bones, he's absolutely useless.
1: De mivel sok összetört csontja van, ő teljesen használhatatlan.
0: Now this is the church in all our cities.
1: Minden városunkban így néz ki az egyház.
0: This is the church in all our cities.
1: Minden városunkban ilyen az egyház.
0: It has great potential, but its potential is neutralized by the broken bones.
1: Nagy lehetőségei vannak, de ezeket a lehetőségeket semlegesíti a rengeteg eltört csont.
0: But if we come together,
1: de ha összejövünk,
0: and every broken bone is mended,
1: és minden összetört csont megjavul,
0: complete peace is now made in the body of Christ.
1: Akkor teljes békesség jön létre Krisztus testében.
0: Then the church will come out of hospital.
1: Akkor kijön az egyház a kórházból.
0: Mean and ready for war.
1: Teljesen kész a háborúra és eltökélt és kérlelhetetlen.
0: And ready to destroy all the work of the evil one.
1: És kész arra, hogy a gonosz minden munkáját lerontsa.
0: Amen. Amen. Well, let's stop there and have our break.
1: Akkor itt most abba hagyjuk és szünetet tartunk.
0: Would you want to announce the break or say anything?
1: Be akarod jelenteni a szünetet vagy ilyesmi?
2: I'm a mighty force for the Lord.
1: Szeretnénk hatalmas erő lenni az Úr számára.
2: God the Holy Spirit will continue to work in us and bring about.
1: A Szentlélek Isten munkálkodjon köztünk továbbra is és hozza létre ezt az egységet.
2: Because we want to advance the kingdom with power.
1: És akkor előre tudjuk vinni Isten királyát.
3: Elhangzott Ellen Vincent, Dávid sátora című tanítássorozatának 6. része.
4: Ez volt a Hitünk alapjai.
5: Hitünk alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: As always, it's a treat to be here with you.
4: Mint mindig, ez egy nagyszerű élmény és ajándék, hogy itt lehetek köztetek.
3: We love Hungary.
4: Nagyon szeretjük Magyarországot.
3: And we've had a good trip this time.
4: Nagyon jó volt az utazásunk most.
3: We got here last Saturday and we spent Sunday with Agape in Budapest.
4: Múlt szombaton értünk ide, és a vasárnapot az Agape gyülekezetben töltöttük Budapesten.
3: Had time with their elders Monday and then connected with Paul and Kati on Tuesday.
4: És időt töltöttünk ott a vezetőkkel hétfőn, és kedden pedig Palihoz és Katihoz csatlakoztunk.
3: I always enjoy worship. Your worship is unique.
4: Mindig élvezem itt a dicsőítés, a ti dicsőítésetek egyedi.
3: And that last song is one of my favorites for this whole year.
4: És az utolsó dal, ez az újra megteszedett, ez az erre évre vonatkozóan az egyik kedvenc dalom.
3: God doing it again.
4: Az, hogy Isten újra megteszi.
3: Because I believe not only that he can do it again, I believe he will do it again.
4: Mert nem csak abban hiszek, hogy meg tudja csinálni újra, hanem hogy meg is fogja csinálni újra.
3: I heard that song first in Debrecen at the prophetic worship school.
4: Először Debrecenben, dicsőítő és profita iskolában hallottam ezt a dalt.
3: It was in Hungarian and I thought it was probably a Hungarian song.
4: És ez magyarul volt, és azt gondoltam, hogy ez valószínűleg egy magyar dal.
3: And I find out we sing it in English in the US also.
4: És aztán rájöttem, hogy hát ezt Amerikában mi is énekeljük angolul.
3: I don't know why I didn't know this, but
4: Nem tudom, ezt miért nem tudtam, de most már ezért.
3: But I also believe the song.
4: De el is hiszem ezt a dalt.
3: I believe it for Europe.
4: És hiszek benne Európára nézve.
3: I believe that Europe is going to wake up.
4: Hiszek abban, hogy Európa felébred.
3: And to Jesus and to the things of God again.
4: Felébred újra Jézus és Isten dolgai felé.
3: And I don't know, you may not see a lot of evidence of that now, but when I come here I feel it.
4: Lehet, hogy nem látjuk ennek túl sok bizonyítékát, de amikor idejövök, akkor érzem ezt.
3: And I will say the first time that I felt this was here in this church in Hungary.
4: És az első alkalom, amikor ezt éreztem, az itt ebben a gyülekezetben volt Magyarországon.
3: And, many of the countries on the eastern side of Europe is where I feel it stronger than in the west.
4: És nagyon ezt leginkább, vagyis erősebben a keleti oldalon, kelet-európai részen érzem, mint a nyugaton.
3: So you might feel that some of the countries in the west are stronger than here, but I believe in the awakening that you will probably lead.
4: És lehet, hogy úgy érezzük, hogy a nyugat-európai országok erősebbek sok mindenben, de az ébredésben a kelet-európai országok fognak vezetni.
3: I'm not a prophet, so you can ask Sharon Stone about those things.
4: Nem profita vagyok, szóval erről újra megkérdezhetitek meg Sharon Stone-t.
3: But in worship on Sunday, I felt this sense that Hungary was going to lead the way.
4: De a dicsőítésben vasárnap éreztem ennek egy benyomását, hogy Magyarország fog ebben vezetni.
3: I think in some ways you may be ahead of other nations in some things.
4: Bizonyos aspektusokban, bizonyos dolgokban előrébb lehettek más nemzeteknél.
3: I mean the worship and prophetic school last summer was fantastic.
4: Például a dicsőítő és proféta iskola múlt évben nagyszerű volt, fantasztikus volt.
3: We don't have anything like that in the US.
4: Semmi ilyesmi nincs Amerikában nálunk.
3: I'm not aware of any other country in Europe or anywhere that has something that's national like that.
4: És nem tudok más olyan országot, ami ilyen nemzeti szintű dicsőítés proféta iskola lenne.
3: And the youth movement called Upper Room.
4: Yes. És a felház ifjú segi mozgalom.
3: It reminds me of the Jesus people in the US back in the 70s.
4: Ez a Jézus mozgalomra emlékeztet Amerikában a 70-es években.
3: Most of you are too young to remember that.
4: Legtöbben túl fiatalok vagytok arra, hogy erre emlékezzetek.
3: Since I'm an old man at 60, I do remember.
4: Mivel én egy idős ember vagyok, 60 éves, én ezt arra emlékszem.
3: Hundreds of thousands of young people were swept into the kingdom through that movement.
4: És több százezer fiatal jött be a királyságba ezáltal a mozgalom által.
3: It happened outside the church and it was very controversial.
4: Az egyházon kívül történt, és ez nagyon ellentmondásos és ilyen megosztó volt.
3: But today most of our church leaders that we have came out of that movement.
4: Viszont a mai legtöbb gyülekezet vezető, aki szolgálatban van, az ebből a mozgalomból jött ki.
3: And I grew up in a Mennonite church, but the Jesus people influenced me when I was 17.
4: Én ugye Mennonita gyülekezetben nőttem fel, de ez a Jézus mozgalom engem is befolyásolt, amikor 17 éves voltam.
3: And we were arrogant and we thought we had all the answers.
4: What was the word?
3: Arrogant.
4: Arrogant. Arrogánsak voltunk és azt gondoltuk, hogy minden válasz nálunk van.
3: The traditional church didn't like us very much.
4: A tradicionális egyház nem nagyon szeretett minket.
3: That changed over time.
4: Ez idővel megváltozott.
3: But oftentimes new wine is very disturbing and agitating to existing churches.
4: De az új bor gyakran nagyon nagyon zavaró és felkavaró a létező gyülekezetek és felekezetek számára.
3: So I'm thrilled that you want to learn about church growth because I think you're going to need it.
4: És nagyon örülök annak, izgatott vagyok, hogy szeretnétek tanulni a gyülekezet növekedésről, mert úgy érzem, szükségetek lesz rá.
3: I taught on this topic in our church probably 15 years ago.
4: A mi gyülekezetünkben erről a témáról valószínűleg 15 éve tanítottam.
3: But nowhere else.
4: De sehol máshol.
3: Most churches don't really like to talk about the topic.
4: A legtöbb gyülekezet nem szeret erről a témáról beszélni.
3: And there's a couple reasons for that.
4: Van erre néhány ok.
3: But I'm thrilled that you've asked me to talk about this.
4: De nagyon izgatott vagyok arról, amiatt, hogy engem erre kértetek, hogy erről beszéljek.
3: So last night I spoke to just a small group of the leaders from the church.
4: Tegnap este az itteni vezetők egy kis csoportjához beszéltem.
3: We talked about some very practical matters.
4: Beszéltünk néhány nagyon gyakorlati dologról.
3: And I want to be clear that I believe that each church needs to find their own way of addressing church growth.
4: És szeretnék világos lenni, hogy szerintem minden gyülekezetnek meg kell találni a saját módját, ahogy hozzááll, ahogy megvalósítja a gyülekezet növekedést.
3: Every season and every culture is a little different.
4: Minden korszak és minden kultúra egy kicsit más.
3: So I gave stories from my experience because that's my testimony, but I don't mean to impose that on you.
4: Ezért a saját életemből, saját tapasztalataimból adtam történeteket, mert ez az én bizonyságom, de nem kényszerítek rá ezeket a dolgokat senkire.
3: Maybe the next session, but sometime in the next few sessions, Cheryl will share a little bit of the story so you understand what happened.
4: A következő tanítások valamelyikében Cheryl meg fog osztani velünk a történetből részleteket, hogy tudjuk, hogy lássuk, hogy miről van szó.
3: So we give it as a testimony, and I think you can learn some things from it.
4: Tehát ezt bizonyságként mondjuk el, és hiszem, hogy lehet belőle mit tanulni.
3: But you will still be unique.
4: De ti ennek ellenére egyediek lesztek.
3: And probably sometime today we'll have some more time for questions.
4: És ma valamikor lesz egy kicsit több időnk majd kérdésekre is.
3: And Tom will answer them.
4: És majd Tom válaszol.
3: Tom graduates this week.
4: Tom ezen a héten végez.
3: He already knows everything that there is to
4: Már
3: know.
4: Már mindent tud, amit tudni
3: and,
4: lehet.
3: I'll relax and Tom can answer questions.
4: Mi pihenhetünk.
3: So let me tell you a story.
4: Hogy mondjak el egy történetet.
3: Many of you know I passed the church over to Kevin, who's now our new pastor.
4: Sokan tudjátok, hogy a gyülekezetünk vezetését átadtam Kevinnek, aki az új pásztor.
3: Kevin and his wife have two children, a son and a daughter.
4: Kevinnek és a feleségének két gyerekük van, egy fiúk és egy lányuk.
3: The oldest is the girl.
4: Az idősebb a lány.
3: And a few years ago, they realized that they couldn't find her anywhere in the house.
4: És néhány éve egyszer csak rájöttek, hogy nem találják a házban.
3: And so they called for her, she didn't answer.
4: Hívták, kiabáltuk utána, de nem válaszolt.
3: They went outside and searched all around the property, they searched the neighbors, and they couldn't find her anywhere.
4: Kimentek, keresték az udvaron, a telken, mindenhol a szomszédok között, és sehol nem találták.
3: And if you have a child, you could imagine what that would feel like.
4: És amikor, ha van gyereked, akkor úgy el tudod képzelni, hogy ez milyen érzés volt számukra.
3: They started to panic.
4: Elkezdtek pánikolni.
3: And they not only asked neighbors to help find them, but eventually they called the police.
4: Nem csak a szomszédokat kérdezték meg, hanem egy idő után már hívtak a rendőrséget.
3: The police dispatched several cars who combed the town and the neighborhood to see if they could find her.
4: A rendőrség kiállított sok járőrkocsit, hogy fésüljék át a környéket, a várost, hogy megtalálhassák a lányt.
3: They visited her friends' houses to be sure that she didn't go there to play and didn't tell her mom.
4: Elmentek a barátainak a házához, hogy megnézik, hogy oda ment-e el esetleg játszani, és nem mondta el az anyukájának.
3: Finally, they assumed that she must have been kidnapped, so they put out a missing person report.
4: Végül arra jutottak, hogy valószínűleg elrabolták, ezért kiadtak egy ilyen körözést, hogy megtalálják.
3: That escalated the problem to statewide problem.
4: Ez állami szintre emelte a problémát.
3: So they put her identity out there so people could be on the watch for Hannah is her name.
4: Kirakták az ő identitását, arcképét, adatait, hogy Hannának hívják, hogy meg tudják őt keresni.
3: So they had looked everywhere and they were at home waiting for the police to find her.
4: Otthon maradtak és csak várták, hogy a rendőrök megtalálják.
3: I don't know of a more difficult thing to have than knowing that you're one of your children is somewhere, perhaps unprotected, somewhere with danger, and you can't find her.
4: És nem tudok elképzelni annál rosszabb dolgot, mint hogy azt tudni, hogy a lányod ott van valahol, valószínűleg veszélyben, és nem tudod, hogy hol van.
3: And they're waiting in the living room for the police to call.
4: És várják a nappaliban a rendőröket, hogy hívják őket.
3: And a closet door opens, and she walks out of the closet.
4: És kinyílik egy szekrényajtó, és kisétál a szekrényből a lány.
3: She had taken one of her dolls in the closet to play.
4: Megfogta az egyik babáját, és bement a szekrénybe játszani.
3: And she fell asleep.
4: És elaludt.
3: So they called the police and called the search off.
4: És ezért gyorsan felhívták a rendőrséget, és mondták, hogy minden rendben van, leállították a körözést.
3: So the story ends well.
4: Szóval jó a történet vége.
3: But I told that story for a purpose because I want you to emotionally connect to what God must feel like when his children are lost.
4: De okkal mondtam ezt a történetet, szeretném, hogyha érzelmileg összekötnénk magunkat azzal, hogy Isten, az Atya hogy érzi magát, amikor az ő gyermekei elvesznek.
3: Every human being is created in the image of God.
4: Minden emberi lény Isten képmására lett teremtve.
3: Just like our children look like us.
4: Ugyanúgy, ahogy a mi gyerekeink úgy néznek ki, mint
3: because
4: mi.
3: Because we come from him.
4: Mert Istenből jövünk.
3: Every human being on the earth was God's idea.
4: Minden emberi lény a Földön Isten ötlete volt.
3: He loves every one of them.
4: Mindegyiket szereti.
3: Billions of them.
4: Több milliárdot.
3: And he wants them all to be saved or found.
4: És szeretné, ha mindannyian megmenekülnének és megtalálná őket.
3: In our life, even if we have only a few children and one of them are lost, our life stops till we find them.
4: Mi életünkben, hogyha kevés gyerekünk van, és ha csak az egyik is veszik el, akkor is megáll az életünk addig, amíg meg nem találjuk őket.
3: Everything else that we have planned or that we were going to do is put on hold until we find the child.
4: Minden más, amit terveztünk, amit meg akartunk csinálni, az leáll addig, amíg meg nem találjuk a gyereket.
3: And at that point, there's nothing that's more important than finding the lost.
4: És abban, azon a ponton semmi nem fontosabb annál, mint hogy megtaláljuk azt, aki elveszett.
3: So when I'm speaking of the lost, I'm speaking of unbelievers, people that do not know Christ at all.
4: Amikor az elveszettekről beszélek, akkor olyan emberekről beszélek, akik nem ismerik Krisztust.
3: And God... This is, I believe, God's highest value.
4: És azt hiszem, hogy ez Isten számára a legmagasabb érték.
3: It's hard for him, for us to believe that he would love others more than he loves us.
4: Nagyon nehéz számunkra elhinni, hogy jobban szerethet másokat, mint ahogy minket szeret.
3: Because we're special.
4: Mert hogy mi különlegesek vagyunk.
3: And we love him.
4: És mi szeretjük őt.
3: But he also values and loves those who do not yet love him.
4: De ő azokat is szereti és értékeli, akik még nem szeretik őt.
3: The Bible tells us that before we ever loved him, he first loved us.
4: A Biblia azt mondja, hogy mielőtt mi valaha is szerettük volna, ő már szeretett minket.
3: He loved us when we were unlovable.
4: Szeretett minket, amikor nem voltunk szerethetőek.
3: He loved us when we were rebellious toward him.
4: Szeretett minket akkor, amikor lázadtunk ellene.
3: When we didn't care about him.
4: Amikor nem foglalkoztunk vele.
3: He loved us when we had our own goals and ignored him.
4: Szeretett minket akkor, amikor megvoltak a saját céljaink és figyelmen kívül hagytuk őt.
3: But he found us.
4: De megtalált minket.
3: We think we found him.
4: Mi úgy gondoljuk, hogy megtaláltuk őt.
3: Jesus says, "You didn't choose me, but I chose you."
4: Jézus azt mondja, hogy ti nem választottatok, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.
3: And then he tells us why he chose us, that we would bear fruit.
4: És aztán megmondja, hogy miért választott minket, azért, hogy gyümölcsöt teremjünk.
3: So very high on God's priority list is this matter of the lost all being found and brought back to him.
4: Tehát Istennek a fontossági listáján nagyon magasan van az, hogy az elveszetteket megtalálja, és hogy hozzá menjenek.
3: And I want to read a parable to you.
4: És szeretnék elolvasni egy példázatot.
3: From John 15.
4: A János 15-ből.
3: And you've heard me talk before about the fact that I was a farmer.
4: És hallottatok már, hogy beszéltem arról, hogy én farmer voltam, földműves.
3: And my dad and his brothers all had separate farms, but during harvest time we worked together.
4: És az apumnak és a testvéreimnek külön farmjaik voltak, de az aratáskor együtt dolgoztunk.
3: Because the priority is to bring the harvest into the barn before it rots in the field.
4: Mert ekkor a legfontosabb az, hogy az aratást bevigyük a csőrbe, mielőtt elrohadna a mezőn.
3: So I cannot see other churches, other pastors as my competitor.
4: Ergo nem nézhetek rá más pásztorokra, más vezetőkre úgy, mint akikkel versenyzek.
3: Because we're all fellow workers in the same field.
4: Mert ugyanaz abban a mezőben dolgozunk együtt.
3: We're all a little different.
4: Mindegy picit különbözünk.
3: And of course the others are partially wrong and we're right.
4: És persze a többiek részben tévednek, és mi nekünk igazunk van.
3: That's what we think.
4: Ezt gondoljuk.
3: But the priority is the harvest.
4: De a legfontosabb dolog az aratás.
3: And Cheryl will tell the story, but when we began our church, we really started it for ourselves.
4: És Cheryl elmondja majd a történetet, hogy amikor mi elindítottuk a gyülekezetet, akkor magunknak indítottuk
3: el. It took me almost 20 years to figure out that we didn't exist for ourselves.
4: És 20 évig tartott nekem rájönni arra, hogy nem saját magunkért létezünk.
3: We'll come back to that thought later.
4: Erre majd visszatérünk később.
3: So in John 15 verse 1.
4: A János 15:1-ben.
3: This is the parable of the lost sheep.
4: Ez az elveszett bárányoknak a példázata.
3: It says, now the tax collectors and sinners were all drawing near to Jesus to hear him. And the Pharisees and scribes grumbled, saying, this man receives sinners and eats with them.
4: It's Luke 15.
3: Oh, I'm sorry. Did I have to?
4: You said John and Willard.
3: So you knew
4: John.
3: Which gospel it was? This guy's a genius.
4: No. No, I had John 15 here in Hungarian, and I was okay. Now
3: so I got the what is it? Luke 15.
4: Luke 15.
3: Ah, I apologize. So I could change. I need to change my notes. I have the text here, but.
4: Tehát,
3: you read it.
4: So verse 1 and 2 or 1.
3: I'll just read 1 and I'll make some comments.
4: Közelektek ő hozzá Jézushoz, a vámszedők és a bűnösök, minthogy hallgassák őt.
3: And 2, did you read 2?
4: És zúgolódtak a farizeusok és az írástudók, és mondták, ez bűnösséget fogad magához, és velük együtt eszik.
3: So two things I want to point out here. First,
4: két dolgot szeretnék itt bemutatni, az egyik.
3: The sinners all wanted to get close to Jesus.
4: Az összes bűnös közel akart menni Jézushoz.
3: They liked him.
4: Szerették őt.
3: He didn't put them off at all.
4: Egyáltalán nem távolodott el tőlük így.
3: But they wanted to draw near so they could hear him.
4: Hanem közel akartak menni hozzá, hogy hallgassák őt.
3: It says something about Jesus.
4: Ez mond valamit Jézusról.
3: Then it says that the religious people, the religious leaders grumbled about this.
4: És azt mondja ezután, hogy a vallásos emberek, a vallásos vezetők zúgolódtak.
3: The sinners would never draw close to them.
4: A bűnösök soha nem mennének az ő közelükbe.
3: Because they always act like they are more righteous than sinners.
4: Mert mindig úgy viselkedtek, minthogyha igazságosabbak lennének a bűnösöknél.
3: They point their finger at their sin.
4: Rámutatják az új, rámutogatnak újjal a bűnjükre.
3: They judge them.
4: megítélik őket.
3: And the sinners don't want to be with them.
4: És a bűnösök emiatt nem akarnak velük lenni.
3: They complain about the fact that Jesus received sinners and he actually ate with them.
4: És panaszkodnak amiatt, hogy Jézus befogadta a bűnösöket és konkrétan velük együtt evett.
3: Obviously they wouldn't eat with sinners.
4: Sorry.
3: The fact that religious leaders wouldn't eat with sinners.
4: Természetesen ezek a vallási vezetők nem ennének együtt a bűnösökkel.
3: I believe they should have.
4: Viszont én abban hiszek, hogy kellett volna.
3: I don't know how it is in Hungary.
4: Nem tudom, hogy hogy van Magyarországon.
3: But in America, if you are a really strong, mature Christian,
4: de Amerikában, hogyha egy nagyon erős, érett keresztény vagy,
3: You eat with other Christians.
4: Akkor más keresztényekkel eszel együtt.
3: And if you are seen hanging out with sinful people, other Christians would say they're just keeping bad company.
4: És hogyha azt látják körülötted az emberek, hogy ilyen bűnös emberekkel vagy együtt, akkor a többi keresztény az így mondaná, hogy nem rossz társaságban vagy.
3: The Jewish leaders were afraid that if they were with these sinful people, they would contaminate them.
4: A zsidó vezetők féltek attól, hogyha együtt vannak ezekkel a bűnös emberekkel, akkor megfertőzik őket.
3: They would get dirty.
4: Akkor piszkosak lennének.
3: And the big evil demons would get them.
4: És a nagy gonosz démonok elkapnák őket.
3: Now there are dangers when Christians flirt with sin and there are dangers there.
4: Léteznek veszélyek, amikor a keresztények játszanak a bűnnel, de léteznek veszélyek.
3: But isn't he who is in us stronger than he that is in the world?
4: De nem erősebb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van.
3: Why should we be afraid of their sin?
4: Miért féljünk az ő bűnüktől?
3: Plus we should love them as God loves them.
4: Ezen kívül ugyanúgy kell szeretnünk őket, mint ahogy Isten szereti őket.
3: So to defend his practice of loving sinners, Jesus told a parable.
4: Hogy azt védje, hogy úgy szereti a bűnösöket, hogy mennyire szereti a bűnösöket, Jézus mondott egy példázatot.
3: I'm going to read verses 3 to 7.
4: És 3-tól 7-ig olvasom.
3: So he told them this parable. What man of you, having 100 sheep, if he lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, "Rejoice with me, for I have found my sheep that was lost." Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance.
4: Ő pedig ezt a példázatot mondta nekik, és mondta, melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. És ha megtalálta, felveti az ő vállára, és örül. És hazamegy, egybehívja barátait és szomszédjait, és mondja nekik, örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhamat, amely elveszett. Mondom nektek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akiknek nincs szüksége megtérésre.
3: So, remember, Jesus is defending himself, he's talking about himself as the good shepherd.
4: Tehát emlékezzünk, hogy Jézus itt megvédi magát, saját magáról beszél, mint a jó pásztorról.
3: And he's saying that even if I had many sheep who were safe in my care, I would still leave them to go get one, even only one that was lost.
4: És azt mondja, hogy ha vannak rám bízott juhok, és van nagyon sok, aki megmenekült, aki megtért, de van egy, aki eltávolodik, aki bűnös, akkor ott hagynám azokat, akik megmenekültek, hogy visszavegyem azt, aki bűnös.
3: I don't believe this parable is talking about when people leave our church.
4: Nem hiszek abban, hogy ez a példázat arról szólna, amikor az emberek elhagyják a gyülekezetünket.
3: I believe the parable is about God.
4: Úgy hiszem, hogy ez az példázat Istenről.
3: And his value for those who are outside his flock.
4: És arról szól, hogy mennyire értékeli azokat az embereket, aki az ő aklán kívül van.
3: And he's saying if you had sheep and one was lost, you would go find them. He's telling us you should understand my value for the lost.
4: És azt mondja nekünk, hogyha nektek van bárányatok, és egy elveszik, akkor utána mennétek az egy elveszett után, és hogy azt mondja, hogy meg kell értenetek azt, hogy én mennyire értékelem az elveszetteket.
3: He's explaining why he eats with sinners.
4: Tehát elmagyaráz azt, hogy miért vacsorázik együtt a bűnösökkel.
3: And he accepts them at his table and into his company because he hopes to save them.
4: És elfogadja őket az ő társaságába, az ő asztalára, mert abban reménykedik, hogy megmenekülnek ezáltal.
3: Christians are oftentimes critical of those who are unbelievers.
4: A keresztények gyakran kritikával tekintenek azokra, akik nem hívők.
3: But God actually values them.
4: De Isten értékeli őket.
3: This could be other students at school.
4: Ez lehet osztálytársak az iskolában.
3: Or other people you work with.
4: Vagy munkatársak.
3: They don't know God.
4: Nem ismerik Istent.
3: They have bad habits.
4: Rossz szokásaik vannak.
3: They look at things differently.
4: Máshogy néznek dolgokra.
3: They don't value the same things we value.
4: Nem értékelik ugyanazokat a dolgokat, amelyeket mi értékelünk.
3: But God loves them.
4: De Isten szereti őket.
3: And he values them.
4: És értékeli őket.
3: The hard thing about this parable.
4: A nehéz dolog ebben a példázatban.
3: Is Jesus saying that he would leave us?
4: Jézus azt mondja ezzel, hogy ott hagyna minket azért, hogy őket megtalálja.
3: I think he is.
4: És szerintem igen.
3: I don't think we should be shocked that sinners sin.
4: Szerintem nem kellene meghökkennünk a bűnösök bűnein.
3: That's all they know to do.
4: Mert ez egyetlen dolog, amit tudunk csinálni.
3: And if God hadn't saved us, we'd be doing the same thing.
4: És ha Isten nem mentett volna meg minket, akkor még mindig ugyanazokban a bűnökben lennénk.
3: It's understandable.
4: Ez érthető.
3: And so we can't look down on them.
4: Nem nézhetünk le rájuk.
3: They need to meet Jesus.
4: Találkozniuk kell Jézussal.
3: So Jesus as the good shepherd leaves the 99 in the open country.
4: Tehát Jézus, mint a jó pásztor, ott hagyja a 99-et a nyílt mezőn.
3: Unprotected?
4: Védelem nélkül?
3: And we gather and we create what we believe is the perfect meeting.
4: Mi összegyűlünk és létrehozzuk azt, amiről azt hisszük, hogy a tökéletes konferencia találkozó istentisztelet.
3: Is it possible that while we're creating the perfect meeting for him to join us, he actually is more interested in the lost that are not in the meeting?
4: Lehet-e az, hogy amíg mi azzal vagyunk elfoglalva, hogy a tökéletes konferenciát, istentiszteletet létrehozunk, addig ő azzal van elfoglalva, hogy megtalálja az elveszetteket.
3: So God is everywhere present.
4: Isten mindenhol
3: so
4: ott
3: he
4: van.
3: Can be with us when we're singing and worshiping.
4: Tehát együtt lehet velünk akkor, amikor éneklünk és dicsőítünk.
3: But if you ask him what his priorities are,
4: de ha megkérdeznéd tőle, hogy mi a fontossági listája,
3: right now, before Jesus comes back, I believe his priority is to see the lost reached.
4: Ebben az időben, mielőtt Jézus visszajönne, úgy hiszem, hogy az az ő prioritása, hogy az elveszettek megmenekülésén dolgozzon.
3: So what I discovered is that I needed to rearrange my priorities and the priorities of our church to align with God's priorities.
4: Tehát azt találtam, hogy helyre kell igazítanom az én prioritásaimat és a gyülekezetünk fontossági sorrendjeit, hogy egybehangozzon Isten fontossági sorrendjével.
3: So some of the things that were important to me, I had to move down a little bit.
4: Tehát néhány dolgot, ami fontos volt számomra, azokat lejjebb kellett vinnem ezen a listán.
3: It seems unreasonable and unreasonable and irresponsible for Jesus to say that he would leave his flock to go find a lost one.
4: Ez nem tűnik túl logikusnak és felelősnek Jézustól, hogy ott hagyná az ő juhait azért, hogy ezt az egy elveszettet megkeresse.
3: But it's very clear he values the one that is still outside.
4: De ebből egyértelmű az, hogy értékeli azt az egyet, aki kívül van.
3: And his great commission to us underscores the importance of this.
4: És a nagy küldetése számunkra többszörösen aláhúzza ennek a fontosságát.
3: What I won't do all day today and tomorrow is make you feel guilty for not evangelizing the lost.
4: Azt nem fogom ebben a két napban csinálni, hogy bűntudatot ébresztek bennetek, amiért nem evangelizáltok az elveszetteknek.
3: I don't think that really works.
4: Szerintem ez nem működik.
3: I've seen pastors and missionaries do that.
4: Láttam, ahogy pásztorok és misszionáriusok ezt csinálják.
3: make you feel guilty because you haven't left your home and traveled to Africa as a missionary.
4: Bűntudatot ébresztenek benned, mert nem hagytad ott az otthonodat és nem utaztál el Afrikába
3: missionáriusnak. Call you to the altar to cry and repent for the fact that you didn't leave.
4: És odahívnak az oltárhoz, hogy sírj és térj meg, amiért nem hagytad ott az otthonodat.
3: I'm not going to do that.
4: Ezt nem fogom csinálni.
3: And usually the preachers emphasize the word go.
4: És általában a prédikátorok a menj szóra, mármint hogy menjünk, arra helyezik a hangsúlyt.
3: Yet as I understand the Greek, it really means as you go.
4: És ahogy én értelmezem a görögöt, ez igazából az, hogy ahogy mentek.
3: It's almost as if as you, while you go about your life, make disciples.
4: Tehát mint hogyha úgy lenne ez, úgy értelmezhetnénk, hogy ahogy mész és végzed a te mindennapi életedet, úgy tegyél tanítvánnyá minden népet.
3: So I think this is a very high value for God.
4: Így azt gondolom, hogy ez a Istennek egy nagyon fontos dolog, nagyon értékes dolog.
3: The other thing that this story talks about is the kind of excitement and party atmosphere that heaven turns into when one is found.
4: És ami másik dolog, amiről ez a példázat beszél, az ez az izgatottság és ez a parti hangulat, ami kialakul a mennyben, amikor egy elveszett megtér.
3: You would think that the angels would get more excited about our preaching or our worship or something like that.
4: Azt gondolnánk, hogy az angyalok jobban izgatottak a mi prédikálásunk vagy dicsőítésünk miatt.
3: But I believe that the thing that they get the most excited about is when even one is found.
4: De úgy hiszem, hogy az a dolog, ami által leginkább izgatottak lesznek, az az, amikor egyetlen egy elveszett megtér.
3: And the parable also emphasizes the word until.
4: És a példázat az amíg szóra is hangsúlyt fektet.
3: The search continues until there's success.
4: A keresés addig folytatódik, amíg sikerrel nem járnak.
3: And I hear preachers say, well, only God can save people.
4: És hallom, hogy mondják prédikátorok, hogy hát csak Isten tudja megmenteni az embereket.
3: The results are up to him.
4: Csak tőle függnek az eredmények.
3: That's fair enough, that's true.
4: Ez végül is igaz.
3: And yet the search continues until there's success.
4: Mégis az van, hogy az keresés addig folytatódik, amíg sikerre nem járunk.
3: I'm going to read verse 8.
4: Elolvasok a 8-as verset.
3: Or what woman having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and seek diligently until she finds it? I'll read till 10. And when she finds it, when she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, rejoice with me, for I have found the coin that I lost. Just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. So it's like up to verse 10.
4: Vagy ha valamely asszonynak 10 drachmája van, és egy drachmát elveszt, nem gyújt a gyertyát, és nem söpri-e ki a házat, és nem keresi-e gondosan, míg nem megtalálja. És ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait és szomszédjait, és mondja, örüljetek én velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Ugyanígy, mondom nektek, örvendezés van Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén.
3: So again, the parable is about value.
4: Tehát ismét a példázat az értékekről
3: szól. And the lengths that we will go or should go to find something that's valuable.
4: És arról a munkáról, arról az odaszánásról, aminek meg kell lennie bennünk ahhoz, hogy megkeressük az elveszetteket.
3: So I don't think it's about us just doing something. I think it's about us continuing to find that or to search for that which is valuable until we find it.
4: Tehát úgy hiszem, hogy ez nem csak arról szól, hogy valamit tegyünk, hanem hogy addig menjünk, addig keressük azt, ami elveszett, amíg meg nem találjuk.
3: We can't say, well, the sheep doesn't want to be found.
4: Nem mondhatjuk azt, hogy hát a bárány nem akarja, hogy megtalálják.
3: Or the coin doesn't want to be found.
4: Vagy a drachma nem akarja, hogy megtalálják.
3: And we tried.
4: És hogy olyan, mi megpróbáltuk,
3: they don't want to be found,
4: nem akarják, hogy megtaláljuk
3: so
4: őket, úgyhogy elfelejtjük őket.
3: I believe the world actually is searching for God, even though they may not admit it.
4: Úgy hiszem, hogy a világ keresi Istent, akkor is, ha nem vallja be ezt magának.
3: In Ecclesiastes it says that God has set eternity in the hearts of men.
4: A prédikátor azt mondja, hogy a Isten az örökké valóságot helyezte az emberek szívébe.
3: So an atheist will deny this.
4: Egy ateista ezt tagadni fogja.
3: It's a defense mechanism.
4: Ez egy védekező mechanizmus.
3: And I'm not sure that it helps to engage them defensively when they're that way.
4: És nem hiszem úgy azt, hogy ilyen védekezően kell megnyilvánulnunk feléjük, amikor ilyenekké válnak.
3: But I believe every person living in Székesfehérvár.
4: De hiszem azt, hogy minden Székesfehérváron élő ember.
3: So I get a C plus maybe on that.
4: ez olyan hármas.
3: Every person in this city.
4: Minden ember ebben a városban.
3: Every person in Hungary.
4: Minden ember Magyarországon.
3: Every person in the world.
4: Minden ember a világon.
3: God has hidden or set something inside them that they realize that there is more than what they have here.
4: Valamit elhelyezett Isten a szívükben, ami által észreveszik, hogy van annál több, mint amit itt látnak.
3: And we have to take this worldview by faith and know that every person is seeking for a connection with God.
4: És azt egyszerűen ezt a világnézetet egy hittel el kell fogadnunk, hogy minden ember keresi az Istennel való kapcsolatot.
3: So there's a lie that the enemy has sown to many Christians, and that is that most people in the world really don't want Jesus.
4: És van egy hazugság, amit az ellenség sok keresztény szívében elültetett, hogy hát a világ nagy része nem is akar Jézussal találkozni.
3: That makes us feel that it's not worth the effort.
4: Ettől úgy érezhetjük magunkat, hogy nem érdemes belefektetni a munkát.
3: And that people don't care about God.
4: És hogy az embereket nem érdekli Isten.
3: The world is evil and it's getting worse all the time.
4: Hogy a világ gonosz és egyre rosszabb lesz folyamatosan.
3: The truth is that in every person's heart there is a desire for God.
4: Az igazság az, hogy minden ember szívében van Isten felé egy vágy.
3: I'm not sure the world actually is getting worse.
4: És nem vagyok abban biztos, hogy a világ egyre rosszabbá válik.
3: And I don't want to go off on eschatology right here.
4: És nem szeretnék az üdvtörténetbe belemenni most.
3: But it would be interesting to try to prove that numerically that the world is getting worse.
4: De érdekes lenne ezt úgy numerikusan számokkal bebizonyítani, hogy a világ egyre rosszabb lesz.
3: I think the kingdom is still growing on the earth.
4: Hiszem azt, hogy a királyság még mindig növekszik a földön.
3: And his government and his peace is increasing.
4: És hogy az uralkodásának és békességének mértéke növekszik.
3: And more people are finding it.
4: És egyre több ember találja őt meg.
3: And the more it increases, the more people will find it.
4: És minél inkább növekszik, annál több ember fogja megtalálni.
3: The more they taste it and experience it, the more they will want it and come to it.
4: Minél inkább érzik és tapasztalják, annál inkább akarnak majd felé jönni.
3: So the idea that we only have to protect ourselves and wait until Jesus rescues us.
4: Tehát az ötlet, hogy csak meg kell védenünk magunkat és várni addig, amíg Jézus meg nem ment minket.
3: It gives us a very depressing view of the future.
4: Az egy nagyon lehangoló képet ad a jövőről.
3: Till noon. Oh yeah? Good. All right. I can finish easy. So many of the church, many Christians worldwide have been sold some lies about the future.
4: Sok kereszténynek a világon eladtak egy hazugságot a jövőről.
3: And it affects our view and our choices of how we live our life.
4: És ez befolyásolja a nézeteinket és a döntéseinket, hogy hogyan éljük az életünket.
3: Matthew 12 says that in the name of Jesus the Gentiles will hope.
4: A Máté 12 azt mondja, hogy Jézus nevében reménykednek a pogányok.
3: Now the word here that's translated Gentiles.
4: Ez a szó, amit itt pogányokra fordítanak.
3: Means ethnos.
4: Ez az ethnos.
3: Which means cultures. People groups.
4: Ami a kultúrákat és a népcsoportokat jelenti.
3: So I believe that every person of every ethnicity will find hope in Jesus.
4: Tehát hiszem, hogy minden féle etnicitású, nemzetiségű ember reménységet talál Jézusban.
3: I believe that Jesus is the heart's desire of all of them.
4: Hiszem azt, hogy mindannyiuknak a szíve vágya Jézus.
3: Sometimes it's the church that they don't want.
4: Sokszor az egyházat, a gyülekezeteket nem akarják.
3: We were in India in February.
4: Indiában voltunk februárban.
3: And we have HarvestNet has 8 apostolic networks in India.
4: A HarvestNetnek 8 apostoli hálózata van Indiában.
3: Probably about 4,000 churches.
4: Ez nagyjából 4,000 gyülekezet.
3: And the one church planting movement in Gujarat in the north.
4: És az egyik gyülekezet plantálási mozgalom Gujaratban északon.
3: Their office building is right beside the bungalow where Gandhi lived.
4: Az ő irodájuk az közvetlenül amellett a bungalow mellett van, ahol Gandhi lakott.
3: And I admire Gandhi.
4: És én csodálom Gandhit.
3: But I don't think he became a Christian.
4: De szerintem nem lett keresztény.
3: If you read his writings and the things in the museum, he quoted the Beatitudes and the Sermon on the Mount.
4: Hogyha olvassátok az írásait a múzeumban, akkor a boldog mondásokat és a hegyi beszédet idézte.
3: And the building had the title was my life is my message.
4: És az volt a címe, hogy az én életem az én üzenetem.
3: But he said that it was not the Christ of the Christians that he had a problem with, but the Christians of the Christ.
4: És azt mondta, hogy nem a keresztények Krisztusával van problémája, hanem a Krisztus keresztényeivel.
3: So one of my passions is to see the church represent Christ accurately to the world.
4: És az egyik szenvedélyem pásztorként, hogy az egyház úgy képviselje Krisztust, ahogy a világba jött.
3: I believe that the gospel needs to be shared with love and with power.
4: Hiszem azt, hogy az evangéliumot szeretetben, tel és hatalommal kell megosztani, erővel.
3: And I believe that if people actually meet Jesus, Jesus is irresistible.
4: És hiszek abban, hogyha az emberek konkrétan találkoznak Jézussal, akkor Jézus ellenállhatatlan.
3: So the gospel needs to be good news.
4: Tehát azt kell, hogy az evangélium jó hír legyen.
3: It's not bad news.
4: Nem rossz hír.
3: So I don't think the gospel is you're going to hell unless you become like us.
4: Tehát nem hiszek abban, hogy az evangélium az, hogy te a pokolra mész, hogyha nem leszel olyan, mint mi.
3: The good news is there's an opportunity for you to align with this new king that's actually taking over the world.
4: És az evangélium, hogy van egy lehetőséged, hogy csatlakozz egy szövetségbe, lépj egy olyan királlyal, aki átveszi a föld felett az uralmat.
3: And he's here now to liberate you from the oppressors that you live under.
4: És most itt van, hogy megszabadítson azoktól az elnyomóktól, akik alatt élsz.
3: So I believe that if people actually meet Jesus, they will be drawn to him.
4: Tehát abban hiszek, hogyha az emberek konkrétan találkoznak Jézussal, akkor Jézus vonzani fogja őket.
3: Just like the parable said, the sinners were drawn to Jesus.
4: Ugye, ahogy a példázat mondta, hogy a bűnösök vonzoltak Jézushoz és hallgatták őt.
3: They loved to come and have dinner with him.
4: Nagyon szerettek vele vacsorázni.
3: They didn't feel condemned or uncomfortable around him because he's irresistible.
4: Nem érezték kárhoztatva vagy kényelmetlenül magukat körülötte, mert ellenállhatatlan volt.
3: Sometimes we're the problem.
4: Néha mi vagyunk a probléma.
3: They don't always want the church.
4: Nem akarják a gyülekezetet, az egyházat.
3: And I think we need to ask the question why.
4: És el kell kezdenünk kérdezni azt, hogy miért.
3: Christian means little Christ.
4: A keresztény azt jelenti, hogy kis Krisztus.
3: Or little anointed one.
4: Vagy kis felekent.
3: And we are supposed to be little copies, little representations of Jesus.
4: És ilyen Jézusnak ilyen kis másolatai, megnyilvánosai, reprezentációi kell, hogy legyünk.
3: Our attitude towards sinners or unbelievers should be the same as Jesus so that they find us and him irresistible.
4: Tehát a bűnösökhöz és a meg nem tértekhez való hozzáállásunknak ugyanolyannak kell lenni, mint Jézusé volt, hogy minket is, mint Jézust ellenállhatatlannak tartsák.
3: One of the biggest shifts that I'll talk about several times the next 2 days is that we need to get our eyes off of ourselves.
4: Az egyik legnagyobb változás, irányváltásnak annak kell lenni, hogy a szemünket, és amiről beszélek a következő két napban, hogy a szemünket le kell venni saját magunkról.
3: It's natural human nature for us to take care of ourselves.
4: Ez a természetes emberi az emberi természet része az, hogy foglalkozunk magunkkal és gondozzuk magunkat.
3: Every healthy person, if they're healthy psychologically, they will take care of themselves.
4: Minden ember, hogyha egészséges pszichológiailag, akkor gondozza magát.
3: It's natural.
4: Ez természetes.
3: So no condemnation there.
4: Tehát nincs ebben kárhoztatás.
3: The problem is, once we are saved,
4: a probléma az, hogyha megmenekülünk, megtérünk,
3: and we're sheep in God's flock,
4: és benne vagyunk Istennek az aklában juhokként.
3: We cannot say that now that we're saved, we're just... We're okay with that while there's others that are not.
4: Nem mondhatjuk azt, hogy na most már mi megmenekültünk, és nekünk ez jó, úgyhogy vannak kint is emberek.
3: That's why Jesus says, lift up your eyes and look.
4: Ezért mondja azt Jézus, hogy emeljétek fel a szemeteket, és lássátok.
3: The harvest fields are ready.
4: Hogy fehérek a mezők az aratásra.
3: I believe there are seasons for harvest. I know that as a farmer.
4: Hiszek abban, hogy vannak korszakai az aratásnak, hiszek ebben, mint földműves farmer.
3: But I do believe there will be time where there will be endless harvest.
4: De hiszek abban, hogy lesz olyan idő, amikor végtelen aratás lesz.
3: And I believe that there are people ready to be reaped for with the gospel all the time.
4: És hiszek abban, hogy folyamatosan vannak emberek, akik készen állnak arra, hogy az evangélium által learassuk őket.
3: And for us to say, well, the culture doesn't want Jesus.
4: És hogyha azt mondjuk, hogy a kultúra nem akarja Jézust.
3: I don't believe that's true.
4: Nem hiszem, hogy ez igaz.
3: So we have to take our eyes off ourselves and put it on the harvest.
4: És tehát le kell venni a szemeinket saját magunkról, és a az aratásra kell helyeznünk.
3: You know, the early church was given the Great Commission.
4: A korai gyülekezetnek megadták a nagy küldetést.
3: Jesus says, not many days from now, you're going to receive power when the Holy Spirit comes on you, and you're going to be my witness in all the nations.
4: És Jézus azt mondta, hogy kevés nap múlva vesztek erőt, amikor a Szent Szellem rátok jön, és tanúim lesztek nekem a nemzetekben.
3: Few days later, the Holy Spirit fell.
4: Néhány nappal később leesett a Szent Szellem rájuk.
3: They had a big party.
4: Volt egy nagy party.
3: 3,000 people meet Jesus that day.

0: a nemzetekben.
1: Few days later, the Holy Spirit fell.
0: Néhány nappal később leesett a Szent Szellem rájuk.
1: They had a big party.
0: Volt egy nagy parti.
1: 3,000 people meet Jesus that day.
0: 3,000 ember találkozik Jézussal azon a napon.
1: The church exploded.
0: A gyülekezet felrobbant létszámilag.
1: Within, I think, 2 years, the church in Jerusalem, they think, was about 20,000.
0: Néhány év alatt, hogy 20,000 főre nőtt a jeruzsálemi gyülekezet az adatok szerint.
1: One church.
0: Egy gyülekezet.
1: But they never left the city.
0: De nem hagyták el a várost.
1: It wasn't until there was persecution that they went to other places.
0: Addig, amíg üldöztetésben nem részesültek, addig nem mentek más helyekre.
1: It's almost that they were so happy to have the Holy Spirit.
0: Annyira örültek a Szent Szellemnek.
1: And the Holy Spirit drew people that saw it to the church, of course.
0: És természetesen az, hogy az emberek látták a Szent Szellemnek a dolgait, az odavonzotta őket a gyülekezethez.
1: But they didn't go out and find the other lost people.
0: De nem mentek ki és akarták megtalálni a többi elveszettet.
1: So when persecution drove them out, some of them went to Antioch.
0: Ezért, amikor az üldöztetés kiűzte őket erről a helyről, akkor néhányan Antiókiába mentek.
1: And at Antioch, the church first focused on the world rather than itself.
0: És Antiókiában a gyülekezet előbb a világra koncentrált, mint saját magára.
1: That is a huge paradigm shift.
0: Ez egy hatalmas paradigmaváltás.
1: I started our church with an emphasis on community and fellowship.
0: A gyülekezetet mi a közösségre és az együttlétre való fókusz alapján alapítottuk.
1: And I wrote this into the DNA of the church.
0: És ezt beleírtam a gyülekezet DNS-ébe.
1: And then when I realized that we didn't have a value for the lost there, I had to sort of rewrite the DNA with God's help. Change the DNA of our church.
0: És amikor észrevettem, hogy nincsen bennünk egy szenvedély az elveszettek felé, akkor újra kellett írnom Isten segítségével a gyülekezet DNS-ét.
1: But I believe it's possible.
0: De hiszek ebben, hogy ez lehetséges.
1: And when the church, not just the pastor, but when the whole church changed its focus, the church began to grow.
0: És amikor a pásztorok és az egész gyülekezet megváltoztatta a fókuszát, akkor elkezdett növekedni a gyülekezet.
1: Do you remember the command that God gave Adam and Eve in the garden?
0: Emlékeztek arra, hogy mit parancsolt Isten Ádámnak és Évának a kertben?
1: It says that God created them in his image and in the likeness of God he created them male and female.
0: És azt mondja itt, hogy Isten a saját képmására és az ő hasonlatosságára teremtette őket, férfiúnak és nőnek teremtette őket.
1: That speaks of sonship and daughterhood right there.
0: Ez már rögtön a fiúságról és leányságról beszél.
1: We have some children in our church that I think they're clones. They look a lot like their parents.
0: Van néhány gyerek a gyülekezetünkben, akiről úgy hiszem, hogy klónok. Nagyon,
1: I tell them cloning is illegal.
0: Nagyon úgy néznek, mint a szüleik, és mondom nekik, hogy a klónozás az illegális.
1: They bear the image of their parents.
0: A szüleik képmását hordozzák.
1: I've seen people that I never knew when they were young, but when I saw them, I thought they have to be the son or daughter of someone else I met because they look like them.
0: Van néhány ember, akit soha nem láttam fiatalként, viszont amikor láttam őket idősebbként, akkor tudtam, hogy valakinek a fia vagy lánya kell, hogy legyen, mert ugyanúgy néz ki, mint ő, mint az apja.
1: So he created Adam and Eve as his children.
0: Tehát Ádámot és Évát az ő gyerekeként teremtette Isten.
1: We talk about the fatherhood of God, I start here.
0: És Istennek az atyaságáról beszélünk, akkor itt kezdődik.
1: But then it says he blessed them and he gave them a command.
0: Aztán azt mondja, hogy megáldotta őket és adott nekik egy parancsot.
1: He said, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it.
0: És azt mondja, hogy gyümölcsözzetek, sokazatjatok, szaporodjatok, és foglaljátok el a földet, és bírjátok azt.
1: This is called the creation mandate.
0: Ezt hívják az ilyen teremtési küldetésnek.
1: And I believe that this is still in effect.
0: És hiszem, hogy ez még mindig hatályban van.
1: It's not part of the Old Testament law.
0: Ez nem az ószövetségi törvény része.
1: And God wanted us to multiply.
0: Isten azt akarta, hogy szaporodjunk.
1: He wanted us to have babies.
0: Azt akarta, hogy legyenek gyerekeink.
1: More babies.
0: Több gyerekünk.
1: Many babies.
0: Sok gyerekünk.
1: Because he wanted us to be fruitful.
0: Mert azt akarta, hogy gyümölcsözzünk.
1: It's interesting that Jesus says, you didn't choose me, but I chose you that you may bear fruit and that your fruit would remain.
0: Érdekes, hogy azt mondja Jézus, hogy nem ti

0: választatott engem, hanem én választottalak titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon.
1: And he wasn't talking addition, he was talking multiplication.
0: Nem összeadásról beszélt, hanem szorzásról, sokszorozódásról.
1: This is why God loves cities.
0: Ezért szereti Isten a városokat.
1: He loves people.
0: Szereti az embereket.
1: And the more there are, the more he loves.
0: És minél többen vannak, annál jobban szereti.
1: I'm a farmer. I live on a farm outside of town.
0: Én fölműves vagyok, farmer vagyok, én a városon kívül lakom.
1: The creation mandate was to make babies and fill the earth with people.
0: A teremtési megbízás az volt, hogy legyenek gyerekük és töltsék be a földet.
1: It's a fun command to obey.
0: Ez egy jó parancsot, ennek könnyű engedelmeskedni.
1: Then he also talks about our authority over the earth and that we are to subdue it or rule over it.
0: De azt is mondja, hogy bírnunk kell a földet, tehát uralkodni kell fölötte, és van egy tekintélyünk a föld fölött.
1: What it means is that Adam and Eve were caretakers.
0: Ez azt jelenti, hogy Ádám és Éva gondviselői voltak a földnek.
1: They were given authority over the garden, responsibility and authority.
0: Tekintélyt és felelősséget kaptak a kert fölött.
1: Did you ever think about the fact that when Jesus gave the Great Commission, it sounds a lot like this?
0: Gondolkoztatok már azon, amikor Jézus a nagy küldetést mondta, az nagyon hasonlít erre.
1: The same two principles of multiplication and authority are in the Great Commission.
0: A nagy küldetésben ugyanúgy ott van a sokszorozódás és a tekintélynek az elve.
1: Now we are not only making physical babies, but spiritual babies.
0: Most már nem csak fizikailag vannak gyerekeink, hanem szellemileg is.
1: People that are born again.
0: Az emberek, akik újjászületnek.
1: He wants them multiplied.
0: Szeretné is, hogyha ezek sokszorozódnak.
1: Wants them filling the earth.
0: Hogy betöltsék a földet.
1: And he wants them to govern the earth.
0: És hogy kormányozzák a földet.
1: I'll read this in Matthew 28.
0: Elolvasom ezt a Máté 28-ban.
1: 18-20. And Jesus approached and spoke to them, saying, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Because of this, therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe everything I commanded you, and behold, I am with you all the days until the end of the age."
0: És hozzájuk ment Jézus, és szólt nekik, mondta, nekem adatott minden hatalom, a mennyen és a földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítványokká minden népeket, merítsétek be őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellem nevében, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen.
1: So we're already living in the new creation. We're new creatures.
0: Tehát már az új teremtésben élünk, új teremtések vagyunk.
1: Adam was the first Adam.
0: Ádám volt az első Ádám.
1: Jesus is the second Adam.
0: Jézus a második Ádám.
1: He's the second beginning of a new race.
0: Ő a második elkezdése egy új fajnak.
1: And so Jesus is saying, I have been given all authority now.
0: De Jézus azt mondja, hogy már minden hatalom az enyém.
1: Just like in the beginning when you were given authority, but then you lost it, I now have it back.
0: Ugyanúgy, ahogy nektek adatott hatalom, és aztán elvesztettétek ezt, most ez nálam van.
1: And because I have authority, we are now going to set up a new kingdom on the earth.
0: És mivel visszaszereztem ezt a hatalmat, most felállítunk egy új királyságot a földön.
1: And then he tells them to be fruitful and multiply through disciple making.
0: És aztán azt mondja nekik, hogy gyümölcsözzenek, sokasodjanak és szaporodjanak a tanítvány képzés által.
1: And by their choice, by Adam and Eve's choice, they lost their authority and the devil gained control on the earth.
0: És ugyanúgy, hogy Ádám és Éva döntése által elvesztették a hatalmat, és az ördögnek lett hatalma a földön.
1: But now, through new birth, there will be a new race.
0: De most az újjászületés által egy új faj jön létre.
1: And our task is to make disciples.
0: És a mi feladatunk az, hogy tanítványokat tegyünk embereket.
1: And it's a command.
0: És ez egy parancs.
1: It's a clearly an imperative in the Greek language.
0: Ez egyértelműen felszólító módban van a görög nyelvben.
1: So we have thou shalt not kill.
0: Tehát van az, hogy ne ölj.
1: And thou shalt not commit adultery.
0: És hogy ne paráználkodj.
1: These are things that the church considers horrible sins.
0: Ezeket az egyház szörnyű bűnöknek tart.
1: But we don't always consider it sinful to neglect the great commandment, which is, the great commission, which is this.
0: De gyakran nem tekintjük bűnnek azt, hogy nem tekintjük fontosnak ezt a nagy küldetést, és elhanyagoljuk ezt.
1: I still believe the creation mandate is in effect.
0: Mi hiszek abban, hogy a teremtési megbízás az egy Mózesben az még mindig áll.
1: Muslims believe that they will change the world through the womb of Muslim women.
0: A muszlimok úgy hiszik, hogy meg fogják változtatni a világot a muszlim nők méhei által.
1: They get the fact that multiplying gives influence.
0: Értik azt az elvet, hogy a sokszorozódás befolyást hoz.
1: What was I gonna say? And I believe that we can do the same.
0: És hiszek abban, hogy mi is tudunk hasonlóan cselekedni.
1: I remember when I was pastoring when it dawned on me that biological growth was a very valid form of church growth.
0: Pastor voltam, vezető voltam, amikor észrevettem, leesett az, hogy a biológiai növekedés az egy teljesen helyes módja a gyülekezet növekedésnek.
1: I believe that ministry to children and youth are very important for a church.
0: És hiszek abban, hogy a gyerekek felé való szolgálat nagyon fontos egy gyülekezetben.
1: But actually, when we have babies, we can disciple them from the day they're born until they're adults.
0: Viszont hogyha nekünk vannak gyerekeink, akkor tanítványozhatjuk őket a születésük napjától addig, amíg fel nem nőnek.
1: It's biological growth.
0: Ez a biológiai növekedés.
1: And then there's also the growth we have through the new birth of others outside the church.
0: És van az a növekedés is, ami azáltal van, hogy újjászületnek azok az emberek, akik a gyülekezeten kívül voltak.
1: Do you know that every day there are 49,000 people that die who have never had the opportunity to hear the gospel.
0: Tudjátok, hogy minden nap 49,000 ember hal meg, úgy, hogy nem volt lehetősége meghallani az evangéliumot.
1: Now there are many, many more that die that have heard the gospel and have rejected it.
0: És sokkal-sokkal többen vannak, akik hallották az evangéliumot, de megtagadták azt, és úgy halnak meg.
1: But there's 49,000 people, we understand, that have never had the opportunity.
0: De a legjobb tudásunk szerint 49,000 ember van, akinek soha nem volt lehetősége.
1: So, I have a friend of mine who says that the gospel is not good news unless it arrives in time.
0: Van egy barátom, aki azt mondja, hogy az evangélium nem jó hír, ha nem időben érkezik.
1: So I'm glad that God is a righteous but merciful judge.
0: És örülök annak, hogy Isten igazságos, de irgalmas bíró.
1: So I don't know how he handles that.
0: Szóval nem tudom, hogy ezzel mit csinál igazából.
1: But I do believe we have a responsibility to find ways to share the good news so that everybody at least has heard.
0: De hiszek abban, hogy van egy felelősségünk megosztani a jó hírt, hogy legalább az emberek hallják.
1: I can't live my life and be okay with the fact that there's 49,000 died yesterday that never heard, and today will the same.
0: Nem élhetem úgy az életemet, hogy okénak találom, helyénvalónak találom azt, hogy tegnap 49,000 ember meghalt úgy, hogy nem hallotta az evangéliumot, és ma is így lesz.
1: So again, I'm not trying to make you feel guilty.
0: Ismét csak nem bűntudatot szeretnék ébreszteni bennetek.
1: Evangelism has never been something that comes easy for me.
0: Az evangelizáció számomra sem jött mindig egyszerűen.
1: And all the classes I took made me memorize a presentation.
0: És minden óra, amit ez alapján, amit tanultam, amit vettem órát ezzel kapcsolatban, azokban megjegyeztettek velem egy prezentációt az evangéliumnak.
1: Sort of like being trained as a door-to-door salesman.
0: Úgy, mint ezekről az ajtóról ajtóra járó eladókat képzik.
1: A memorized presentation.
0: Megjegyeztem, memorizáltam bemutatásait, prezentációit az evangéliumnak.
1: What that does to me is it makes me even more afraid to share the gospel because I'm afraid I'll say it wrong.
0: Ezáltal még inkább féltem attól, hogy megosztam az evangéliumot, mert féltem attól, hogy rosszul mondom.
1: I think the best gospel presentation that I can think of in the Bible is this one.
0: Szerintem a legjobb bemutatás az evangéliumnak az a Bibliában, amit ami eszembe jut, az ez.
1: The one guy said, "All I know is that once I was blind and now I see."
0: Azt mondta az egyik férfi, hogy eddig vak voltam, most pedig látok.
1: And that guy over there is the one that prayed for me.
0: És ő volt az, aki imádkozott értem.
1: So I just want to challenge you that you can share whatever Jesus did for you.
0: Tehát csak szeretnék ebbe egy kihívást intézni felétek, hogy bármit megoszthattok, amit Jézus tett veletek.
1: God invites you as a partner to let them know.
0: Isten ebben partner együttműködést szeretne veletek, hogy tudassátok az emberekkel, hogy mit tett.
1: I don't think you need a fancy presentation with a lot of scripture.
0: És nem hiszem, hogy kell egy ilyen nagyszabású prezentáció sok Biblia verssel.
1: But we can say little things that will put thirst into people to find out more.
0: De mondhatunk kis dolgokat, ami szomjúságot ébreszt az emberekben, hogy többet találjanak, hogy tanuljanak erről.
1: So I think we'll stop.
0: Szerintem most megállunk.
1: Time for a break.
0: Lesz egy szünet.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben. Növekedjünk Hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz. Ez a Rádió Sansz.
3: In the name of Jesus,
4: yes, Lord.
3: We speak the open skies.

Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: kapcsolatos dologról van szó. De Isten harcosa, ez a téma mocorog bennem már többedszer. És egy héttel ezelőtt így beszéltünk a depresszióról, és arról, hogy az elmét hogyan tudjuk Isten számára készen tartani, használhatóvá tenni, hogy a reménység, az üdvösségnek a sisakja rajtunk legyen. Isten harcosa, emelj zászlót! Erről szeretnék ma beszélni. Isten harcosáról szeretnék ma is, ugyanis Jézus Krisztusba hívőkként mindannyian Isten harcosai vagyunk, bármilyen furcsa is, még ha nem vagy militáns lelkületű, akkor is egy Jézus tanítványa életet élő ember újból és újból, nap mint nap harcok között és feszültségek, háború között találod magadat. És most megnézzünk néhány dolgot, hogy milyen jellemzők is találhatók, vagy vonatkoznak Isten harcosára, mi az, ami jellemző, és miket kell tennünk nekünk, miket kell csinálnunk, mint Isten harcosainak, és hogyan tudunk növekedni ebben. Az Isten harcosainak a jellemvonása, ugye a szellemi fegyverek fölvételéről, amikor beszéltünk az Efezusi Levél 6. fejezetéről, akkor beszéltünk arról, hogy igazából ezt úgy tudjuk megélni minden nap, hogy odaszánjuk az életünket egy krisztusi életre. Hogy Jézus Krisztus éljen bennünk, hogy Krisztust öltözön föl minden nap. Természetesen megvan a különböző aspektusa, és azt ki lehet bontani különböző kijelentett igazságokkal és megvallásokkal. Azt tudnunk kell, hogy Isten harcosai egy olyan emberek, olyan fajta emberek, hogy egy krisztusi mintára formál bennünket Isten. Az azt jelenti, hogy gondolj csak bele, amikor Jézus Krisztus megkísértetett a pusztában, akkor mi csak az utolsó néhány percet, vagy órát, vagy időszakot tudjuk, amikor már eltelt 40 nap. De hát 40 napja már bőjtölt Jézus, 40 napja nem evett, nem volt éjszaka, ahol letegye pihenni rendesen a fejét, kint a pusztában volt, nem volt egy olyan otthon, ahol tűzhelyt, békességet, nyugalmat, oltalmat találhatott volna, és hát sok minden nem volt ott kint a pusztában, megkísértetett, és amikor ő megkísértetett, akkor ne felejtsük el, hogy volt, bár az ördög ellen, a gonosz ellen mindig Isten beszédével állt szembe, és maradt meg, de volt, amikor az ördög pont Isten beszédével próbálkozott a kísértésébe, de akkor is Isten szava volt a válasza és biztonsága Jézus Krisztusnak. Aztán hát tudjuk nagyon jó, hogy hát el 40 nap alatt azért fizikailag tuti, hogy elfáradt. Biztos, hogy fizikailag nem volt a topon. És akkor jött a kísértő, és én úgy gondolom, és úgy hiszem, hogy éppen úgy, ahogy Jézus életében, ahogy ő is megtapasztalta a mi csatáink és a mi kísértéseink is, nagyon sokszor nem akkor vannak, amikor úgy topon érezzük magunkat fizikailag, lelkileg és szellemileg, hanem amikor már, hát nem azt mondom, hogy a végét járjuk, hogy amit az Attila mondott az Izajás prófétától, amikor elfáradsz. Gondolj csak bele, az amálekiták mikor támadták meg Izraelt? Amikor elfáradtak. Amikor úgy kimerült az ember, és úgy kilátástalanná lett úgy sok minden. Ugye összeírtam egy csomó szokást is jellemző dolgot, ami Isten harcosait jellemzi, de nem akarom most felsorolni, mert hosszú a lista. De ez a hosszú lista, utána végig gondoltam, ne ijesszem meg. Mert attól még, hogy nem vagyunk készen, attól még Isten a harcban számít rád, és rád bízott dolgokat, mert nem azért választott ki egyikünket sem, mert készen vagyunk. Nem azért választott ki, és nem azért hívott el se téged, se engem, mert már úgy perfekt vagyunk, és abszolút krisztusiak vagyunk, hanem azért, mert elkezdett bennünk egy munkát, és mint egy jó szobrász, aki látja a márvány tömböt, ugye fölméri azt, hogy mi mindent kell csinálni, milyen eszközök kellenek hozzá, mennyi időbe telik, stb. Elég ez az egész tömb ahhoz, hogy kivésem, kifaragjam, kimunkáljam ezt meg ezt, de látja benne abba a faragatlan tuskóba, vagy faragatlan tömbbe azt, amit ő ki akar belőle formálni. És mi bennünk is, és te benned is, akár egy formátlan gyémánt darab vagy, vagy faragatlan tuskó vagyok, teljesen mindegy, Isten látja benned, és látja bennem is azt, a krisztusi ént. Látja benned azt a krisztusi szemét, akiért eltervezett, akiért kigondolt, akiért létbe hívott, akiért megszólított, és elkezdett egy munkát. Ő a tökéletes munka mester, ő a nagy szobrász, ő a nagy fazekas, és soha nem csinál kontár munkát, nem úgy van, hogy és akkor ledobja az egészet a kukába, a szemétbe, addig gyúrja, addig húzza, ha láttatok már fazekast, ott a korongon az agyagot, ha talál a kezében, érzi, hogy az egy göcs, vagy egy csomó, akkor azt kitépi, azt kidobja, és akkor újból leföl, és akkor addig még teljesen a kezébe formálható nem lesz az anyag, addig dolgoz rajtunk. Tehát, hogyha nem érzed magad tökéletesnek, és ha összepróbálod írni azt, hogy Isten bátor harcosainak milyen jellemzői vannak, és megakadsz már az első néhánynál, mert ez sincs meg, az sincs meg, ama sincs meg, ne csüggedj el, hanem bátorodjál, mert Isten elkezdett benned egy munkát, és mindegyikünknek van még az életébe, van még az életünkbe olyan terület, amit ki kell munkálnia neki. Egyikünk se tudjuk elmondani, hogy kész vagyok. Lehet, hogy egy-egy területen megértettünk dolgokat. Lehet, hogy egy-egy területen hozott már Isten krisztusi változást az életünkbe, de tudnod kell azt, hogy lehet, hogy a másik területen még hiányom van. És adjuk oda, és bízzuk rá magunkat, bízzuk rá az életünk minden egyes területét arra az Úrra, aki elkezdett bennünk munkát. Köszönöm szépen. A Sámuel első könyve, 17. fejezet, 47. verse. Amikor Dávid kiáll Góliáttal szembe, emlékeztek, hogy mit mond, nem kard és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a harc, az Úré a győzelem, övé a háború. Tehát a csata az az Úré, a harc az Úré. És cselekedj te is úgy, ahogy Dávid tette, ha benne vagy egy harcba, ne gondold azt, hogy egy perfekt kommandósnak kell lenned, és tökéletesnek kell lenned ahhoz, hogy győzhess. Dávid nem volt tökéletes, de volt valami benne, egy hit és egy bátorság, és egy Istenre való hagyatkozás. És legyen benned, legyen bennünk egy hit, egy bátorság, egy Istenre való hagyatkozás, engedelmesség más névvel, és állj ki a Góliáttal szembe, és hidd el, a csata az Úré, neked nem kell semmi más csinálni, csak állj ki, higgy, engedelmeskedj, és Isten gondoskodik hogy az az apró köveske, az a kijelentés, az az erősség az életedbe, amit Jézus Krisztus már elvégzett, az tökéletesen elég Isten kezébe, hogy az előtted levő Góliátot, óriást félretegye az útból. Föl kell ismerni, hogy melyik csata a tiéd, mit kell megvívnod, és mit nem. Ezt a magyar úgy mondja a közmondás, hogy ne avatkozz más dolgába. Vagyis kóborebet ragad fülön az, aki más dolgába avatkozik. Ne kezdj el olyan háborút, amibe Isten nem vezet bele. Ha Isten belevezet egy harcba, akkor ő megadja ahhoz a stratégiát, és megadja ahhoz a szellemi fegyvereket is, és megadja ahhoz a győzelmet is. Efezusi levél 6. fejezet 12-es vers ismerős, hogy nem vér és test ellen van hadakozásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötét világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Tehát figyeld meg, legyen egy engedelmesség benned, Isten harcosaként. Nem kell tökéletesség, hanem egy ráhagyatkozás, egy tőle való függés kell, hadd vezessen ő. Hadd mondja meg a szellem által, mert nem tudunk természetes logikával eligazodni a szellemi dolgokban. Hadd vezessen, hogy mely csatába kell részt venned, és milyen eszközöket használj. Tudod, még a látható természetes világban is azok a háborúk és azok a csaták, amik zajlanak, mögöttük szellemi okok vannak, szellemi okozatok vannak. És ahhoz, hogy a szellemi harcban el tudj igazodni, végképp rá kell, hogy hagyatkozzunk Isten szellemének a vezetésére. Az általunk vívott csatákat van úgy, hogy imádkozva, leborulva az Úr előtt, közben járva másokért térden, vagy talán fölemelt kézzel őt dicsérve, vagy leborulva és őt imádva tudjuk a harcainkat megharcolni. Nem biztos, hogy olyan egy Isten harcosa a harc közben, mint amilyen képünk úgy kialakult, hogy üsdvág, nem a fár, és akkor gyúrja a szellemi izmokat. Természetesen van, amikor az kell. Van, amikor ő kínlódik, hogy megszűlje azt a szellemi benne megfogant ígéretet, vagy hogyha egy-egy társadalmi terület, egy-egy társadalmi hegy szellemi elfoglalásáért kell küzdenie, akkor is bármilyen harc is, amibe belevezet Isten, a harc az Úré. Vagyis azt jelenti, hogy teljesen rá kell, hogy bízzuk magunkat is. Ahogy Dávid életét, ha megnézed, végig harcolta királysága előtt, és miután király lett, a királyi mi voltjában is évtizedeken át végig harcolta az egész életét. De a harcaiban, a csatáiban ráhagyatkozott mindig Istenre. Igényelte Isten vezetését, igényelte Istennek a stratégiáit, ami gyakran változott, és nem ugyanaz volt egyik csatánál, mint a másiknál. Isten akarja kiválasztani, hogy melyik harcba, melyik csatába menj bele, melyik a te harcod, és melyik nem. Ha van felelősség területedben ember, akit megtámadott az ördög, van a szövetségi rendszered, kapcsolatrendszeredbe személy, akit megtámadott az ellenség, az biztos lehetsz, hogy az a te harcod is. Akár ott van melletted, akár nem. De van olyan harc, amit ne kezdj bele, mert nem biztos, hogy Isten rád bízta azt. Amikor Isten azt mondja, hogy nézzünk szembe az óriásainkkal, akkor valóban legyünk olyanok, mint Dávid, hogy lépjünk hittel, és lépjünk engedelmességgel, és igényeljük tőle a stratégiát, és igényeljük tőle a szellemi fegyvereket. És most két szellemi fegyverről szeretnék ezzel a zászló emeléssel kapcsolatban szólni. Az első az áldás. Bármilyen furcsa is, de ezért olvastuk föl az 5 Mózes 28, első 14-es versét, mert az áldás az fegyver. Az áldás a szellemi harcban egy erőteljes, isteni fegyver. És a szellemi háborúhoz, ahogy mondtam, Isten szellemi fegyvereket adott, és nem csak az üdvösség reménységnek sisakja, az igazság megigazulás, mert szeretetnek a melvasa, és lehetne tovább sorolni a szellemi fegyverek, hanem szellemi fegyver az áldás, és szellemi fegyver a zászló is. És meg fogjuk látni, Róma 12.21-ben Pál apostolon keresztül Isten azt mondja, hogy a gonoszt jóval győzd le. Ne engedd, hogy a gonosz legyűrjön. Ne engedd, hogy a gonosz háttérbe szorítson, agyon taposson. Ne engedd, hogy lopjon, öljön és pusztítson az életedbe, hanem ez sokszor nem egy ilyen anti dologgal tudod legyőzni, egy ellen dologgal, hanem az áldással. Egy megfelelő lelkület, hozzáállás, szív szükséges ahhoz, hogy a gonosz legyőzd, mert az áldás legyőzi az átkot. Már Dávid is fölismerte ezt, hogy az áldás erősebb az átoknál, a 109-es Zsoltár 28-as versébe olvassuk, átkozzanak ők, de Uram, te áldj meg! Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy tisztába volt vele, bárki bármilyen átkot is mond rá, Isten áldása, ha rajta van, az áldás erősebb az átoknál. Ezt tudod, miért fontos, amikor küzdesz? Szerinted a Covid az áldás vagy átok? Hát én áldásként nem tudok rá gondolni. Az azt jelenti, hogyha megtámadott az ördög a Covid-dal, akár a betegséggel, akár annak a szövődményeivel, vagy post-Covid dolgokkal, mondd ki, ha meg is támadott a Covid, de te Uram, áldj meg. És az áldás erősebb az átoknál. De hát, hogy jön oda, szétnyitja az eget az Úr, és leszól, megáldalak, fiam Pali, mától kezdve áldott vagy. Ámen. De nem biztos, hogy így csinálja, hanem azt mondja, hogy Jézus Krisztus átokká lett, érted, ott a kereszten. Azért, hogy Ábrahám minden áldását örököld ő benne. Vagyis el kell hinned. És nagyon sokszor az kell, hogy hinned kell az áldás erejében. Hinned kell az áldásnak a szavába. Ahhoz, hogy áldást örökölj, ahhoz áldást kell mondani. Miért? Mert ki amit vet, azt fogja aratni. Hogyha elkezdesz áldást mondani, akkor fogsz áldást aratni a saját életedbe. Tehát nem csak úgy, hogy áldást profétálsz magadnak, azt is megteheted. De úgy is megtudod, hogy aki gonoszt mond rólad, vagy gonosz cselekszik ellened, egyszerűen elkezded áldani. És hogyha szeretnél a különböző áldás formákba úgy szókincset, képet és látó mezőt bővíteni, akkor kezd el olvasni a Bibliát, és rájössz, hogy Isten eszméletlen sok minden módon, sokféle módon megáldotta az ő népét. Azért olvastuk az 5 Mózes 28-at, hogy az első 14 versből legyen egy kis szélesebb képünk, hogy mi minden áldás terület van az életünkre. Máté 5:44-ben azt mondja, hogy én azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Ugye Dávid azt mondta, hogy ők átkozhatnak, csak te áldj meg. Jézus azt mondja, hogy ha gonoszt is csinálnak, gonoszt is cselekednek, gonoszt is mondanak rólatok, ahogy Róma 12:14-ben olvassuk, áldjátok azokat, akik gonoszt mondanak rólatok. Áldjátok azokat, akik gonoszt cselekednek veletek. Vagy titeket üldöznek. Áldjátok és ne átkozzátok. Miért? Mert miközben ezt csinálod, a leghatalmasabb fegyvereket használod. Áldasz. Áldasz. És ezzel nem csak az van, hogy a rád, veled kapcsolatban kimondott, vagy veled szemben cselekedett gonosz dolgokat semlegesíted, hanem megadod még annak az esélyét is, ha megváltozik a szíve. És áldás nyer Istentől talán. És megváltozik az, aki eddig gonosz volt. És istentelenül cselekedett, vagy beszélt. A szellemi harcnak egy egyik legfontosabb kulcsa. Soha ne engedd be azt az indulatot a szívedbe, amely gyűlölettel, téged megsemmisítő indulattal, elpusztító hozzáállással, megölni, letiporni vágyással jön veled szembe, soha ne engedd be a szívedbe. Add, hogy a Krisztusnak a szíve lelkületet tudjon szorongatni, és az ki tudja belőle préselni felé az áldást. Az Úr adott nekünk egyébként tekintélyt arra, hogy áldjunk. Az áldáshoz tekintély és hatalom szükséges. Mert a nagyobb áldja meg a kisebbet. Amikor én áldok, nem úgy áldok pusztán, mint nemes pali, hanem úgy áldok, mint Isten gyermeke. Úgy áldok, mint az Atya jobbján a Krisztusban levő, fölül minden hatalmasság, fejedelemség fölött levő, újjászületett személy. Hatalmad van áldani. Az Éden kertjébe ugye volt egy csomó fa, rengeteg fa, mindenről ehettek, de volt egy, amiről nem. Isten a kertben a fákat belehelyezte különböző oldalakra határként, és megmondta az embernek, hogy mit tehet meg, mit nem tehet. Van olyan dolog, bár a kegyelem által szabad vagy, van olyan dolog, amit megtehetsz, de van olyan dolog, amit nem tehetsz meg. Mi most én tiltok? Szabad, hogy megtedd, de mihelyest megteszed, elveszíted a szabadságodat. Ahhoz, hogy megtartsd és megőrizd a szabadságodat, nem tehetek akármit. Amen. Először is Isten mit csinált? Teremtett. És bennünket is az ő képmására teremtett, vagyis megadta beléd is és belém is a kreativitást. Megadta azt a képességet, hogy képes vagy egy csomó dolgot csinálni. Újat. Születésedtől kezdve, a létezésedtől kezdve az Isten képmására való alkotásunkból fakadóan megvan ez a képességünk. A másik, ugye adott arra lehetőséget, hogy közösségben éljünk. Mert tudta nagyon jól, hogy nem jó az embernek egyedül. Közösségre teremtett. Testvéri közösségre, családi közösségre. A harmadik pedig megadta azt a képességünket is, hogy álljunk. Mert amikor megteremtett, közösséget hozott létre, utána megáldotta. Megáldotta Ádámot is, meg Évát is, és adott nekünk is lehetőséget arra, hogy áldjunk. Áldjuk egymást, és áldjuk a körülöttünk levőket, a városainkat, és áldjuk azt a népet, azt a nemzetet, amiben élünk a vezetőinkkel együtt. Lehet csinálni azt is, hogy átkozni, és mindenféle negatívat elmondani. Sőt, lehet rosszakat mondani, olyat, ami valóság. De vajon ez a te elhívásod, kérdezem én? Az elhívásom, tudod mi? Az, hogy áldj. Áldj. Mert ez az, ami változtat. Ez az, ami Isten szíve. Ez az, ami Isten terve szerint változtat. Nem csak a másikat, engemet is. Ez az, ami azt a légkört, azt az atmoszférát változtatja, amiben élünk itt a városba, ebbe az országba. Arra lettünk elhívva, megteremtve, kigondolva, létbe hívva, hogy áldjunk. Minden egyes áldás Isten kezében egy hatalmas fegyver. Amikor ezt egy teljes szívvel, meggyőződéssel mondod, a téged átkozókra, rád gonosz dolgokat mondó, vagy gonosz cselekedetet cselekvőkre. Óriási fegyver. Góliátot földre döngölő fegyver. Máshogy is megközelíthetjük. Isten azt parancsolta, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, és még lehet sorolni. De azt is mondta, hogy áldjál. Áldás az parancs is. Ez lehet hitből és engedelmességből. Az a jó, ha mind a kettőből csinálod. Hitből is és engedelmességből. Istennek az ereje azáltal nyilvánul meg az áldás szaván keresztül, hogy hitből és engedelmességből csináljuk. Ez a születési jogunk. Az ember mi voltodból fakad, hogy megvan a képességed és lehetőséged arra, hogy áldjál. Megvan a képességed és lehetőséged arra, hogy a gonoszt kiszorítsd az életedből és a környezetedből azáltal, hogy elkezded kimondani a jót. Ez nem pusztán pozitív beszéd, meg pozitív gondolkozás, aminek nincs alapja, hanem ez a názereti Jézus Krisztus nevébe vetett hitből fakad. Az ő belé vetett hit az alapja ennek. Amikor áldást mondunk az Úr Jézus Krisztus nevében, akkor valami történik a szellemvilágban, a légtérben, az atmoszférában, változnak a dolgok. És ez az, amit Isten akar, hogy te cselekedj. És most cselekedjük Isten népe ezekben az időszakokban is, hogy többet kell áldanunk, mert a sötétségbe egy nagyobb világosságot kell hozni, bele kell szólni, mert amikor bejön a sötétségbe a világosság, mit mond János? Azt mondja, hogy a sötétség már szűnik, és az igaz világosság fénylik. Ahogy elkezdett kimondani az áldást, elkezd szűnni a sötétségnek az az átható, penetráns ereje, illata, bűze. Az Ószövetségben Isten azt mondta a papoknak, hogy áldják meg az embereket, amikor áldásért jönnek hozzájuk. A 4 Mózes 6-ban az ároni áldást olvashatjuk. Felolvasom veletek együtt, olvassuk együtt, 23. verstől. Mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait. Ezt mondjátok nekik, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az ő arcát az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Amen. Az a vers nem lett, hogy és az én nevemet helyezem rájuk. Ez az Ószövetség. De az Új Szövetségben is, hogyha megnézed, mi egy Melkizedek rendje szerinti egyetemes papság része vagyunk, papok vagyunk. Isten az Ószövetségben megparancsolta a papoknak, hogy áldjatok. Az Új Szövetségben ugyanez a parancs érvényes, csak most már nem csak egy törzsnek, hanem mindenkinek, aki hisz Jézus Krisztus nevében és újjászülettünk, papok vagyunk, és az Atya azt mondja, hogy a jogot, az erőt, a hatalmat odaadtam, hogy áldjál. Nem üres szavak, hanem megvan a jog, az erő, a hatalom, az áldás megvalósulására. És azt mondja Péter apostol első levele 3. fejezet, 9. vers. Ne fizessetek gonoszszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, sőt, ellenkezőleg, mondjatok áldást, tudva, hogy arra lettetek elhívva, hogy áldást örököljetek. Amikor a szánkba veszük Istennek a szavát, szánkba veszük Istennek a beszédét, és kimondjuk azt, az ő áldását kimondjuk az emberekre, akkor változik. Változik a légkör, változik az az ember, és változunk mi is. És a levegő égbe azok a sátáni erők, amik embereket tudnak gonoszra indítani, megerőtelenednek, megrendülnek. Ez igaz az átkokra, igaz a betegségekre, igaz a szegénységre, és mindenféle gonosz dologra. Erőteljes. Istennek az áldás fegyvere. Amikor áldunk, és ezért szoktunk összejönni a városért is imádkozni, és azért áldjuk az országunk vezetőit, a városunk vezetőit, mert ezzel változást hozunk. Nem tudom megoldani egy áldásmondással, egy ima összejövetellel, hanem erre folyamatosan szüksége van. Folyamatosan szükségünk van nekünk is az áldásra, hogy áldjatok. Folyamatosan szüksége van a gyerekednek, aki elmegy iskolába, vagy most online van. Folyamatosan szüksége van a férjednek, a feleségednek, hogy áldjad. Áldjuk egymást. Ne legyen ez egy olyan vallásos szósz, hogy most nem, csak eszembe jutott egy dolog, nem mondok semmi ilyen negatív. Ne szokásból, hanem legyen újból és újból hittel. Vegyünk erőt. Minden istentisztelet végén emlékeztek az ároni áldást, el szoktuk mondani. De az ima összejöveteleink végén is. Van, aki betéved a közösségünkbe, a kisebb összejöveteleinkre is. Lehet, hogy azt gondolja, hogy ez egy ilyen vallásos szokás. Lehet vallásos szokás, ahogy el lehet mondani vallásos szokásból azt is, hogy mi atyán ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved. De lehet ezt hitből is elmondani. Lehet hitből elmondani, hogy áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. El lehet ezt egy meggyőződéssel, egy hittel mondani. És amikor ezzel mondod, tudod, mit csinálunk? Isten jelenlétét húzzuk arra az emberre. Isten jelenlétét húzzuk be abba a közegbe. Isten jelenlétével változtatjuk az atmoszférát. Isten jelenlétével változtatjuk a családokat. És magunkat is. Mert ezt veted, ezt fogod aratni. Csak eszembe jutott, hogy ez nem olyan logikus ám. Meg mikor bajba van egy ember, amikor szükségbe vagyok, hát nem az a zsigerből való reakciója az embernek, hogy elkezdjünk áldani mást. Az ember természete nem ilyen. De az a krisztusi természet, ami benned van, ha figyelsz a szívedre, figyelsz a Szent Szellemre, észreveszed, az ilyen. Aki mást felüdít, maga is felüdül például. Beteg. Betegség támadt meg. Fáj ez, fáj az. Legjobb az, ha elkezdesz már betegért imádkozni. Fáj ez, fáj az. Legjobb az, hogy elkezdesz más emberért imádkozni, vagy elkezdesz szolgálni valaki felé, akinek fáj valamilyen. És lehet, hogy nem imádkozott érted senki, de eközben meggyógyít Isten. Olyan szellemi igazságok ezek. És sokszor elsiklunk az áldás hatalmas bomba ereje fölött. Sokkal erőteljesebb fegyver az áldás, mint gondolnánk. Ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy fölállj egy vert helyzetben, fölállj egy nem bírom tovább, bedobom a törölközőt helyzetben, és elkezd áldani. Elkezd áldani nem a szellemi gonoszt, én nem az ördögöt mondom, hogy áld, nem a betegséget mondom, hogy áld, nem a lopót mondom, hogy áld, hanem elkezd áldani az embereket. Elkezd áldani a körülötted levő, még a gonosz cselekvőket is. És azt veszed észre, hogy közben Isten elkezd cselekedni. Eközben, hogy a születési jogodat gyakorlod, hogy Isten gyermeke vagyok, nekem van jogom áldani, van hatalmam, van pozícióm áldani. Képes vagy rá. Képes vagy az érzéseid ellenére is megtenni. Mert Isten így teremtett bennünket. A másik oldala fegyver az a zászló. 74-es Zsoltár 4. verse. Emelj zászlót a népek fölé, emelj zászlót a csatában. És meglátjuk, hogy a kettő, az áldás és a zászló emelés összefügg. Együtt használható fegyverek. Támadóid a gyülekezet hajlékába ordítanak. Zászlóikat kitűzték győzelmi jelekként. Ha fölkapcsolod, bekapcsolod a tévét, rádiót, azt veszed észre, hogy a média különböző hírcsatornáink, a propaganda oly szinten ér el, hogy azt tudnak elérni az emberek agyával, amit akarnak. Bárki. Tehát most nem kormány, meg ellenzék. A manipulálásnak óriási lehetőségei vannak ma. Ez nem valaki ellen van, hanem egyszerűen a józanság és az Isten félelem. Figyeld meg, a támadóid a gyülekezetet hajlékában ordítanak, zászlóikat kitűzték győzelmi jelekként, amikor harcba jön az ellenség és fölemeli a zászlóját. Emlékeztek Dugovics Titus? Mi volt az? Ma már nem így működik, mert abban is volt egy egyenesség. Ha kitűzték ezt a zászlót, az azt jelentette, hogy az a csapat a győztes. Kitűzték a másik zászlót, akkor tudták, hogy a másik csapat. Ma sokszor direkt csak becsapják a másikat, hogy kitűzzük ezt, hogy azt higgyék, hogy. Stb. Stb. A másik kitűzi azt, hogy azt higgyék, hogy. Akkor volt egy ilyen egyenesség. És szellemben az a helyzet, hogy nem lehet így sokat így vacillálni, mert szellemben tudod, hogy nem 50 árnyalat van, hanem 2. Van jó, és van rossz. Van igaz, és van hamis. Ilyen egyszerű. Szellemben sokkal egyszerűbb eligazodni. És Isten azt mondja, hogy kezdjél el eligazodni szellemben. Azt mondja, hogy amikor csatába megyünk, akkor az ellenség is fogja a zászlóját. Amikor csatába megyünk, régebbi koroknak a csatáit, hát nem kell olyan nagyon régre menni, tehát még egy 150 évvel ezelőtt is azért ezeket a zászlókat használták. Most is vannak csapatzászlók, meg stb., de már más a funkciója. És azt akarja Isten, hogy föl legyen emelve a mi zászlónk is, mert tudod, hogy mit jelent a zászló? Identitást jelöl. A zászló jelöli azt, hogy igazából kiért harcolok, kit képviselek. Mi az én csapatomnak, seregemnek a célja, szellemi töltete. És amikor Isten seregének a zászlaját emelem föl, akkor szellemben egyértelműen letettem a voksomat. Nem tudok már kétfele sántikálni, hogy ebben egy kicsit ide, egy kicsit oda. Nem, letettem, fölemeltem a zászlómat. Ez segít abban, hogy megharcold a harcodat. Tudod miért? Mert segít kompromisszumok nélkül. Segít anélkül, hogy... Nem. Tehát amikor a zászlót fölemeled, akkor azt is jelzed, hogy háború van, gyertek ide. Háború van, harcosok ide hozzám. Háború van, sorakozzatok. A zászló megmutatja, hogy milyen szellemi tekintély alatt harcolok. A zászló azt mutatja, hogy nem magamért csinálom, hanem azt a zászlót, amit fölemelek, annak a tekintélye alatt vagyok. Alá rendeltem magamat. A zászló megmutatja, hogy az egész seregnek ki a fővezére, ki a parancsnoka. 4 Mózes 2-ben a második vers, azt olvassuk, hogy ott a Izrael vonulásánál minden egyes törzsnek megvolt a maga zászlaja. És amikor megfújták a kürtöket, akkor mindenki fölemelte a törzsek a zászlókat, és aköré kellett a törzseknek gyülekezniük. Nekik is megvolt a saját zászlójuk, és azt jelentette, a saját törzsük alatt én Júdáé vagyok. Oda sorakoztak, ott már nem volt az, hogy de hát én ebből a családból, én abból a családból. A zászló egységet is teremtett. A zászló egybeszerkesztést is hozott. A 20. Zsoltár 6. versében azt olvassuk, örvendezzünk szabadításodnak, és Istenünk nevében zászlót lobogtassunk, stb. Stb. Vagyis Isten nevében állítjuk föl, emeljük föl a zászlót. És ezzel kihirdetjük és kikiáltjuk azt, hogy Jézus Krisztus Úr minden fölött. Kikiáltjuk és kihirdetjük az ő halálát, a megváltását és az ő föltámadását is. Az ő nevében állunk föl, mi magunk is, mint zászlók. Amikor imádkozunk, az imáink által fölemeljük az ő nevét. Sokszor ezt kimondjuk így szó szerint is, de amikor imádkozunk, az ő nevét zászlóként emeljük föl, magunk fölé is. És kimondjuk azt, hogy Uram, én fölemelem a te zászlódat, és kinyilvánítom azt, hogy te Úr vagy mindenek fölött. Kihirdetem, hogy ki vagy te, és hogy én te veled harcolok, mert veled vagyok, és én a te harcaidat harcolom. Én nem magamét akarom harcolni, és ez a szellemi harc, ez a szellemi háború. Amikor csatába mész, emeld föl a zászlót. Amikor csatába megyünk és együtt küzdünk, emeljük föl együtt a zászlót, és gyűjjünk a zászló köré, mert az egységet teremt, egy harmóniát hoz létre. Akkor félre toljuk azokat a különbségeket, nézetkülönbségeket, amelyek esetleg családonként megvoltak, de fölemeljük a zászlót, és már nem a családoknak a céljai és az egzisztenciális kérdései és problémái azok, amik szemeink előtt vannak, hanem az, hogy megnyerjük egy csapatként, egy seregként Istennek ezt a csatáját. Amen. A 2 Mózes 17-ben a 15-ös vers azt mondja, az amálekiták elleni harc. Az egy kemény küzdelem volt. Emlékeztek rá. Amikor vége volt, Mózes építette egy oltárt és nevezte Isten nevét Jehova Nisszinek. Miért? Mert azt mondta, az Úr az én zászlóm. Az Úr az én zászlóm. És ez az, ami fontos. Amikor én fölemelem a zászlót, az Úr az én zászlóm. Jahve Nisszi, Jehova Nisszi, az ő nevét emelem föl. Ő a győztes király. A 60. Zsoltár 6-os 7-es verse azt mondja, hogy adtál a téged félőknek zászlót, amit, hogy fölemeljenek az igazságért, hogy megszabaduljanak a te szeretteid. A szabadulás nagyon sokszor önmagában jön attól, hogy elkezded fölemelni. Semmi más nem csináltál, csak fölemeled a problémák, fölemeled a helyzetben Jézus Krisztus nevét, és elkezdesz neki dicsőséget adni, és kinyilvánítod, hogy én letettem a voksomat Uram melletted. Nem tántorgok, nem bizonytalanodtam el. A körülményektől függetlenül én tudom, hogy kibe hiszek. Tudom, hogy te vagy az én Uram, és te vagy az én Istenem. És Isten önmagát adta, hogy ő legyen a te zászlód. Önmagát adta azoknak, akik őt imádják, és őt dicsőítik, és félik az ő nevét. És ettől már megszabadít, és átéled az ő szabadítását. Aztán nézzük meg, hogy ugyanakkor ő zászló, de az ő harcosait is zászlókká teszi. Vagyis a zászlókkal, láttál már ilyen például erre gondoltam, olyan repülőgép anyahajóra gondoltam. Tudjátok, ott zászlókkal irányítják a repülőket. Most már ez a világító LED rudakkal, hogy éjszaka is látható legyen, stb. Stb. De gyakorlatilag a zászló jelzésre való. Jelez, mindenképpen jelez és hirdet. És az Úr téged is fölállít zászlóként, jelként az igazságért. Fölállít téged is, mert életünk egy jelző tábla. Életünk jelzi azt, hogy kik vagyunk. Az életünk jelzi azt, hogy Jézus Krisztusba hiszel. Amikor az emberek ránk néznek, akkor megmutatjuk, hogy ez az út. Ez a Krisztusi. És jó, hogyha ennek a tudatába vagyunk, mert ha tudod azt, hogy rám nézve mennek az emberek jobbra, mennek balra, mennek előre, fordulnak meg, buknak föl, esnek el, jutnak életre vagy halálra, akkor jobban összeszedjük magunkat, és azt mondom, hogy ó, Uram, micsoda felelősség ez. Emberek élete, sorsa múlik azon, hogy hogyan élünk? Igen. Emberek élete, sorsa függ azon, hogyan élünk. Ezen múlik. Nagyon sokaké. Ahogy látják az emberek, hogy áldod őket. Amikor látják az emberek, hogy megáldod azt, aki veled kibabrált, aki keresztbe tett, aki gonosz dolgokat mondott a hátad mögött, rágalmazott évek óta, a jó híredet lerontotta, nem tudják visszaállítani. Hiába lehet, hogy majd évek múlva egy kis nyúlfarknyi szövegbe a bíróság rákényszeríti, hogy kérjen elnézést. Nem változtat rajta. De amikor látják az emberek, hogy ezekben a helyzetekben is áldod azokat, akik gonoszt mondtak rólad, és gonosz cselekednek ellened, az jel, az zászló. Az Jézus Krisztust emeli föl. Az ő föltámadásáról a bizonyság. Az arról azt hirdeti, hogy van egy Isten, akinél az áldás erősebb, mint az átok. Egy olyan Istened van, aki arra hívott el, hogy áldást örökölj, és ezért áldasz, és győzni fogsz. Amen. Ez a zászló, ez az áldás. Ez Isten fegyvere a gonosz legyőzésére. És Jézus Krisztus a mi zászlónk. Jézusra nézel, ő a kezdete és ő a vége a hitednek. Izajás 11, a 10-es és a 12-es vers azt mondja, hogy lesz azon a napon, hogy Izsai gyökeréhez, aki a népek zászlója lesz, eljönnek a pogányok, és az ő nyugalma dicsőséges lesz, 12-es, és zászlót emel a pogányok előtt, összegyűjti az Izrael elszélett fiait. Figyeld meg, Jessze gyökere népek zászlója lesz, nemzetek zászlója lesz, és mindenki, aki hozzájön és keresi őt, az ő jelenlétét, békességet talál, és meglátják Isten dicsőségét. Tehát Jézus Krisztusról ez egy prófétai üzenet, kijelentés, hogy Jézus Krisztus népek zászlója lesz, nemzetek zászlója lesz, és mindenki, aki hozzájön, egyszerűen megmutatja magát, és szabadítását adja. Izajás 13. Sok a Biblia vers, de mivel kivetítik, nem kell megjegyezned, hanem csak oda tudsz figyelni, és akkor el tudod olvasni. De azt mondja, hogy emeljetek zászlót Kopárhegyen, hallassatok csatakiáltást, kiáltsatok neki, kézzel incsetek, hogy bevonuljanak a fejedelmek kapuin. A seregek ura harci sereget számol. A seregek ura vezeti a harci seregeket. Az Úrnak a fegyverei vagyunk, ha engedelmességben élünk. Az Úr fegyvere vagy, hogy lerombold áldásmondással az ördögnek a munkáit. Az Úrnak a fegyvere vagy a harcokba, hogy fölemeld az ő nevét, és jel legyél mások számára, mutatva az üdvösségre vezető utat, azáltal is, hogy áldasz, amikor átkoznak. Amikor szellembe háborúzol, Isten fölemel téged zászlóként, és azt csinálja, amit olvastunk ott a Izajás 13-ból, a szeretteidet, akik még nincsenek megmenekülve, még nem jutottak örök életre, üdvösségre, megígéri, hogy visszahozza őket. De ehhez szándod a magad, hogy igen, Uram, én harcolni fogom a te harcaidat. Beállok a te seregedbe. És nem kell egy szellemben kigyúrt komandósnak képzelni magad, csak szándod a magad, hogy áldani fogok. Szándod a magad arra, hogy azáltal, hogy áldást mondasz, egy fölemelt jel, egy zászló leszel, aki utat mutat, irányt mutat az embereknek. Ez az üdvösség útja. Ahogy Jézus Krisztus nevében áldasz, és a rádáradó szitokszavak, vagy gyűlöletbeszédek átokzápora közepette is, megmaradsz egy krisztusi lelkületben, és mondod az áldást, ez az, hogy zászló vagy. És egy utolsó biblia vers az Énekek énekéből. Tudod, ismered ezt a második fejezet 4-es verse. Bevisz engem a borozóházba, zászló fölöttem az ő szerelme. Istennek a szeretete, Jézus Krisztus, mint vőlegényen keresztül feléd, mint a mennyasszony része vagyunk mindannyian. Tehát mi vagyunk az ő mennyasszonya, zászló az ő szeretete, zászló az ő szerelme, és egy olyan mennyasszony áll föl most, hogy katonai bakancs, harci csizma, és menetelünk a Jézus Krisztus nevében, és nem gyűlölettől sugárzik az arcunk, hanem egy eltökéltségtől, hogy áldást mondunk. Áldást mondunk, és fölemeljük minden helyzetbe Jézus Krisztus nevét, és utat mutatunk az áldás mondásunkkal is az emberek számára, hogy ez az üdvösség útja, és ezzel tudunk légkört, atmoszférát, városokat, és egy egész nemzetet megváltoztatni. A mennyei atya az ő szeretetét a Szent Szellem által beléd tölti. Jézus Krisztusban. És ezáltal nem üresek ezek a szavak. Valóságot mondunk ki, ami benned van. És Isten szeretete, szerelme győzelmi zászló fölötted. Mert ő Jahve Nisszi, a győztes zászlónk. Isten harcosa, halld meg, hogy a gonoszt jóval győz meg. Ne engedd, hogy a gonosz letiporjon. És ne csak emberre gondolj, szellemi erőkre. Ne engedd, hogy a betegség, a félelem, az önsajnálat, a keserűség, a csüggedés letiporjon. Rázd ki magad. Ülj föl. Ülj föl Jézus Krisztusban a menny, menj be az Atya jobbjára. Amikor megerősödtél, állj föl. És kezd el megtaposni a békesség ura, békesség Istene hatalmával, a sátánt a lábaid alatt. Kezd el áldani azokat, akik átkoznak. Kezd el áldani azokat, akik gonoszt mondanak rólad. Kezd el áldani azokat, akik gonosz cselekszenek ellened. És emeld föl Jézus Krisztus nevét ezáltal. És azt mondja az Úr, bár nem ezt csináltad, nem ezért küzdöttél, de a szeretteidre is gondom van. és megmentem őket. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanszt műsorán.
3: Mózes 5. könyvéből a 28. fejezet első 14 versét olvastuk fel az Isten tisztelet elején. Ez a Mózes könyvébe a törvénynek a summája, és ott ez a fejezet felsorolja a törvény Isten parancsai megtartására, hogy Isten milyen áldásokat ígér. A második fele a fejezetnek pedig azok az átkok, akik nem tartják meg Isten beszédét, hogy milyen átkok jönnek annak az életére. Azt nem olvastuk föl, mert nem abba szeretném a hitet növelni, hanem az első felébe, hogy Isten áldásait ragadjuk meg. Már régóta, hát egyrészt most 10. hete, hogy keddenként szellemi harc

1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.